Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy Ed Sheeran például, és az Azizem, mindene megvan Ed Sheerannek, csak az a luxus hiányzik az életéből, hogy ne ismerjék fel. Ezt nagyon szeretné, de hát tudja, hogy erre már nincs nagyon lehetőség, hogy például a gyerekeit nyugodtan lökje a hintában a játszótéren. Pár évvel ezelőtt nagy baj hozzájárult Ed Sheeran, hogy elkészüljön egy speciális játszótér mozgássérült gyerekeknek Angliában, akkor 500 ezer font értékben készült el, és hát nem csak ő adott bele a közösbe, de David Beckham és Usain Bolt is. Nagyon jó szíve is van Ed Sheerannek. Azizem, hozom már is a Rádió 1-en.

napig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, hanem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz, hát az óriási pillanat nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az Jennifer Lopez.

0: Nekünk igazi mai sláger megy, hamarosan például a melankolikus manchesteri szinti pop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa. De Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt. A Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamráttól a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Shakira, a Burna Boy és a Dájdája folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Gero Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta szeretet energiát egész életében magával viszi majd. Jön a Dájdája!

0: csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg 2 dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóta Bigiellel közösen készült dal. Accent Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe is, mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval a DJ-producer David Buentezzel együttműködésben készült ez az új kislemez, a Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi, itt a Rádió 1-en.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végülis még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki All-Star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkosi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, videó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jól haladnak a munkák a 33-as belterületi részén. Érkeznek a tankönyvek az iskolákba. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető.
3: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkától fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt koporéteg terítés.
2: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el. A kormány pénteken megjelent rendelet módosításával a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban elszámolható támogatások közé több fejlesztés előkészítése is bekerült, köztük a debreceni nagyállomás rekonstrukciója is. Számolt be közösségi oldalán Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni országgyűlési képviselője, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A tervezett beruházás részeként a nagyállomás nem csak a vasútállomásként működne, ide költözne a távolsági buszpályaudvar is. Emellett előkészítenék több Debrecen környéki vasútvonal és az egyes villamos összekapcsolásának, vagyis a tramtrain rendszer létesítésének lehetőségét is. A tervek között szerepel a villamosvonal felújítása, a megállók részleges újragondolása, valamint az állomások utasbarát és akadálymentes kialakítása is. A politikus arról írt, hogy a rendeletmódosítás több térségi vasútfejlesztés előkészítését is lehetővé teszi, többek között a Debrecen-Máté-Szalka és a Debrecen-Nyíregyháza vonal korszerűsítését, valamint a Püspökladány-Debrecen szakasz rekonstrukcióját és egyes vonalakon a 160 km/órás sebesség bevezetésének előkészítését. Még ugyan javában tart a nyári szünidő, de az iskolákban már készülnek az új tanévre. Országszerte ezekben a napokban érkeznek az intézményekbe a tankönyvek, amelyeket pedagógusok és diákmunkások közösen rendeznek el. A debreceni Dózsa György általános iskolában például több mint 4900 kötetet osztanak ki a tanulóknak. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: szezon maga a rádió.
1: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Közben látjuk, hogy itt ahogy írja egy hallgató is, igen, a vízügyi és atomenergia szakértők országává is váltunk. És picit próbálunk ennek utána járni, hogy mit jelent a paks nélküli helyzet az árampiacon. Egyáltalán mi a fene történik? Ugye értjük, hogy alacsony a Duna, meg forró a vize, meg nem lehet hűteni itt mindenféle reaktorokat, de mégis ez mit jelent így a köznyelven lefordítva? Ugye 18-ban volt a Duna legalacsonyabb vízállása, ez a mostani, ez nagyjából 70 centivel van lejjebb, és hát éppen mondhatni, hogy egyszerre vagyunk egy ilyen energiakrízisben, egy természeti katasztrófában, próbáljuk megfejteni itt a folyamatokat, hogy ez honnan indult, illetve azért valaki azt is értesse meg velünk, de ez lehet, hogy majd egy vízügyi szakembert is föl kell hívni, hogy följebb ott még azért sok víz van a Dunába. Próbáltam utána járni, hogy hova tűnik a víz, amíg ez ide ér Magyarországra.
2: Na és mire jutottál?
1: Nyilván. Nagyon sok.
2: Meg melyik tábort erősíted? Az osztrákok lezárták.
1: Nem lopják el a vizet, hanem a meder kialakítás, a folyószabályozás, a kavicsossága, a sziget közben a Duna kettészedése és elterelése, egy csomó minden van benne.
3: Nem ilyennek ismertelek meg, Balázs.
1: Hogy elvileg van víz a Dunában, csak kevesebb jön ide. A bécsi tele vannak vízzel, és azt mondják, hogy náluk tök jó a víz. Mi a fene történik? Hova tűnik a víz?
2: Ez egy jó kérdés. Az agyadat.
1: Miért?
2: Hát nem ülsz föl semmiféle izére, hát, semmiféle rollerre.
3: Nem. Hozd ki a sisakját, hozd ki az alus sisakot. Hát de mi? Ez komolyan így?
1: Racionális magyarázatokat keresel.
2: Tőled.
3: Figyelj, ez nem ért. Jó vagy?
1: Beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ez milyen jó lenne egyszer bedobni ezt egy reggeli műsorba, és miért nem témánk ezt, hogy Bécsben van kint sokat, meg ismeri a bécsi vízás, és mondja, hogy tele vannak a bécsiek a Dunavízzel. Van, nem tűnik el, van neki. Állnak a hajók, odáig tudnak menni, hajóznak is. És hova tűnik a víz? És ez úgy szöget ütött a fejem, egyébként tényleg hova tűnik a víz?
4: Én
1: mire megjön ide?
4: Olvastam róla, aztán igaz vagy nem akarok semmilyen tábort erősíteni.
3: Ez már jó lesz
4: hát
3: már.
4: A bős nagymarosi vízlépcső állítólag az nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nincs. Ausztriában több vízlépcső
1: igen,
4: van,
1: és hát jót
4: tenne a Dunának, hogyha nekünk is lett volna az a félre sikeredett rettenetes, ugye bős nagymaros. Igen. Na most, ha lenne, azt mondják, hogy ez sokat könnyítene. Nem vagyok vízügyi szakember, lehet, hogy igaz, amit most mondok, lehet, hogy nem, de olvastam nagyon érdekes cikkeket ez ügybe.
1: Igen, tök jó, hogy ott ha van víz, igen, és van elég víz a vízgyűjtő területeken, akkor hova a fenébe tűnik, mire mondjuk megérkezik Magyarországra. És akkor mindenféle természeti jelenségeket is felsoroltak egyébként így a meder szabályozása, meg a folyószabályozása. Elviszik.
3: Az osztrák oda googoltak, láttak több videót az interneten, hogy négykézlebb állnak az osztrákok a Duna mellett.
2: Csak nyelik, mi?
3: Igen, ezt nekünk csinálják.
2: Nem maradjon.
3: Ezt csinálják.
2: Ilyenek ezek.
1: Mi van, lekapcsolják gyerekek? Paks lekapcsol, akkor?
2: Akkor az van, hogy a magyarországi áramfogyasztásnak közel a felét adja a Paks. Tehát nagy szar van. Ugye most azt hiszem 10%-ot veszünk külföldről.
1: Aha.
2: És hogyha ez nincs, akkor ez közel 50%, tehát hogy ez nemzetgazdaságilag is egy olyan megterelő dolog, mert meg kell vásárolnod kívül külföldről az áramot, amit nehéz lesz majd, hát hogy is mondjam, túlélni.
3: Hát a
2: tehát
3: valóság
2: nem csak az van, hogy nincs.
3: Igen, de ez az egyik, a másik pedig az, hogy népszerűtlen intézkedéseket kellene hozni, és ugye ez most egy tök nehéz helyzet szerintem politikailag, mert ugye ezt soha senki nem szereti bevállalni, de hogy az van, hogy a klímaváltozás fényében nem tehát irracionális a felhasználás az egész világon. Nem nálunk.
1: Brutál, persze, iszonyatos mennyiséget használunk, igen. És, abszolút.
3: És ugye ez nagyon nehéz szabályozni, hogy mindenkinek érzelmi kötődése van a kényelemhez, ami ugye már nagyon régóta fennáll, és valójában az van, hogy ezt kellene visszavenni.
2: De itt az például előfordulhat, hogy egyszer csak kijön az a rendelkezés, hogy gyerekek, akkor reggel 8-tól délután 6-ig nincs áram.
3: Hát ami kijöhet, az nem ez lesz, hanem az lesz, hogy van áram, csak piaci áron kell megvásárolnod. Tehát, hogy amire számítani lehet, az nem, tehát, hogy ugye az áram az rendelkezésre áll, ugye? Most a rezsicsökkentés miatt ugye nem tudják az emberek sokszor, hogy ez mennyibe kerül. Most ugye napi árak vannak, ezek lehet nézni ugye az indexet, és hogy szerintem az hamar megoldaná a szabályozást amúgy. Nyilván ez egy iszonyatosan népszerűtlen intézkedés, mert ugye hát hozzájuk ezt szokva, hogy így élünk.
1: Hogy minden van,
3: és
1: persze.
3: És így is nehéz megélni sokszor, igen. Tehát hogy ez durva lesz, ha lesz.
1: Zsül közben is feltörte a paksi atomerő, én is tudom, szoftverrendszerét, és kirakta konkrét a paksi atomerőmű a turbináinak, leállításainak, dunaszintjeinek, kilowatt termelésnek, vízhőjének, vízhozamának a teljes térképe. Gyerekek, benn vagyunk Pakson, csak mondom. Tudtátok, hogy van egy ilyen oldal, hogy hol a delej.hu?
3: De ez az átfolyásmérők.
1: Itt minden van.
3: Ez a szivattyúhez, és akkor szivattyú, ezt mutatja,
1: mi van leállítva, milyen szivattyú, hogy vannak a blokkok, mennyit termelnek.
3: Tehát egy turbina működik, és az is csökkentve, ott van 25.
1: Igen, mindent látunk. És nem is tudtam, hogy neked közvetlen bejárásod van. Igen. Na, megkérdezzük dr. professzor Asszódi Attilát, vagy professzor dr. Asszódi Attilát. Hello Attila, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggel. Hallottok jól?
1: Igen. Igen, neked is oda van kicsit a hangod. Mi van?
5: Hát, kicsit hétfő van.
1: Igen, hallom, hogy te is küzdesz. Na, mi a helyzet? Hogy néz ki egy lekapcsolás? Hogy most hány megy, hány van lekapcsolva? Most induljuk az elejéről. Most mi történik?
5: Az előbbi beszélgetésetekhez hogy kapcsolódjak már egy pillanatra. Szóval Ausztriában van 10 darab vízlépcső a Dunán. Ők nem megisszák a vizet, hanem raktározzák tulajdonképpen ezekben a vízlépcsőkben, és közben villamos energiát termelnek. Bécs alatt van a fajdanaui vízlépcső, ahol szintén villamos energiát is termelnek, és valójában azért látjátok azt, hogy Bécsben gyakorlatilag folyamatosan magas a vízállás, mert hogy úgy szabályozzák a vízlépcsőket, hogy megtartsák a vizet. Magyarországon nincsen ilyen, ugye Fajdanau alatt az a osztrák utolsó vízlépcső után Bősnél van, Szlovákiában vízlépcső, és utána a magyar szakaszon már nincsen. És a jelenlegi helyzetnek az egyik okozója pontosan az, hogy a magyar szakaszon, mivel nincsenek vízlépcsők, és fölöttünk meg van Ausztriában 10, Németországban 3, de gyakorlatilag a hegyekből nem jön le már hordalék, ami évezredeken keresztül jött a hegyekből hordalék, az már nem érkezik, mert a vízlépcsőt megfogják. Az itt lévő hordalékot a Duna viszi lefelé, és így gyakorlatilag a Duna vágja bele magát a medrebe, folyamatosan mélyíti a medret, nagyjából évente 1 centiméterrel megy mélyebbre a Duna a magyar szakaszon. Ezen kívül a klímaváltozás, amiről szintén beszéltetek, azt eredményezi, hogy időnként rendkívül kevés csapadék esik. Ez most halmozottan igaz, hiszen, hogyha figyeltitek, már a télen nem volt megfelelő hóvennyiség fenn az Alpokban. Ez nyilván, ha nem volt ott, akkor nem tudott elolvadni sem. Tehát tavasszal sem jött le nagy mennyiségű víz az Alpokból a Duna vízgyűjtő területén. Rengeteg eső hiányzik. Összességében nagyjából a Duna vízgyűjtő területén olyan 300 mm csapadék hiányzik négyzetméterenként, hogyha az elmúlt egy-másfél évet nézzük, és ennek következtében rendkívül kevés víz jön jelenleg a Dunán, soha nem mértünk ilyen pici vízhozamot. Tehát egyrésztről van egy medermélyülés, másrésztről most extrém kevés víz érkezik, kicsi a vízhozam, ennek következtében olyan alacsony vízállások alakultak ki a magyar szakaszon, amit soha nem mértünk. 2018-ban volt az utolsó ilyen rekorddöntés, a legkisebb vízállás, amit jegyeznek a feljegyzésekben, az 2018-ban állt be. A paksi vízmércén ez 97 cm volt, és ehhez képest most a múlt héten mínusz 140 cm-vel állt be az új rekord, ami azt jelenti, hogy a 2018-as érték alá ment a vízállás Pakson 43 cm-rel. Sok centimétert mondok, de mondok egy utolsót, szóval ez több mint 100 cm-rel alacsonyabb, mint az az érték, amit az erőmű tervezői a 70-es években figyelembe vettek. Tehát úgy kellett az erőművet biztonságos állapotban tartani, hogy a Dunában a vízállás az több mint 1 méterrel alacsonyabb jelenleg, mint amit gondolt a tervező akkor, amikor megtervezte ezt a vízesítményt.
1: Az kemény, egy méterre kevesebb, igen.
2: Itt a probléma az, hogy mondjuk azok a csövek, amik beszívják a vizet, azok már kilógnak a vízből, vagy maga az a probléma, hogy annyira kevés ez a víz, hogy az már nem tudja lehűteni?
5: Ebben a pillanatban nem a vízmennyiséggel van a probléma, olyan 700 köbméter per másodpercnyi vízhozam van, és az erőműnek nagyjából 100 köbméter per másodpercnyi vízhozamra van szüksége. Szóval nem a vízhozam a fő probléma az erőmű szempontjából, hanem az, hogy a vízállás sokkal lentebb van, mint a tervezésben figyelembe vett érték. És ezeket a szivattyúkat azért ne úgy képzeljétek el, mint egy barkács üzletben megvásárolható szivattyú, vagy nem annak a duplája. Itt megavatos teljesítményről beszélünk, és egy darab kondenzátor hűtővíz szivattyú az olyan 12-13 köbméter vizet szállít másodpercenként. Tehát, hogy itt 3 méteres cső átmérőben gondolkozzatok, hatalmas nagy gépekről kell gondolkodni, Ezek a gépek egy nyilvánvalóan egy beton építményben vannak, egy vízkivételi műben, és itt nem tudtesz egyszerűen lejjebb tenni. Tehát nem arról van szó, hogy egy szívócsövet egy gumi oldalékkal meg kéne lefelé hosszabbítani, hanem arról, hogy az egész szivattyút kellene lentet helyezni ahhoz, hogy hozzáférjen a vízhez.
1: Ez egy kicsit már technikai, ebben már nem biztos, hogy belelátunk. Inkább nézzünk gyorsan egy-két praktikus kérdést. Mivel teljesen leáll, akkor mi történik? Vesszük az áramot, máshonnan hozzuk, áram nélkül maradunk, vagy az is lehet, hogy le kell kapcsolni otthon a világítást?
5: Igen, tehát ebben a pillanatban most az van, hogy jóval nagyobb mértékben építünk az importra. Ez ugye elsősorban az éjszakai órákra igaz. Napközben Magyarországon olyan nagy mértékű a napenergia betáplálás, hogy a még működő paksi blokk, a lignitüzelésű mátrai erőmű, a gázturbinák együtt a napenergiával napközben, amikor intenzíven süt a nap, akkor nagyjából Magyarországot ellátja villamos energiával. De amint lentebb megy a nap, vagy hát adott esetben akár, amikor már sötét van, akkor nyilvánvalóan, de már igazándiból délután ilyen 4-5 óra magasságában ez elkezdődik, és tart reggel 8-ig. Szóval akkor igazándiból nem érdemi a napenergia betáplálás, és ekkor nagy mértékben importra szorulunk. Most az éjszakai órákban, a most hozzárult éjszakán nagyjából a villamosenergiának a kétharmada jött importból, és ez igaz volt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben is. Tehát az import az, ami kisegít ebben a pillanatban bennünket. Ebben a pillanatban az ország villanyszámlája magasabb, többet fizetünk érte. A problémát igazándiból az okozza, hogy lehet ellátási szűkület, lehet olyan helyzet, amikor nincsen elegendő villamos energia a piacon. Ebben az esetben jöhet az, amit kérdezel, hogy korlátozni kell a fogyasztókat. Szerencsére ez az elmúlt napokban, hetekben nem fordult elő, de a vészforgatókönyvek között nyilvánvalóan ott kell, hogy legyen, mert a legfontosabb az, hogy a villamos energia rendszer az tovább működjön, folyamatosan működjön, tehát lábon maradjon akkor is, amikor adott esetben ilyen ellátási probléma keletkezik. De erre még egyszer mondom, nem volt most szükség, és reméljük, hogy nem is lesz, de nyilvánvalóan ezek a vészforgatókönyvek, ezek elő vannak most véve, hogy így mondjam.
1: De most szóba kerül a teljes leállás újra, mert hogy újra apad majd a Duna, most volt egy kis emelkedés, megint jön a hőség, tehát megtörténhet a teljes leállás?
5: Na most a paksiatomerőmű vonatkozásában ebben a pillanatban 230 megawatton működik az erőmű, 2000 megawatt helyett. Ez azt jelenti, hogy a 8 turbinából egyetlen egy turbina működik. Most ennek a működési feltételei biztosítottak, de ha jelentősen tovább csökken a vízállás, akkor szükség lehet arra, hogy az utolsó egység is leállításra kerüljön. Ugye a legutolsó ilyen nagyon asszályos év 2018 volt, tehát 8 évvel ezelőtt. Azért azt reméljük, hogy jövőre egy az egyben nem ismétlődik meg ez a helyzet. Én megmondom őszintén, hogy leginkább most a szeptember-október időszaktól tartok, mert 2018-ban is úgy volt, hogy nyáron volt egy asszály, akkor lejjebb ment a minimális vízszint 10 centivel, aztán utána szeptember-október még szárazabb lett, és igazándiból a legnagyobb probléma októberben keletkezett. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet az nem szűnik meg pár napon vagy pár héten belül, hanem valószínűleg október végéig is eltarthat. Ezt kell most megoldanunk, és utána jön az a kérdés, amit féltesz, hogy akkor most mi lesz hosszú távon. Mindenképpen beavatkozást igényel ez a kérdés. Be lehet avatkozni a Dunamedrében, be lehet avatkozni más eszközökkel. Az is egyértelmű, hogy ha hosszú távra nézzük, akkor ezek a meleg asszályos időszakok ezek gyakrabban fognak előfordulni. Tehát például a PAS 2 vonatkozásában elképzelhető, hogy a Dunától sokkal függetlenebb hűtőrendszert kell kialakítani annak érdekében, hogy ez a mostani szituáció ez ne tudjon megismétlődni, hiszen nyilván ilyenkor is szükség van az áramra.
3: És maga ez a megújuló energiaforrások, hogy ez mindenkit foglalkoztat, hogy ezt hogyan lehet felhasználni, és anno ugye volt Spanyolországban pont emiatt egy leállás, mert nem tudták jól felhasználni a rengeteg megújuló energiaforrásokat, mert a rendszer nem bírta el, és de hogy alapvetően mindenképpen látja a megoldást. Ugye itt a napelemekre gondolok, a szélerőműveket kérdezik itt a hallgatók, például stb., amit ugye a természet biztosít nekünk. Ilyen irányba elkezdtek már gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne egy ilyen működő rendszerrel fenntartható tenni?
5: Természetesen, tehát Magyarország ebben a pillanatban napenergia felhasználásban arányait tekintve tulajdonképpen világelső, tehát a beépített kapacitásaink az igényeinkhez viszonyítva tényleg a világ legelején vannak, de a napenergiának való magas kitettség egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A szélenergia kapacitások bővítése, de a napenergiának való magas kitettség egy ilyen egyoldalú kitettség, mert ugye nyilvánvalóan délután este éjszaka ez nem áll rendelkezésre. A

0: akkor működik jól egy energiarendszer, hogyha abban egy vegyes mix áll rendelkezésre, tehát hogy különböző energiaordozók vannak benne a rendszerben, ezért mondjuk azt folyamatosan, hogy az atomerőműben tartása a rendszerben és szabályozó kapacitások létesítése rendkívül fontos ahhoz, hogy a magyar dinamos energiaellátás az folyamatosan fenn tudjon maradni.
1: Volt erről szó, hogy a tárolást is majd esetleg fogják támogatni, mert ugye tulajdonképpen az lenne még egy nagyon jó megoldás, hogyha minden napelemnek lenne egy nagy akkumulátor, amiben ugye lehet tartani ezekre a kevésbé napsütötte órákra valamennyi tartalékot, hogy ez most ezzel kapcsolatban mi a hozzáállás? Lehet ilyesmire számítani, hogy ez meg lesz esetleg tolva, vagy ez...
2: Most támogatva, nincs? Vagy segítve?
1: Igen.
0: Megint nagyon jogos. Tehát egyrésztről létesültek, és még létesülni fognak ipari villamosenergiatárolók, ezek akkumulátorok. A nagyságrendjük még messze van attól, hogy a villamosenergiarendszer teljesen kisegítség, de hogy valamekkora segítséget adnak, ez egyértelmű. Van egy másik program, egy lakossági akkumulátoros program. Azt kell tudnotok ezekről az akkumulátorokról, hogy ezek tulajdonképpen ilyen időbeli eltolást tesznek lehetővé. Tehát arra alkalmas, hogy amit napközben megtermelsz, azt átvitt délutánra estére, gyakorlatilag egy napon belül, és az persze jogos, mert napközben nem vagy otthon, este, amikor hazamész, akkor akarod bekapcsolni a tévét, akkor mosogat. Tehát, hogy ez az időbeli eltolás néhány órával, ez azért jelentős segítség lehet a háztartások szintjén. A villamosenergia rendszer szempontjából nagyon lényeges az, hogy legyenek úgynevezett forgógépek, legyen tehetetlenség a villamosenergia rendszerben, mert ez segít a szabályozás feltételeit biztosítani. Tehát ez nagyon fontos, hogy olyan eszközök, turbinák legyenek a rendszerben, amelyek nagy forgótömeget képviselnek, ez egy hőerőműben, egy atomerőműben is biztosítható, de ugyanígy mondjuk egy szivattyústározós vízerőműnek a vízturbinája is egy ilyen forgótömeg, ami tud stabilizálni, és valamennyi villamos energiát át tud vinni napközbenről éjszakára. A hosszú távú megoldások tekintetében ez már nem ennyire egyszerű, mert az a helyzet, hogy ezek a megújulók ugye nem állnak folyamatosan rendelkezésre, és nagyon eltérő a szezonális rendelkezésre állásuk. Egy napelem télen nagyjából egy hatod annyi villamosenergiát termel, mint nyáron. Tehát, hogyha nagyon kitesszük a rendszert ezeknek a megújulóknak, akkor valahogy meg kéne oldanunk azt, hogy nyárról vigyük át az energiát télre, tehát sok hónappal későbbre, de erre ebben a pillanatban nincsen technológia. Úgyhogy emiatt mondja azt az energetika, hogy energiamixre van szükség olyan összetételre, amiben megújulók is, meg más források is vannak egyszerre a rendszerben, hogy a rendszer működését folyamatosan fennlesen tart, hiszen a legnagyobb érdek ahhoz fűződik, hogy a villamosenergiaellátás folyamatos legyen. Tehát amit az előfirtatotok, hogy akkor most ez mennyibe kerül, az áron kívül, vagy az ár mellett elképesztően fontos az, hogy ez folyamatos legyen, hiszen elképzeled azt, hogy mi lenne a kórházakkal, hogyha napokra kiesne.
1: Csak a szabad, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy az egyszer lehet szerint a szenárió, hogy magát a felhasználót kérik meg arra, hogy kevesebbet használjon? Tehát ugye rengetegen ettől félnek, hogy
2: rövid válaszunk van, Attila, mert mennünk
1: kell. Igen vagy nem, Attila? Igen vagy
2: lehet ilyen, hogy mondják, hogy mi kapcsoljuk le a lámpát? Lesz ilyen szerinted?
0: Lesz, persze, tehát lehet ilyen, abszolút lehet ilyen. A villamosenergia rendszer épségének fenntartásához nagyobb érdek fűződik, mint a pillanatnyi ellátáshoz.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jól haladnak a munkák a 33-as belterületi részén. Érkeznek a tankönyvek az iskolákba. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető.
2: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkától fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt kopóréteg terítés.
1: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el. A kormány pénteken megjelent rendelet módosításával a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban elszámolható támogatások közé több fejlesztés előkészítése is bekerült, köztük a debreceni nagyállomás rekonstrukciója is. Számolt be közösségi oldalán Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni országgyűlési képviselője, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A tervezett beruházás részeként a nagyállomás nem csak a vasútállomásként működne, ide költözne a távolsági buszpályaudvar is. Emellett előkészítenék több Debrecen környéki vasútvonal és az egyes villamos összekapcsolásának, vagyis a tramtrain rendszer létesítésének lehetőségét is. A tervek között szerepel a villamosvonal felújítása, a megállók részleges újragondolása, valamint az állomások utasbarát és akadálymentes kialakítása is. A politikus arról írt, hogy a rendeletmódosítás több térségi vasútfejlesztés előkészítését is lehetővé teszi, többek között a Debrecen-Máté-Szalka és a Debrecen-Nyíregyháza vonal korszerűsítését, valamint a Püspökladány-Debrecen szakasz rekonstrukcióját és egyes vonalakon a 160 km/h sebesség bevezetésének előkészítését. Még ugyan javában tart a nyári szünidő, de az iskolákban már készülnek az új tanévre. Országszerte ezekben a napokban érkeznek az intézményekbe a tankönyvek, amelyeket pedagógusok és diákmunkások közösen rendeznek el. A debreceni Dózsa György általános iskolában például több mint 4900 kötetet osztanak ki a tanulóknak. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel. Hello, Bello, drága hallgatók. Hello, Juli.
1: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Ma már egyel fokkal jobb a hangunk. Neked is, hogy vagy?
2: Alakulgat.
0: Jó, jövünk vissza.
2: Délutánra értem el a csúcspontot, mert hogy is mondjam, tegnap reggel megérkeztünk.
1: Hallottam.
2: A két gyönyörű hangú értett hímálat. Gyakorlatilag ilyen elcsukló történeteket mond. Nekem délután lett a legrosszabb. Egy szót nem bírtam mondani anélkül, hogy ne ugrott volna így kettő oktávot a hangom. Még mi most is benne van, de...
1: Kamaszos mutálás.
2: Igen, kis ezt mutálás van. A gyerekek így jár, az, aki kiabál.
0: Jó, hát ez még mindig a szombat este.
1: Sós vízzel, ahogy kell, mézes.
0: Nekem mindent behozott ide az Anna, de semmit nem csináltam. Mézet ettem, egy kicsit ennyi volt. De ma már azért ez alakul. Ma már azért ez alakul, úgyhogy
2: jó. Ez a sós víz, ez egy baromság. Én majdnem összerókáztam magam. Tehát, vagy lehet, hogy sok sót tettem bele, nem tudom.
1: Nem kell lenyelni.
2: Nem nyeltem le, hát azért van nekem ízlésem, nem mindent nyelek le. És akkor tegnap mondta itt valaki, hogy sós vízzel gargarizáljál, óriási lesz. Megcsináltam, kimentem a csaphoz, szegény Zsani kolléganő pont arra jött, azt mondja, mit csinálsz? Mondom, be vagyok rekedve. Ja, ez nagyon jó, próbáld csak ki. Ő állítólag két napig feküdt 39 fokos lázzal ilyen gargarizálás után.
1: Ja, mert annyira...
2: Mert a só valahogy, nem tudom, vízi fölborította a háztartását. Én csak így diszkréten majdnem belerókáztam a csapba előtte.
1: Igen, az, ha eléri ott hátul azt a nyárcsapot.
2: Mondta, hogy
1: az...
2: kiszeretett belőlem.
1: Pihisztetek? Túl vagytok már mindenem? Után töltöttél, Balikám?
0: Már mire gondolsz?
1: Hát úgy értem, hogy visszatöltötted az energiát.
0: Ja, hát ezért az nehezebb meló azért, tehát hogy az nem megy. Nem megy azért ilyen gyorsan. De pihenek, igen, tehát hogy próbálok. Csak aztán most kezdek ugye Bosszantidet forgatni, úgyhogy sűrű ez az augusztus.
1: Aztán jön a plázs.
0: És aztán egy dupla plázssal azt hiszem, hogy ott kilállam a lelkem. Úgyhogy, ja, holnaptól forgatok. Üldözök narancsárga ruhásokat, nagyon nehéz lesz átállni. Megmondom őszintén, nagyon más trekken vagyok. Nagyon másban vagyok, máshol vagyok, de valahogy majd. Elkapogatjuk őket, úgyhogy ja, igazából kezdtek visszaállni, hát volt azért miből. Szóval, hogy azért az a szombat meg az a vasárnap, az kemény volt.
1: Én olyan beteg voltam szombat este. Atya úristen, engem pont meséltem Annának, mert együtt mentünk haza. Szerintem engem a meleg csapott meg az, hogy nagyon-nagyon régen ittam, de én az egész éjszakát a fürdőszobapadlón töltöttem.
0: Na, az kemény.
1: Ügyes lány. Nagyon csúnyán.
2: Ügyes lány.
0: Az kemény.
1: Miró hajnalban bejött, behozott egy kis párnát, aztán behozott még egy pokrócot, így betakargatott, és mondta, hogy jó van.
2: Akkor... De nem akart bevinni az ágyba?
1: Nem, tudta, hogy esélytelen.
2: Ja, hogy jó az a hűvös,
1: úgyhogy csak
0: a kövön?
1: Éha, igen.
0: De sokat ittál?
1: Tehát, hogy... Nem, egyébként nem is ittam sokat. Tehát három darab gin tonikot ittam meg.
0: Aha.
1: Egyet befelé menet Annával.
0: Ez nem tűnik annyira vészes adagnak.
1: Igen, aztán utána felmentünk oda a Skybarba, és akkor ott telitűzött a nap, és szerintem engem ott valami ott megvágott.
2: Hát gyakorlatilag mikor mi találkoztunk, az 6-7 óra volt, te csatakizzadtan tomboltál már, tehát hogy ott olyan vízvesztés folyt, hogy ez valami elképzelhetetlen.
1: Igen.
2: Szóval megborultál. Vízháztartás.
0: Ez egy kicsit felborult.
1: Az utolsó két órában én már csak vizet ittam, és egyébként teljesen jól hazajutottam, és aztán volt egy pont, ahol úgy elfeküdtem, és akkor most azt gondoltam, hogy jó lenne itt egy TH, egy taktikai hányás, és akkor mondhatok, ez nem volt meg.
0: És mondhatod, akkor hajrá.
1: Akkor ennyi volt.
2: Kamion nem kerestél?
1: Volt elég.
2: Ami alá le tudsz feküdni.
1: Figyelj, akkor, amikor bementünk hátra a backstage-be, akkor Annával kerülgettük egymást, és akkor volt egy pont, amikor mondta az Eszter, hogy akkor mi megvárunk valami mikrobuszt egy lelkes sofőrrel, aki majd kivisz minket. Volt ez mondjuk ilyen éjfél magasságában, és utána hallottam, hogy valamikor 3 óra környékén indultatok el, tehát én világon...
0: Mi kaptuk a híreket, hogy azért van egy kis torlódás, ugye mindenki jut ki, szépen sétálnak ki az emberek tök jól, de hogy átadták az összes időt az embereknek, ezért a buszok lassabban mennek ki, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor ki mit iszik. Tehát, hogy akkor mi ezen a trekken voltunk, hogy akkor nem rohanunk, mert hova?
1: Mi Annával összekacsintottunk, és így elindultunk kifelé, és egyszer csak kint találtuk magunkat a szigeten. Aztán legyalogoltunk egészen a hídig, onnantól egyes villamos, hogy hallod, simán.
0: Nagyon, nagyon SMS-eztem a Vitézivel, egyébként végkapcsolatban voltunk, a Kádár Vitézi, én, tehát így...
1: Mint voltak egyébként? Ott voltak
0: én nem is kérdeztem meg, mondom, ő nagyon élte ezt a sztorit. Tehát, hogy ő a kötött pálya villamos és a metró megközelítésében és az otti buszok megközelítésében élte ezt a történetet, posztolt, írt, irányított. A Kádár és a Vitézi is folyamatosan kapcsolatban voltak, és állandóan beszéltek, hogy sűrítsék, milyen járat, hogy mennek. Figyelj, félelmetes, hogy mit csináltak. Tehát, hogy amit ők lehoztak, és ahogy kivitték ezt a rengeteg embert, és sűrítették járatokat, és intézték a buszukat, és indították a nyugatitól az ott járatokat, tehát tényleg elképesztő. BKV, BKK, buszok, villamos, hihetetlen, hogy mennyire jó infrastruktúrával emelték ki ezt a rengeteg embert. Igen, kifele azért lehet, hogy valaki egy kicsit nagyobbat sétált, meg volt egy kicsi, de be is a kijutás, figyeljetek, nekünk katasztrófát jósoltak. 5-6 órás, meg 7 órás bejutásokat, meg kijutásokat. Fél óra alatt mindenki benn volt, és nagyjából egy óra sétálva mindenki kin volt.
1: Figyelj, akkor, amikor kifelé jöttünk, szóval... akkor Annával megvitattuk, hogy felszálljunk-e a hévre. És tudod, úgy voltunk, hogy iszonyatos tömeg lesz, senki nem fog felférni, és különben is fél óránként jár. És tudod, amikor elindulsz, és elmegy melletted, már a harmadik teljesen üres hévre.
0: Azért volt üres, mert ugye senki nem a Filatorigátnál szállt fel, hanem mindenki elsétált a hátulról. És az Árpád-hídnál szállt föl, tehát az első rész, az tök üresen mentek a hívek. Mert senki nem ment a K-híd vele.
1: És csak vonzoltuk magunkat.
0: Igen.
2: Amire én végtelenül büszke voltam, mentünk befelé, és egyszer csak elment mellettünk egy kék BKK busz, és az utastájékoztató táblán a következő volt: DJ Oti külön jár.
0: Igen.
2: Mondom, ez a fiú, ez megérkezett.
0: Ezt igen is kifotóztam, azt nem hiszem, hogy Oti járat. Az a neve, hogy Oti járat. Nyugatitól hozták be a vendégeket, ugye, meg a BKK hajókat helyettesítették. Oti járat volt, azt elhiszem. Mit csinált a BKK? Mi történt valójában? Persze, Oti transfer. Teljesen beteg volt az egész. Teljesen beteg.
2: De olyan jó látni, hogy egy ilyen cég, akit érted, évtizedekig tényleg szapultak, néhol jogosan néhol jogosan, néhol nem jogosan, ahol kigyulladó buszok voltak, érted, ahol nem lehetett egy embert elérni kommunikációban, az most csinál egy ilyet. Hát mennyire jó.
0: Abszolút, jó arc, nagyon jó arcok voltak, igen.
2: Tényleg jó arcok voltak, odaállt.
0: Nagyon.
2: Összerakták az egészet, és akkor még van egy ilyen, hogy Oti külön járat.
0: Igen, de a Sziget is nagyon profin intézte a beengedést. Volt néha egy-egy pillanatban kaptuk fél óránként éreket, hogy van egy kicsi torlódás, H-híd, K-híd, gyorsítottak rajta, még bárítottak embereket. Szóval ez, hogy így jutott be 65 ezer ember, ezt senki meg nem mondta volna. Úgyhogy...
1: Mi egy picit kétségbe estünk, amikor leszálltunk az egyes villamosról, és ott láttuk a H-hidat, ami konkrétan majdnem a hídig tartott a sor. Mondom, azt ki soha az életben nem fogunk beérni.
0: Aha.
1: Viszont olyan jó tempóban haladt, és volt egy pont, ahol azt mondták, hogy menj tovább, mert hogy a K-hidon meg gyakorlatilag nincsen ember.
0: Igen, tovább küldtek egy csomó mindenkit a K-hidra.
1: Behussantunk.
0: Igen, igazán mindegy, hogy hol sétálod le, mert azt a távot bent is le kell sétálni, vagy kint a K-hídig lesétáld, és ott mész be. Tehát, hogy nagyon, mi fél óránként kaptam a híreket.
1: Haverjaid?
0: Kicsit ők is túlzásba estek most. Le is akarom szúrni őket, mert picit erős, hogy mondom, hogy a plázsra egy kicsit vegyenek vissza. Tehát, hogy éljünk már meg valamit együtt, anélkül, hogy vagy elköszönnek, vagy nem tudok róluk, vagy ők nem tudnak magukról. Tehát egy kicsit legyünk már együtt. Én mindig, mire lejövök a színpadon, addigra csatton vannak. Tehát egy órát legalább töltsünk már együtt.
2: Ez a művészek sorsa, haver szolgáltatnak, a többiek meg élvezik. Ennyit.
1: Nem tudom, hogy már nem tudom a keresztnevét, meg lehet, nem is fontos. Az egész este azt hallgattam, egyrészt az egész családjának bemutatott, a gyerekeinek, a volt feleségének, a volt felesége új pasiánk.
0: Akkor tudom, ki volt ő, igen, aztán elaludt, aztán hányt egyet, és elaludt.
1: Elaludt,
0: és hányt. Így van. Na hát, igen, ha ja, igen, mindegy, hagyjuk. Igen?
1: Az este egy jelentős részében egyszer csak azt hattam észre, hogy valaki odalép mellé, nagyon szorosan ölel, és velem együtt ugrál, és artikulátlanul ordít a fülembe mindenfélét, aztán ide-oda rángat, visz, és ilyen embereknek, random embereknek mutogat be.
0: Bocsánatot kérek,
1: érte. Nem, semmi.
0: Barátomért bocsánatot kérek.
2: De várjál, úgy mutatod be, mint az új csaját legalább.
1: Nem tudom, milyen minőségben jelentem meg mellette, de hát egyszer csak, és a srácok és a gyerekeinek is volt egy ilyen láthatóan egy ilyen kis szekunders szégyenérzetük, hogy apa, megint itt valakit nagyon-nagyon szeretem bemutatni, de körbevezetett, tehát ő egy nagyon jó tourist guide volt, nagyon.
0: Jó guide volt. Aztán elaludt. És 2 órát aludt a VIP-be a Skyboxba.
2: Gyerekek, hát megpillanat.
0: Aztán talán előtte hányt.
1: Bekucorodott egy kicsit a sarokba.
0: Bekucorodott, megaludt. Őt is megvágta a meleg. Úgyhogy sok barátommal a buli után már nem tudtam beszélni igazából. Kicsit bántam is, hogy most írok egy körbe, vagyunk több csoportba, vagy visszafogott hangvételű kérlelő üzenetet, hogy mi lenne, ha a plázson egy kicsit még utána tudnánk együtt bandázni egy órát, és nem vágnátok teljesen szét magatokat ennyire durván.
1: Nem mentek hátra hozzá?
0: Az a srác, aki téged körbevít, ő reggel még repülőről jött Majorkáról, csak azért, hogy itt legyen, és másnap ment a repülője, nem tudom, hogy elérte a visszajáratot. Igen. Haza repült, ott hagyva a családját, csak azért, hogy itt legyen, majd repült volna vissza reggel, nem tudom.
2: Jó, a többiek nyaraltak ki.
0: Igen, többiek nyaraltak, nem tudja, hogy erre hazajön. Hazajött, repült, leszállt, bejött, csat, vége, kész, hazament, és visszarepült. Nem tudom, hol van most.
1: Azt én se, de nekem is elmondta, hogy neki még fel kell szállni a reggel egy.
0: Igen, ő ment
1: vissza. Azt már nem tudta elmagyarázni, hogy miért. De ugye ebből a keményből senki sem szórodott végül hátra hozzá.
0: De hátra értek egyen-ketten. Van, akinek aztán a párja szólt, hogy menni kell, van, aki hátraért, van, aki ott maradt háromig, de a nagy brigádból nem sok mindenkivel találkoztam. Hát, hogy azért az így kemény volt, gyerekek. Na jól van, hát ezt még sokáig fogjuk itt emészgetni, ami történt. Azt mondja, hogy igen, köszönöm a BKV és buszsofőrök nevében az elismerést. Hát mindenkinek köszi, gyerekek, aki ötöt pálya busszal ment. Jegyet ellenőrzött, tényleg nem győzünk is a csapattal hálálkodni, mert mindenki nagyon flottul egy emberként intézte ezt az egészet, igen.
1: Viszont legalább 3-4 napra most megvan belőled a bulvár.
0: Én azt gondolom, hogy most ezzel úgy elég élnek, igen. Sajnos tipikus, kicsit savanyú, kicsit magyar, kicsit ki mennyit keresett, hogy volt, mi csinálják, fel voltunk rá készülve. De arról senki nem, vagy ha kevesebben nézik, azért sok dicséretet is kaptunk, hogy milyen
1: igaz,
0: világszintű produkció volt, de
2: az a baj, szokásos magyar fanyalgás. Kezdjük el fölemelni.
0: Persze.
2: Ami a kattintásvadászat van, tudjuk, hogy mi a témája ennek az érintett 18 ember, akiről nincs bizonyíték, hogy
0: már tudom, történt. Hogy hogy lett 18, azt is elmondták a Szigeten.
2: Érted,
0: hogy miért 18 a 18. Minden tudunk már, mi történt.
1: Hogy miért 18 a 18.
0: Miért 18, igen, elmosélem adáson kívül. Olyan banális sztori, nem hinnéd el, hogy ebből hogy lett 18 bedrogozott. Ember. Figyelj, ez felfoghatatlan. Hogy indul el valami, és aztán abból hogy lesz egy kattintásodás cikk. Nem volt 18, de hogy majd elmesélem, csak nem akarom, hogy ezt újra megígyek. Na jól van, gyerekek, jövő mindjárt 6:30 múlt pontosan 1 perccel. Jó, lehet jelentkezni játékra, kedv van, ébredezgetünk, és ráfordulunk erre a reggelre. Jó, írjatok, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal vizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
14: Ne várjon vele. Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n. Carglass
15: javít, Carglass cserél.
14: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jól haladnak a munkák a 33-as belterületi részén. Műfaji sokszínűség az idei virágkarneválon is. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetem Sugár út és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető.
2: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkátok fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt kopóréteg terítés.
1: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Debrecenben a tisztán elektromos gépjárművekkel való parkolás csak a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére és csak a zöld zónában díjmentes. A kedvezmény csak akkor él, ha az autó tulajdonosa vagy üzemben tartója magánszemély. A díjmentessége regisztráció köteles, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell újítani a regisztrációs felületen.
0: A DV Parking információit hallották.
1: További híreink. Már csak 9 nap és megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti majd. A Feeling Tánc és Mazsoret Egyesület 187 táncosa vesz részt a felvonuláson, koreográfiájuk témája a szeretet lesz. Árulta el a DTV híradónak Takács Pántya Barbara művészeti vezető.
3: Számomra a tánc az a szeretetnek a nyelve. És amikor itt a gyerekekkel lépéseket tanulunk, akkor nem csak mozdulatokat tanulunk, hanem egy kicsit így össze is kapcsolódunk így lelkileg. És piros és pink színben fogjuk ezt kivitelezni a karneválon. Lesznek látványelemek is, amit még amúgy nem szeretnék elmondani, hogy legyen meglepetés.
1: Augusztus 20-án a nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy modern tánc és a hip-hop. A 60 éves virágkarneválról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 1 perc, ma jó reggelt. Itt vagyunk, ciki vagy nem, 50 évesen szombaton először voltam a szigeten ide. Hát a hallgató találkoztunk Annával befelé a hídon. Ennek mekkora az esély az én életemben. Nagyon köszönöm az élmény nektek, mindenkinek a szervezésben részt vett, emlékezni fogunk erre a napra sokáig. Ildi küldte nekünk, aki akkor összefutott Annával a hídon, vagy akkor veletek akkor a hídon. Akkor veletek, igen. Már akkor te is ott voltál,
2: együtt,
1: igen.
2: Együtt
1: mentetek, igen. Ja, azt mondja, hogy a hegesztő pajzsot ne felejtsétek levinni Balcsira, mert holnap napfogyatkozás.
3: Bizony. Igen.
1: Azzal néz, jó arc vagyok, hogy eszembe jutottam, kérdezi Barnabás, milyen napfogyatkozás van holnap?
3: Szépen Spanyolországban lesz teljes, nálunk részleges, és ráadásul ugye ez már este felé lesz, azt hiszem, a lényeg az, hogy alacsonyan van a nap, tehát hogyha valaki mondjuk a panelházak körébe akarja nézni, akkor nem fog sikerülni, valami magaslatot kell keresni, részleges napfogyatkozás lesz itthon.
1: Szabad szemmel látod?
3: Persze.
2: Igen. Hát, és Szombathely környékén azt hiszem ott lesz a legnagyobb százalékos, aha, valami 85 talán, de ez most lehet, hogy ennél kevesebb, de hogy azt most is elmondták ugye ezerszer mindenféle fórumon, hogy ne nézz bele telefonnal se, hanem rendes védőfelszemüveget húzzál, ahogy az a régi, nektek az még megvan esetleg valahol?
1: Nincs, nem, de honnan lehet ilyet szerezni? Vagy ez bekormozzak egy üveget? Vagy ez
3: hát
1: nem jó?
3: Ha elkapod a csillagászt, ma,
1: holnap?
3: Ja, holnap.
1: Akkor kiveszem a zsebéből.
3: Kiveszed a zsebéből.
1: És ez hánykor van? Balatonról lehet látni holnap?
3: Lehet.
1: Vagy, igen? Ha. Tényleg?
3: Igen.
1: Nem, de jó, na, ez most valahogy nekem ez kimaradt. Nyilván most egy picit mással voltam elfoglalva. 19 óra 22 perctől érdemes elkezdeni. Akkor kezdődik a kontaktus, a hold ekkor érinti meg a napkorongot. Aha. Hmm. Majd a naplementéhez közelebb, de egyre látványosabbá válik a fogyatkozás. Wow!
3: Na tessék!
1: Hát az király.
3: 99, emlékeztek? 1999, mindenki várta, mint az állat. Teljes napfogyatkozást, óriási tudományos hittérítés folyt, meg mindenki, mindenhol lehetett kapni a szemüveget. Volt olyan újság, ami mellékletbe adta a napfogyatkozás néző napszemüveget, és ugye elindult a fél ország, mert egy ilyen sávba lehetett igazán tökéletesen látni, ugye Balatonság. Aztán le így Békés Csaba felé. Óriási volt. Fú, én imádtam. Nagyon jó volt.
2: Mi baráttársággal mentünk le Balatonra. Emlékszem, hogy amikor teljesen beállt, tudod, mondták előre, hogy majd el fog csendesedni minden, és akkor majd nem fognak csiripelni a madarak, és tényleg volt egy ilyen...
1: Volt!
2: Ilyen
1: fú, tényleg, én Balatonon voltam, én forgattam zenetévével, és tényleg elcsendesedett a természet.
2: Nagyon érdekes.
1: És csönd lett, és igen, szürkület, és elhallgattak a madarak, a szenzációs volt. Az ő munkavédelmi bolt hegesztő szemcsi tökéletes. Igen?
3: Igen.
2: Észak-nyugati határ közelében 80%-os takarásban lesz, tehát ott lesz a legnagyobb.
1: Wow! Ennek az jó. Na, azt nem tudtam, ez nekem elmaradt. Hát én holnap este, holnap azt még lehet, én is látom. Igazából. Na, az király. Te jó, ezt nem is tudom erről most, hogy valahogy leestem. És akkor valahol a világban teljes?
3: Mondom, Spanyolország
1: volt teljes.
3: Spanyolban lesz teljes, csak ott nem vagyunk, sajnos. És akkor itt meg Magyarországon minél nyugatabbra mész, annál többet takar.
1: Nagyon jó. Jól van, na akkor ezt megnézzük mindenképpen. Hegesztő pajzsal is nagyon jó.
3: És utána pedig, tehát ha megnézted a napot, és nem sütötted ki a szemedet, akkor meg hullócsillagozhatsz, mert az is most van. Augusztus perc.
1: Na jó, most már elég itt a látványosságban. Hullócsillag.
3: Mi kell még nektek?
1: Mi van már itten, aztán igen.
2: Ki kell feküdni a töltésre? Romantikázni.
1: Igen, ez a Perszeidák? Az jön most.
2: Az az augusztusban menetrend szerint visszatérő.
1: Minden van, gyerekek, jól van. Oké, játszunk, akkor egyet jön a játékosunk, Anna mindjárt passzolja, és akkor megnézzük, hogy...
2: Azt akartam még elmondani, képzeljétek el, nekem még sosem volt egyébként, és azzal befejezem az ott is vekengést, hogy volt egy pillanat, amikor elsírtam magam.
1: Igen?
2: Aha.
1: Na, melyik rész volt?
3: Én is gondoltam volna.
1: Mi volt? Sokaknak sokfajta milyen pillanatuk volt, ezt mondták, de neked melyik?
2: Szerintem a Café Del Mar számlá volt az, amikor így azt éreztem, hogy így megérkezett az egész.
1: Hogy ez ott van.
2: Aha, igen. És akkor ugye, mondom, mi történik.
1: Húztuk egy kicsit az időt, mert fél hétre volt beírva a kezdés, csak előtte próbán megnéztük, hogy mikor indul jól a lézer show, és akkor kiderült, hogy ilyen 8:30-9-ig valahogy el kéne ketyegni, mert akkor kezd úgy besötétedni, és akkor toltuk még egy kicsit a kezdést, hogy mire megérkezünk a transzblokkhoz, meg a lézer showhoz, addigra megérkezzenek a fények, meg be tudják ott ködölni rendesen az elejét. Úgyhogy ott volt egy pici számolgatás. Én a próba előtti napon kint ültem a stégemen, és azt néztem órával a kezemben, hogy mikor van úgy sötét, hogy el tudjuk indítani a blokkot, és a Gyurival SMS-eztünk, hogy nem lesz jó, jó lesz, nem lesz jó, tolni kell.
2: Túl korán
1: lesz. Hogy tudunk rajta tolni, nézd meg, 8:30 van, világos van, de a Balatonon máshogy látod, a vízfelület az más, ez egy zárt rész. És ezen ment ott, hogy kint ültem, mondom, órával a kezemben egy nappal a buli előtt, hogy itt valamit kell csinálni. El kell tolni, le kell tolni, és akkor le is tudtuk, meg kellett is egy kicsit csúszni, úgyhogy pont jó volt egyébként, jó jött. Nem, sötét, az a blokk a sötétben jó, tehát annak már sötétben kell elindulnia. Ez a plázson már jóval könnyebb lesz, később is kezdünk, meg ugye már azóta megint rövidülnek a nappalok, tehát hogy hamarabb van sötét.
2: Meg más a hangulata egyébként, abban biztos vagyok. De mondom, nekem a Miró az óriási parti arc volt fiatalon, és mesélte, hogy akkor, amikor a hajnalban így elkezd följönni a nap, és akkor leadják az utolsó számokat, és akkor mindenkit végigmegy ilyen eufória, és ölelgetik egymást, és csorog a könnyük. És ezt a fajta eufóriát én még így ennyire pacekban nem értem át, és most volt az, hogy azt éreztem, hogy az!
1: Igen, mert ennek ugye...
2: Itt
1: pont ez a lényege, ezért terápia, mert hogy ez felidéz benned egy csomó mindent. És ugye azokat kezded el újraélni, az emlékeket, kivel hallgattad ezt a dalt, hol csókoloztál, mi volt az a dal, hol hallgattad azt? Hát nekem mindegyik dalhoz van szinte egy emlékem. Tehát, hogy nem véletlen vannak ezek a dalok.
2: A mostani az friss emlékek már nincs.
1: Friss emlékek már nem nagyon. De hát én pontosan tudom, hogy miért. Ez a dal, vagy az a dal, az mit jelent. Úgyhogy... Ja, igen. Ja, itt van Eszter velünk. Hello, Eszter, jó reggel. Ciao.
4: Hello. Sziasztok, jó reggel.
1: Milyen helyzet, honnan?
4: Jó reggel. 60-ból vagyok. Sziasztok.
1: 60-ból hívtál bennünket. Aha. És anesteziológusként dolgozol?
4: Hú, ez Anna mindent elmondott.
1: Ja, leírtam, hogy te minden altatóorvos vagy.
4: Igen, mondjuk most én szabatikára vagyok idén, de igen.
1: Mi vagy idén?
4: Szabatikáron, szóval, hogy így... Úgy volt, hogy egy évig nem dolgozom, most ez kicsit módosul, de hogy így eljöttem, felmondtam, elköltöztem, aztán gondoltam egy évig, akkor most így megtalálom önmagam, kipróbálok új dolgokat, ilyesmik.
3: És nem jött be, úgyhogy visszamesz.
4: Nem. Utazgattam, most jöttem haza Spanyolországból, kint voltam egy hónap volt, szóval azért így el vagyok.
2: Na mindenit.
1: De jó.
3: És miből lett eleged?
4: Hát,
3: Már megint egy
4: alvó ember. Igen, túl sok, nem keltek fel, az volt mindig a baj, hogy így nem tudtam őket felébreszteni. Nem, igazából, hát ez összetett eléggé. Egyszerűen egy belső hang folyamatosan azt mondta, hogy nem, ez így nem jó nekem, és akkor itt tovább kell lépni, úgyhogy valami más kell keresni, vagy valahogyan máshogyan, és akkor most az idei évet azt így erre szánom, hogy így újra önmagam legyek, és találjak egy olyan balanszt, ahova ez így belefér, de így nem oldódom fel benne teljesen, mert túl fiatal vagyok.
3: Jó, hogy kevesen tudják, vagy merik ezt megcsinálni egyébként, hogy azt mondod, hogy,
4: hát, igen.
3: Hogy van egy állásom, meg szeretem is, meg minden, de hogy kezdek benne kiégni, és akkor gyerünk, keresek valami mást.
2: Mennyi idős vagy?
4: Igen. Hát 34 vagyok.
2: Hát akkor az még csak azt sem mondhatják, hogy nem, hogy van egy ilyen életközepi válság, és akkor az ember fordul egy időt.
4: Nem hiszem, hogy ez így az. Elég sokat foglalkozok saját magammal is, ment egy önismeretei, és mert nem hiszem, hogy ez így az. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy nem az az én helyem most itt, és hogy nem akarok, tényleg túl fiatal vagyok, hogy boldogtalan legyek. És akkor meghoztam ezt a bátor döntést, feladtam mindent, eljöttem, és életem legjobb döntése volt.
1: Nagyon menő. Jó van, kivel játszanál, Eszter?
4: Hát a Judit választottam, mert szerintem értékelni fogja, amit mondani akarok.
2: Az első három másodpercben kimondott nagykövér igenemet.
4: Hát remélem, hogy igen, de bármelyikünk mondja ki, jól lesz.
1: Jól van, na elindítjuk akkor, jó, játszatok 3-2-1 este.
2: Másodpercben kimondott nagykövér igenemet.
4: Hát remélem, hogy igen, de bármelyikünk mondja ki, jól lesz.
1: Jól van, na elindítjuk akkor, jó, játszatok.

0: úgy zarándok szálláson dolgoztam, rengeteg ember, külföldiekkel így találkozni, beszélgetni.
1: Akkor ez egy ilyen azért önkéntes munka volt ezek szerint?
0: Pontosan így van. Persze ebben benne van, hogy saját magamat is azért így megtaláltam, de még azért feldolgozás alatt van ez a dolog. Tudod, mit akartam neked mesélni? Mit csináltam az otti bulin? Leugrottam a bungee jumpingon.
1: Óriási vagy. Én ott néztem, volt ott oldalt, igen. Ah!
2: Pedig Istenem, milyen szépen húztátok, hosszú mondatok, igen. Nagy sztorik aztán.
1: Hát ő hosszan húzta, én meg alábentem szépen.
2: Látod gyorsan. Szívem, a Júli ezért nem jár bungee jumpingolni, ő ezt adásban csinálja.
3: Ott ledobja magát. Ez
0: milyen halálfélelem volt, hogy nem megértem abszolút, de ez az élmény is közelített azért így hozzá. Élőben valóban sokkal másabb, mint hallgatni a rádióban, úgyhogy...
1: Én gumikutél nélkül szoktam.
3: Igen, valaki igen? Azt írta, kimondta, hogy zarándokszállás. Szellemes. Jól van, Eszter, figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél itt az ajándékot. Okay.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
3: Wow!
0: Na,
3: van egy ilyened is.
0: Nagyon jó.
2: Egy kis vásárlás.
0: Nagyon szuper, köszönöm szépen. Így van. Nagyon szépen köszönöm.
1: Menő, és leugrottál?
0: Lebatti, halálfélelem volt, úgyhogy soha többet.
3: Hol volt bungee, ott az óriás keréknél, vagy hol volt?
0: A Coca-Cola mögött volt.
3: Coca-Cola mögött? Aha,
0: a gagyi vipesek mögött, igen, akik nem mozogtak. Egyébként de hogy életem buléja volt, nagyon
3: táncoltak,
0: jó volt.
3: Ők táncoltak, jobbra a vipet láttam, hogy állnak a tűzőnapon szegények. Ott már mindenki járni volt, ezeknek oda tűzött a nap, figyelj, hát ott aztán ment a vergődés, ja, igen. De aztán belendültek, megkapták a sötétet, aztán belendültek. Jól van, örülök, hogy voltál, meg küldjük az ajándékot. Ciao.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: Hello.
1: Annyiszor kacérkodtam ezzel a szigetes leugrással. Mindig néztem.
3: Ott le kell ugrani, oda mész, be vagy kicsit rúgva, ott fölmész, bátor vagy, le kell ugrani.
1: Hányszor ugrottál?
3: Szigeten, amikor forgattunk mindig.
1: Komolyan?
3: Persze.
2: De kényszerítették.
3: Hát ugye forgatás is volt, klippet is küldtek, kiadod a mikrofont, lekonfol, jó, vegyük a bungee-n a lekonfol, jó, vegyük, mekkora ötlet, nem vettük föl 4 éven keresztül a bungee-n. Sziasztok, ez volt a megálló, hogy leugrottam. Tehát, hogy így, az sokszor, az jó, az nagyon jó, a szigeten az, ott ugrani kell.
1: Feri, te ugrottál valami?
2: Nem is fogok soha.
3: Sötétbe ugorj, nem látod, hogy mi van. Csak
1: jó, hát az soha.
2: De jó, ugorj, Júli, sötétbe.
3: Meg kell ugrani.
2: A világ legbiztonságosabb bungee-ja is abban a pillanatban menne tönkre, hogy Júli ugrik.
3: Ne, sötétbe nem látsz, csak látod a szigetet, egy nagy totálból fények, dobod magad bele, aztán kész, zuhansz.
1: Az egész torony dől neki. Velem
3: egy. Igen. De jó.
1: Darus kocsi szakad el.
3: Jó móka egyébként, igen. Jó móka. Na jó van, gyerekek, oké, akkor elmegyünk. És és az eljövünk vissza, majd valamikor visszajövünk, így van.
1: Foglalkozunk azzal, hogy honfitársaink mit csinálnak Olaszországban a repülőtéren?
3: Azzal is mindennel foglalkozunk, igen, persze, mert hogy kiragadtak, illetve kérdezi valaki, mikor lesz az elvesztett fogadási műsorvezetés, és annak megvan a dátum, a gyerekek.
2: Na, gyerünk elő a farmával.
3: Nincs megúszás. 31-ére kaptunk időpontot a programtól. A kívánság műsorra. Délután 2-ig kell itt ülnöm, és megadta az engedélyt a programosztály, gyerekek. Sőt, arra is kaptunk engedélyt. Képzeljétek el, hogy legyenek olyan muzsikák, amiket én meg mi szeretünk.
1: Opa.
3: Ami most nem feltétlen jelent egy, nem tudom, egy nagyon hagyományos, nem tudom, tényleg Gigi D'Agostino, de hogy lehetnek olyan zenék, amiket én berakok. Hát ott megszórom őket akkor majd.
2: Micsoda hétfő lesz az.
3: Beépített kívánok lesznek. És csak
2: igen, és csak azt kérik, amit szeretem.
3: Nagyon durva trendt fogok nyomni. De hogy augusztus 31 hétfő.
1: Hogy zajlik egy ilyen engedélyeztetés? 2 példányban iktatni kell?
3: Iktatod, faxolsz, megbeszéled, leívélezed.
1: Leadod a műsortervet. És igen. Egy szinopszist.
3: Úgyhogy jó arcok voltak a flyék, mondták, hogy persze mehet, kérhetnek más dalokat is, és lehet ez egy ilyen rendhagyó kívánság műsor, úgyhogy megvan a dátum augusztus 31. Eszi darab, és minden lesz így, gyerekek, úgyhogy itt fogok ülni 2 óráig, de a fogadás az fogadás.
2: Így van, meg kell tenni.
3: És még 2 kiló megy egy egyesületnek, vagy egy alapítványnak, ugye ez is.
2: Még azt se csináltad meg.
3: Hát most más volt egy picit.
2: Most más volt a prioritás.
3: Volt más, de az is szárba szökkent, tehát az is Az is megvan, úgyhogy, ja, de lehet hagyományos rádióegyes zenéket is kérni, csak hogy a büntetés része is meglegyen.

0: Nekem legalábbis, igen, igen.
1: Azt kellene csinálni, hogy ugyanúgy, ahogy, mint a disznóvágásból, hogy ebből is egy ilyen hagyományt csinálni.
0: Ja, viccelsz? Kapitány úr már szerintem három helyre eladta.
1: Az nagyon jó.
0: Ő nem szórakozik. A szélszosztály nem szórakozik, négy helyre van eladva az augusztus 31-ig.
1: Kérd te is Balástól.
0: Persze, persze. A támogatója nem tudom, kicsoda, érted. Tehát biztos, hogy kapcsi belendült. Ja, úgyhogy ez van, augusztus 31, ott vagyunk. Ez a hivatalos dátum, és ezt nekem is be kell írni, hogy akkor lehetőleg a délelőtti lábnapot, azt áttegyem. Igen, áttegyük estére. Úgyhogy jövünk mindjárt. Jó, egy persze pontosan 7 óra van közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt.
2: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértradio.hu.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
10: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a felesem tréfa.
16: Otthoni és üzleti

0: 777-es telefonszámon.
1: Rendeljen a Formula Ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár, keresse a Facebookon.
2: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
3: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
6: Bennünk B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
7: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
8: Hirdessen nálunk!
9: reklamkukac.mcdb.hu.
10: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Megújulnak az ivóvízhálózatok. Programsorozatot indított a debreceni vagyonkezelő. Dobon Kolett vagyok, jó reggelt kívánok! A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be hétfőn a közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. Gajdos László úgy fogalmazott, a vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület. Mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét.
12: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
11: További híreink. Még ugyan javában tart a nyári szünidő, de az iskolákban már készülnek az új tanévre. Országszerte ezekben a napokban érkeznek az intézményekbe a tankönyvek, amelyeket pedagógusok és diákmunkások közösen rendeznek el. A debreceni Dózsa György általános iskolában például több mint 4900 kötetet osztanak ki a tanulóknak. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. Nagy érdeklődés mellett zajlott a nyári élmények a debreceni vagyonkezelővel programsorozat, amelynek második állomásán az új kert alá látogattak az érdeklődők, számolt be a DeHír. A debreceni hőszolgáltató ZRT csaknem 14 kilométer hosszú közmű alagút folyosó rendszerének új kerti szakaszát járhatták be azok, akik jelentkeztek a programra. Egy körülbelül 3 kilométeres látogatói útvonalon lehetett megismerni azt a különleges közmű folyosórendszert, amely az 1980-as években épült. A túrán elhangzott. A járható alagutak egyik legnagyobb előnye, hogy a távhővezetékek karbantartása és javítása közvetlenül a föld alatt végezhető el. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a távhőhálózat működésébe, megismerhették a föld alatt található szerelvényeket, valamint egy hőközpont működését is. A debreceni vagyonkezelő program sorozata folytatódik, már a következő rendezvényre, a karneváli villamosra is lehet jelentkezni. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát, te

0: 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fának hajtott egy kocsi a 2201-es úton, Nagy Orosz és Patak között a 2-es kavicsnál. Ráadásul teljes útzár van. Köszönjük, köszönjük szépen.
1: Ja. Közben kívánság műsorra csak egy nagyon jó ötlet érkezett a hallgatótól, hogyha azt összetudnád hozni, hogy legyen egy NMHH büntetés, mert a kívánság műsor még sosem kapott.
0: Soha. Soha nem büntették meg. Az menő lenne.
1: Zseni vagy, Zoli.
0: Megbüntették a kívánság műsort. Megbüntették a kívánság műsort. De valami ilyet mondtunk, vagy mondok. Vagy... Igen, kívánság műsor azért nem sűrű volt.
1: Még nem kapott szerintem.
2: Fogd meg a söröm.
0: Igen. Na jó, akkor vagy.
1: Na majd most.
0: Augusztus 31-én.
2: Fagyis viccet ismeri. A végére.
0: Csod van most az NMA-ba. Hát itt nyilván nagy változások vannak, meg átállások, meg választások, meg kinevezések, meg nem tudom, de hirtelen nem vagyunk jogsértők, nem? Eddig egy hónapban 15-ször voltunk nagyon gonoszak, és a kisgyerekekre nem figyelők, most 3-4 hónapja nem vagyunk semmilyenek.
2: Na-na,
0: hát pedig ugyanazt csináljuk minden reggel, de hogy milyen érdekes azért ez is, nem?
2: Hú, hogy valaki nagyot nyújtózkodik, és azt mondja, na, akkor most megint elkezdem őket hallgatni.
0: Hogy zajlanak itt a dolgok, gyerekek, ez van. Na,
2: milyen a Babettával? Feltettél egy darab videót, oké, megérkezett le a Balatonra a motor.
0: Most már a harmadik tank benzin, vagy keverék fogy ki belőle, igen.
2: Folyamatosan
0: járatva van.
2: Na.
0: Szomszéd gyerekek is nagyon szeretik, és rájárogatnak. És tegnap felfedeztünk alatta valami kis foltot, kiderült, hogy nem volt elzárva a benzin, úgyhogy most kérdés, hogy mennyire szívta meg magát, vagy hogy ilyenkor mi van, egy hete most nem jut rajta senki. De mindig hallom, hogy az utcában jó, megint átjöttek a srácok, megint nyúzzák a történetet, megint megy, úgyhogy én elcsapattam vele a kedvenc kávézomba, visszacsapattam vele, úgyhogy nagyon jó. Annyi van, hogy a kipufogóból kiesett most egy ilyen zajszűrő cucc.
1: Az ugyanaztól, mint ami az enyém volt a túra alatt.
0: Igen, és így a faluban már nem annyira szeretnek. Igen, a faluban nem annyira szeretnek, és hát most azért így jelenik meg elég cikk ahhoz, hogy még a faluba is magamra hívjam fel a figyelmet, úgyhogy most egy kicsit csak úgy pauzéba vagyunk, de most visszaszerelték a srácok, most visszarakták a zajszűrőt, úgyhogy...
2: De van egy kis asztal, ahova ki van rakva a kulcs, és bárki viheti?
0: Ez nincs kulcs.
1: Viccesz.
0: Kulcs.
1: Milyen kulcs?
0: Fölülsz, megtekered és indul.
2: Igen.
0: Persze.
2: Ennyi? Hát ja, bocsánat, azt legalább valamivel el kell indítani, de akkor ezek szerint nem, semmi?
0: Igen, semmi. Fölülsz és mész vele.
1: Ez a motorkerékpár még olyan világban született, ahol ott lehetett hagyni, érted, az utcán itt tárgyakat, ahol még a faluba, nálunk például úgy volt, hogy a minden egyes kapuba, a kis kapuba, oda volt rakva a kulcs, így föl. És mindenki tudta, hogy mindenki ott tartja a kulcsot.
0: Igen, kész.
1: Akkor még béke volt, érted? Nem kell félteni, hogy ellopják.
0: Persze, fölpattansz rá, megtekered, viheted.
2: Picit Babettát oda lehetett támasztani a kocsmá elé.
0: Mentél, nem volt
2: itt. Amit talált.
0: Igen. Azt írja valaki, ez NMH tesztért kiállt, halljuk a fagyis viccet. Igen. Nagyon jó, gyerekek. Na jó van. Oké, viszont egy nagyon kellemes kis törvényjavaslatot találtunk. Jövő 2-től képzeljétek el, mit csinálnak a franciák. Egyébként ez egy jó dolog. Előzetes hozzájárulás után lehet csak megkeresni a fogyasztókat telefonon, az új fogyasztóvédelmi törvény szerint. Meglehetősen ritka lesz a szabályozás, de a kéretlen reklámjok visszaszorítása, a reklámhívások visszaszorítása miatt a fogyasztók védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt az van, 27 millió forintra büntethetnek hívásonként azt, aki felhív téged valamilyen szolgáltatásért, a vállalatokat pedig 136 millió forintnak megfelelő összegre büntetik, ha téged felhívnak úgy, hogy te nem járultál hozzá, hogy kiad a telefonszámodat.
1: Na, de akkor már
0: milyen
1: is
0: menőn csinálják?
1: Ez nagyon jó, az első kérdésem így szólna, hogy akkor előbb fölhívnak, hogy elnézést, uram, fölhívhatjuk önt egy ajánlattal?
0: Igen, ez egy jó kérdés, igen.
1: Mert akkor az ugyanúgy büntetendő, érted? Hogy kér engedélyt rá? Az a
0: e-mailek körbe küldenek egy kérdőívet, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy edénnyel, banki szolgáltatással, biztosítással, pénzügyi befektetéssel kapcsolatban felhívjanak. És ha te nem járulsz hozzá, akkor bekerülsz egy központi adatbankba, ahol nem adhatok ki a telefonszámot. Ha mégis valaki felhív, akkor te jelentheted a hívást, és abban a pillanatban magánszemélynek is, ami azért durva, 27 millió forint.
2: Van 3 perce az egészségére?
0: Na, akkor szerintem köszönöm, hogy kit hogyan hívogatnak. Idegen a szám, mert eleve nem veszem föl, de a 061 azt fölveszem, mert azt tudom, hogy ilyen hívás. Tehát 061-5-2-3, azt tudom, hogy valami ilyen.
2: Eleve jelzi a telefonod már az, hogy kéretlen hívás. Tehát ezeket már fel se veszem. Ez az egyik.
0: A másik... De már megismered a számot, mert valamikor sima 30-as számról hát, hívnak.
2: Neked nem írja ki a telefon. Hogyha 2-3 ember bejelenti azt, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi megkeresés, akkor ezt jelzi a központ,
0: és ne neked csináld. Már úgy írja ki a telefon. És az iPhone kéri, kéretlen hívás.
2: Igen, kéretlen hívás.
0: Hallod, Feri, miket tud a bige?
2: Nem? Mi van? Nektek nem?
0: Mi van? Szerintem megint csak behallottad,
2: nem? Nem. Ezt jelzi a telefonot, hogy mondjuk marketing célú megkeresés.
0: De meg kiírja, hogy kéretlen
2: igen,
0: hívás.
2: Igen, tehát olyan kéretlen, igen, és ha felhívod, akkor jó eséllyel valaki egy aranka.
0: Nálam ezt nálad végén. Írja.
2: Nem. Jó.
0: Így kéretlen hívás.
2: Felnevet,
0: paszki. Igen, nem, fel kéretlen hívás. Érdekes.
2: Nem úszod meg 10 perc alatt.
0: Hát az ebből nem tudja, csak mert hogy a gagyi szar írja valaki. Ez ebből nem tudja, mi a Samsung. Nem vagyunk Samsungos. A Samsungos vagy?
2: Én Samsungos vagyok.
0: Hát akkor azért
2: kell jó telefont vásárolni.
0: Ez a Samsung üldi, hogy ne használd a telefont, mert elkopik.
1: Így van, mert a Samsung, érted, meg akar akadályozni életed nagy üzletjének megkötésében, hogy a befektetési tanácsok.
0: Hát várjál, mi az, hogy a Samsung tudja, hogy őt zaklatja a cepteredénykészlet, hogy vegyen infralámpát. Nekünk meg iPhone-osoknak hagyják, hogy rászaladjuk, azért, hogy Tóth Marika Amerika, vagyok, banki szolgáltatást
1: mert
0: ajánlok.
1: Mert az amerikai cucc, itt a szabadság maga, érted?
0: Igen,
1: az,
0: itt azt kell megfizetni.
1: Aki akar.
2: Meg tudják, hogy ti jobban vagytok eleresztve, mert megengedhetitek magatoknak az iPhone-t, úgyhogy megvehettek sok szart. Úgyhogy ezért mennek rá.
0: Mondjad, Laci, várjál, Laci mondja, hogy iPhone-on is lehet azért valamit trükközni. Hogy betudod,
3: hívásoknál jobb felső.
0: Hívásoknál jobb felső.
3: Ismeretlen hívók, és azokat mind, aki ismeretlen, azt
1: így. De várjál, de neked az ismeretlen, más. De a Júlinak az azt írja ki, hogy olyan megkeresés, marketing célú megkeresés, mert hárman jelentették azt a számot.
0: Öt ember fölhívja a szám, ők lejelentik, hogy a 06-33-16-ról.
2: Én sose jelentettem ezt így vissza, de nekem mindig kiírja. Igen, hogy tehát nem tudom, mi az üzenet, de tudom, hogy azt nem kell felvenni, mert akárhányszor felvettem, mindig az volt, hogy ott ült egy aranka, igen.
0: Igen, én nem tiltok le idegen számot, magánszámot nem veszek föl, tehát ha nem ír ki semmit, azt nem veszek föl, de nem tiltok le magá ismeretlen számot, ez egy gyerek lemerül, fölhív valahonnan, valami történik, valahogy, tehát hogy azért én magá nem mindig veszek föl ismeretlen számokat, de nem tiltom le. De ekkorát ugrott a Samsung.
2: Ekkorát.
0: Hát most hagyjuk ezt a hírt a francba, veszünk a Samsungról.
2: De azt mondják, hogy az iPhone-osok is tudják. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek a típusú megkereséseknek van bármiféle hatása. Tehát, hogy 100-ból egy odaér.
1: Én annyira... nagyon sok, egyébként nem csinálnák, tudod, de bíz. Hát gyerekek, hát egyébként, hogyha ez soha nem indult volna be, nem ugrott volna be egyetlen egy ember se rohadt nagy pénzzel, akkor ezt nem csinálnák.
2: Jó, 15 éve még volt
1: létjogosultsága. De most is. Hát Juli, abban a világban, ahol fölhív egy vadidegen ember egy nagymamát, hogy itt van nálam az unokád, mert rosszul lett, küldjé pénzt, és odaadjuk, szerinted annak az ígéretével, hogy kedves Marika néni Pista bácsi,
2: Ferikén. A
1: így van, bármit el lehet adni.
2: Én azt szeretem, hogy ez a vonal végén mindig ilyen nagyon-nagyon szomorú, nagyon
0: unott borzasztó, hangú, de tényleg
2: nagyon papírról olvassa a saját nevét is.
0: Tehát egy csicserengő hangú, ilyen cuki hangú nő lenne, még esküszöm meg is hallgatnám, de olyan szinten hatol bele az intinteretbe, és ráadásul ő unja, hogy engem fölhív, hogy már azon felcseszem magam, hogy fia, te ennyire unod, amit ajánlasz. Akkor miért hallgassam meg? Fölhívsz, fogalmam is, hogy ráérek-e, én marha felveszem, de még ezt te is unod, ezt a szart, amit el akarsz adni. Miért kéne, hogy meghallgassam? Már most unod, hogy el akarod nekem adni.
2: A legnyomorultabb meló. Hát én ezt meséltem nektek, hogy én ilyet csináltam, sőt, én csináltam, biztosítást próbáltam így eladni. Úgyhogy az arany oldalakat csaptam föl, és gyakorlatilag az A betűtől kezdve elkezdtem fölhívogatni az embereket.
1: Jó, hadd találjam ki, egyet se adtál el.
2: Hát dehogy is. De mondom,
0: mit ajánlottál? Hát,
2: volt egyszer, ugye, amiről meséltem, hogy a tisztítószerek.
0: Tényleg, úristen.
2: Ott egyébként egészen jól hasítottam. Igen.
0: És honnan volt meg a telefonszámotok?
2: Kaptam egy listát.
0: De honnan kapsz telefonszámlistát?
1: Ahogy kikerülnek, hát ez mindennapos most már. Eladják.
0: De honnan, hogy kinek adom meg a számomat, aki aztán eladja? Tudják, a barátaim, a családom, ki adja el a számomat?
2: Egy csomó helyen
0: a szolgáltató?
2: Igen, de egy csomó helyen csak úgy tudsz vásárolni, hogy beixeled azt, hogy egyrészt hozzájárulsz az adataidnak a kezeléséhez, másrészt pedig, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy kereskedelmi célra felhasználják a telefonszámodat.
0: Egy csomó futárszolgáltnak is megadod, azok szerintem millió számot, telefonszámot adnak és kereskednek az adattal.
2: Fogják az adatbázist, aztán továbbadják, igen. Az, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként hogyan kerültek elém ezek a listák, azt nem tudom, de hát azt mondtam, hogy álnevem volt, kis virág.
1: Új, de jó név. Hogy, kis virág.
2: Igen, hogy a visszautasítást ne a Géva Júli kapja, hanem a kis virágot küldjék.
1: És volt akkor neked izé tréninget, hogy kell csinálni? Tartottak előtte, vagy csak azt mondták, Júli, itt a izé, tessék hívogatni.
2: Volt, és olyan volt, képzeld el, hogy bent ültünk a Váci utcában, volt, kibéreltek egy ilyen nagy termet, és ott ültünk 18-20 ilyen fiatal kislányok, és akkor elmondta a nő, hogy akkor mit kellene árusítani, tehát hogyan kellene megkeresni ezeket az embereket, hogy mivel köszönsz, hogy mondod el, hogy mit mondasz, kaptunk egy ilyen kis listát is, hogy mivel kell bemutatkozni, és akkor volt egy csaj, aki így felállt az egész bemutató végén, és így kiment, és így utána nézett ilyen, hogy na, ez élete lehetőségét engedte.
1: Igen, és ezek után egy fillért nem kerestél hónapokig.
2: Iszonyatos jutalékok mentek ezek után. Még a Budapest TV-nek is árusítottam. Úristen, reklámidőt.
0: Ezt mesélted, hogy a Budapest TV-t adtad el. Igen.
2: Ilyen 10 másodperces inzerteket.
0: Ti végig hallgatjátok, vagy ráteszitek? Tehát,
1: Én megköszönöm, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, de nincs rá szükségem.
0: Igen.
1: Hát megőrülsz, mire végig hallgatod.
0: És sose szimpatikus, aki felhív.
1: Igen.
0: Még egyszer nem hívott fel egy ilyen csicsergő hangú 25-ös, nem? Hogy így valami nagyon jó szolgáltatást ajánl. Csak egy ilyen unott Marika hívogat
1: aki
0: mindig.
1: Aki érzed, hogy van mit eladnia, aki érzed, hogy így kedves, aranyos, és ráadásul, hogy legalább azt nézzék már meg, hogy tudjanak beszélni. Nem érted, amit mond. Vagy ez tudatos?
0: Ne, de igen, hogy, úgy mondja, őket, igen.
1: Hogy úgy mondja a cég nevét, hogy nem érted, hogy mi, meg a szolgáltatást se.
2: Figyeljetek, van
0: igen. Megkérdezed, nem kérdezed meg bizondalást. Hát, és már azon felhúzod magad, hogy megvan a telefonszámod.
2: Pénzügyi és befektetési célú, ilyen megtakarítási célukkal szoktak engem megkeresni, és volt például olyan, hogy egy pasi háromszor jött vissza, minden alkalommal elhajtottam, hogy ne haragudj, most nem alkalmas, éppen elmondtam, hogy éppen hol vagyok, és kezded, hogy 2 hét múlva megkérdezte, hogy mikor hívhat vissza. És megmondtam, hogy 2 hét múlva beszéljünk, mert akkor talán azt gondoltam, hogy elfelejti.
1: Nem, ez beírja a naptárjába.
2: És beírja a naptárjába, de annyira, hogy a 2 héttel ezelőtti szituációra is utal, hogy na, meggyógyult azóta a nem tudom a kiskutya, mert éppen arra hivatkoztam, hogy ne haragudj, éppen állatorvosnál vagyok. Tehát, hogy felépít egy ilyen kis történetet. Tehát, hogy próbálkozzák.
0: Nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hívogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem. És elmondta, hogy igazából azért hívott, mert ő sosem kapott egyértelmű választ arra, hogy nem. És mondom, fiam, ebben mit nem értettél, hogy 8 éve hívogatsz? Ő minden évben mondta, jó, akkor jövőben próbálkozom. Mondom, fiam, nem fogok nálad befektetni, tehát hidd el, hogy nem tudsz újat mondani. De ő egy év múlva megpróbálja, megint följött, mert nem érted, hogy nem. Tényleg nem, hagyjatok már békén. És a 8. év után üvöltve elküldtem, hogy te tényleg nem érted, de nem fogod föl, hogy nem fogok nálatok, és úgy üvöltöttem vele, emlékszem, és annyira berágtam, a csávó, mondom, 6-8 éven keresztül évi egy telefont elengedett, hogy szinte most eljött a pillanat. Ő ezt tudja, hogy nekünk egyszer lesz egy tranzakció. És nekem hallgassa meg az ajánlatát. Figyelj, mint a sakál úgy üvöltöttem.
2: Rosszkor
0: is kapott el, tudod, meg mondom, és már hagyjál már békén, nem érted?
1: Mm. Ennél már csak egy szarabb van, amikor egy ismerősöd lesz ilyen. Olyan van
0: olyan nektek? Nekem még nem volt.
2: Olyan
1: na, nekem
2: voltam.
1: Volt. Nekem volt.
0: Volt
1: igen. Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott
0: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
1: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
0: és kötött egy dílt.
1: És kötött egy dílt, és jó díl.
0: Szerintem kézzed el sokan. Én nekem is az az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja,
1: igen, mert arról
0: elgondolkodik
1: már...
0: rajta, és megköti.
1: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
0: szerintem
1: egy jó
0: biztosítást. Annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik, mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
2: Így lett víztisztítónk. Így lett üdülési jogunk.
1: Ja, ez te vagy, Júli. Na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
0: Hát, olyan nem nagyon volt.
2: Amikor az első ilyen alkalom, amikor össze kellett állítanunk a hívás listát. amikor odaálltak fölém az ügynökök, és azt mondták, hogy akkor most nyisd ki a telefonszámodat, és akkor már volt, aki...
0: És a telefonkönyvedből... A telefonkönyvemből szegény rokonaid. Juli, mert megint én vagyok, hagyjál már békén. Hétvégén ott voltam nálatok. Nem érted, hogy nem?
2: És már akkor is voltak azért olyan nevek a telefonkönyvemben, mint akár te. Tehát, hogy ilyen nagy
0: köszönöm.
1: Emberek. Hogy nem hívtál?
0: Hívásodra emlékszem 98-ból. Valami infralámpát akarta rám sózni.
2: És azt mondták, hogy te ezeket ismered. Hát, ha őt be tudnánk szervezni.
0: Az milyen? Hallod? Ez egy ügynöki munka. Ügynöki munka, várjál. Itt van Dani. Hello, Dani. Jó reggel. Ciao.
4: Jó reggel. Sziasztok.
0: Te ezt 10 évig csináltad, Dani?
4: Hát kérlek szépen, ez úgy működött, hogy ültünk benne egy irodában, itt ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magától a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra cuccot kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja meg neki tovább, vagy köszönj el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
0: Tehát mindenki volt takra pontosan találva, hogy mit kell. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
4: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutatás, ez nagyon vegyes volt, tehát aha, hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
0: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
4: Hát főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
0: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kérlek szeretném megkezdeni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
4: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát azt, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
1: Dani, fix be voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
4: 800-1000 fontos órabér volt.
0: Órabérben voltatok.
4: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt. Ez nagyon változó volt tényleg.
2: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
4: Uh-huh. Egy monitor.
2: De nem lehetett csalni?
4: Hát nyilván lehet, csak nem sok értem azt, mert a végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
0: De ha már, hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
4: Nem csinálom.
2: Most a metró aluljáróban avonozik.
0: Avontárul a metró aluljáróban.
1: Jobban íz a közvetlen értékesítésben.
0: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön fúgyra lesz elrajtva. Tehát, hogy az félre van téve, Gyula a mezőgazdász írja, hogy nektek ez ott be van készítve azért.
2: Te is hogy nem égtél ki?
4: Hát kiégsz, de amúgy én szeretek beszélgetni, meg tudok nagyon sokat is beszélni, úgyhogy talán ez ami egy kicsit előrébb vitte a dolgot.
0: Milyen típusú ember volt? Volt a belemenő, a nemet nem mondani, nem tudó, az agresszív? Mi volt? Milyen típusokkal voltak, hogy mikiket álkoztak?
4: Már amúgy figyelj, 90%-ban már akkor is igazából rádrakták a telefon.
0: Jaj, rátették a telefon.
4: Aha, ja, persze.
2: És azt meg tudtad állapítani már rögtön az első halóból, hogy na ő az, akit be lehet szippantani, és most meg fél órát fogunk beszélgetni?
4: Nem, az a helyzet, hogy nagyon hosszú volt mindig a bevezető szöveg, tehát mindig felolvastad a szöveg részét, hogy miért és hogyan keresed, és igazából rádrakták a telefon meg. Tehát, hogy utána eldőlt, hogy így szia.
0: Hát egyébként nem csodálom, szóval, hogy ezt azért én meghallgatni. Igen, és 10 évig bírtad?
4: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
0: No, hát sorstársak, ne ragd rá!
1: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
0: Igen.
4: Ja.
0: Itt kérdezik a hangod alapján, hogy a vazelines krémből van még, amit ajánlottál, hogy megismertek néhányan, hogy abból tudnál még szerezni, maradt raktárod?
4: Nem, elfogyott.
0: Elfogyott? Én csődbe lett, tényleg, belenyújjunk itt valamibe tényleg. Na jó, Dani, köszi, hogy csörögtél, ciao.
4: Sziasztok,
0: hello! Ciao.
1: Hello!
0: Igen. Dani, egy dolgot áruljál. Miért mindig a szabad napomon hívtatok reggel 8-kor, amikor aludhattam volna, kérdezi egy hallgató. Egyébként ez is jó. Tényleg, hogy találnak meg reggel 8 órakor?
2: Valahogy a legalkalmatlanabb időpontban, amikor a kasszánál állsz és fizetni akarsz, bár a leghülyébb
0: pillanat. De egyébként tényleg hülye időpontokban.
2: Szeded össze a gyereket az óvodában, itt-ott mindig akkor hívtak, igen. És udvariasan megköszönitek egyébként, elköszöntöttem.
0: Nagyon ingerülten, nem is. Megköszönöm, nem vagyok paraszt, de lerakom azon. azonnal bontom a vonalat. Megkérdezted, nem kérdezted meg, viszont rá is kész. Tehát, hogy ilyen nagyon gyorsan, nagyon rövidre.
2: Honnan van meg a száma?
0: Nem is megyek bele. Nem is át.
1: Hosszú lenne.
0: Igen, péniszpumpa maradt még.
1: Dani, hallod?
0: Igen. Az a bankból hívtak hitelkártyát eladni, nagyon cuki volt a csajnak hangja, bementem, rám sózta a kártyát, elhívtam randira, el is jött.
1: Oh.
0: A hitelkártya azóta megvan, és a csajjal pedig randiztunk sokat. Na. Hát az...
1: Igen, egy jó hangra azért úgy szívesen mondasz, igen, nem? Vagy szívesebben.
2: Ha csak a hitelkártya érdekli, nyomj meg az egyes gombot.
0: Ha cuki a hang, igen, ha cuki a hang, jobban meghallgatod.
1: Vagy, persze.
0: De mondom, a 50-es marikák kibogatnak, tehát hogy nem 30-as cuki nők, tehát hogy a 50-es marikát nem akarod meghallgatni, nem?
2: Mm. Nekem sem veszett fel a telefon.
0: Ez is igaz. Kéred lehívásba, ha tudod, így vagy így vagy járva.
2: Rögtön szembe megy.
0: Na jövünk mindjárt, 8:30, egy perccel itt vagyunk, rögtön a hírek után.
5: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen,
10: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
14: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Reklámot hallottak.
17: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
18: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
19: Forró a nyár, hűsölj a Mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a Mandula cukrászdákban.
20: Fürdőszoba felújítás, válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
21: Néha a megnyugvás egy időponttal kezdődik. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpontban. Időpontfoglalás. Medilum.hu.
22: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
23: Mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztár vendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
24: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
25: Hű,
1: Stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesem tréfa.
3: Otthoni és üzleti

0: ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
1: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Jól haladnak a munkák a 33-as belterületi részén. Műfaji sokszínűség az idei virágkarneválon is. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti részén várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető.
4: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkától fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt kopóréteg terítés.
3: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Akik rendszeresen veszik igénybe a DV Parking Kft. Szolgáltatását, azok bérletet is vásárolhatnak a felszíni és a mély garázsokban történő parkoláshoz. Egy bérlet csak a vásárláskor megjelölt és beregisztrált adott rendszámú járműre érvényes. Látható egy havi, negyedéves, féléves és éves érvényességgel.
0: A DV Parking információit hallották.
3: További híreink. Már csak 9 nap és megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti majd. A Feeling Tánc és Mazsoret Egyesület 187 táncosa vesz részt a felvonuláson, koreográfiájuk témája a szeretet lesz. Árulta el a DTV híradónak Takács Pántya Barbara művészeti vezető.
5: Számomra a tánc az a szeretetnek a nyelve. És amikor itt a gyerekekkel lépéseket tanulunk, akkor nem csak mozdulatokat tanulunk, hanem egy kicsit így össze is kapcsolódunk így lelkileg. És piros és pink színben fogjuk ezt kivitelezni a karneválon. Lesznek látványelemek is, amit még nem szeretnék elmondani, hogy legyen meglepetés.
3: Augusztus 20-án a nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy modern tánc és a hip-hop. A 60 éves virágkarneváról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 3 perc ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatók, várjál, bocsánat, most már van hangod is.
1: Az előző témához visszakanyarodva, mint az egyik hallgató írta, 3,5 évig dolgozott az egyik ilyen biztosító társaságnál, és egy ilyen prémium termékkel dolgozott, 50 milliós befektetést adott el telefonon, úgyhogy korábban sohasem találkozták. Tehát akkor ez így bejön, de egyébként egy csomóan írják, hogy igen, nagymamákat, meg nagy, idősebb embereket találnak, meg ilyen mágneses derékaljakkal, meg akármikkel, tehát hogy célbe ér ezek szerint.
0: Igen, az évre kezdve gyökérhívogat két havonta. Már nem csinálja, már nem csinálja. Ugye itt a franciákról beszélgettünk, akik jövő kettől nagyon szigorúan veszik azt, hogy ha valakit felhívnak telefonon, akkor megbüntetik, mert hogy óriási szigorítottak a fogyasztóvédelmi törvényen, amiként nem feltétlen baj.
1: Sőt,
0: tök jó, és az van, hogy most már cégek nem hívogathatják föl csak úgy az embereket, vagy ha megteszik, akkor nagyon komoly büntetést szabnak ki a cégekre. Itt a 27 millió forinttól a 130 millió forintos büntetésekig szól a tétel, és ugye erről beszélgettünk, hogy mit csinálsz ezekkel a hívásokkal. Lekezeled, bunkó vagy, lerakod, mit tudsz velük csinálni. Erről volt szó. Na, de most viszont segítenünk kell hallgatóinak, mert hogy azért a nyári szezonban ugye vannak a gép nem jövések és kintragadások, és most kaptunk egy e-mailt, meg SMS-t is, hogy több mint 10 magyar kintragadt valahol
2: Katániában.
0: Szicíliában vannak, és hogy nem hozza őket nagyon haza senki. Palermóból indult egy gyárat, semmilyen értesítést nem kapnak, és ott vannak Katániában. Jelenleg senki nem tudja, mikor és hogyan jutunk haza. Küldött nekünk erről e-mailt. Nem tudjuk megoldani, de úgy tudjuk ezzel foglalkozni, hogy elmondja, hogy mi van, és akkor hát, ha ott a vizer azt mondja, hogy akkor
2: jaj, jó, most megyünk értetek.
0: Indulunk értetek.
1: Oti magángépet nem lehetne elküldeni.
0: A BKV buszjáratot tudunk adva. Az volt magánban szombaton.
2: Oti felirattal. Katania Budapest. Hosszú lesz.
0: 3 hét és kín vagyunk, gyerekek. Tartsatok ki. Nagyon sokat segítene, megkeresítek a vizert, mert az itt rekedt utasoknak azonnali tájékoztatása és segítségre lenne szükségük. Írja Péter, tehát mi vagyunk most a kapcsolat a légitársaság és a kint rekedt hallgatók között.
2: Itt megint az van, hogy nem a járat kimaradás, érted, az igazi gond. Nagyon kellemetlen egy napot még pluszba ott maradni, hogy miért nem lehet mondani az embereknek bármit, hogy gyerekek, nem volt gépünk, nem tudom.
0: Nem tudom, hogy ez hogy van. Ott a kiszolgáló személyzet az ugyanaz, aki becsekkol, aki utána felszáll a gépre? Nem,
2: aki még lent van a reptéren, azok ottani dolgozók.
0: De azok nem biztos, hogy kapnak infót a vizertől. Tehát nem tudnak mit mondani.
2: Hát de nem jött meg egy gép, érted? Vagy nem indul el. Hát arról egy reptéren csak tudni kell.
1: Hát de meg
0: azt mondják, hogy keresd meg a légitársaságodat.
1: Miért nem kapsz abban a pillanatban SMS-t, hogy el se indulj a reptérre, mert nem fog megérkezni a gépet. Tehát, hogy effektíve azt nem értem, hogy ez a rendszer miért nem működik még. Egyébként tavaly volt, vagy tavaly előtt volt, ugye gyakorlatilag minden második nap volt.
0: Most nyugi van nyáron, legalábbis
1: most egyébként. Az idei évet, igen.
0: Most rá, hogy jobban lehozzák, szerintem, igen. Mondjad, hogy?
2: Hogy nagyon, tehát, hogy nagyon kevés az a menőjáratok számához képest, csak ha pont te vagy az érintett benne, és hát mondjuk tegnap este itthon kellett volna lenni, mert a nagymama már vissza akarja adni a gyereket, akkor az egy szar helyzet.
0: Igen.
1: Hát kint dekkolni a reptéren. Tehát igazából ebben ez az idegőrlő, hogy kimennek, várnak, 3 órát becsekkoltak, akkor utána hazaküldik őket. Akkor gyereki holnap reggel, akkor megint kimegy, megint becsekkol, megint ott ül 3 órát, megint hazaküldik őket. Tehát ebben ez a legszarabb, hogy nem tudod, hogy mi történik. Tehát semmiféle tájékoztatást nem adnak, nekem ez a fura.
0: Igen, de az Etna sztori, többen kérdezik, vagy ott most nincsen sztori?
2: Nem tudom,
1: szerintem
2: hogy most...
1: Szerintem nem most semmi.
2: Illetve többen Szálvó Rinnát emlegetik. Szálvó Rinnát, igen. Azért mégiscsak Szicília.
0: Nem, mert hogy az Etna az ott köhögött valamit.
1: De az egy hónapja köhögött.
0: Igen.
1: Tegnap
0: köhögött.
2: De ha köhögött is, miért nem kapok egy... Figyelj, applikációm van a vizerhez. Tudja a telefonszámomat. Miért nem kapok egy izét, érted?
0: Hogy köhög a vulkán.
2: Köhög a vulkán. Nincs repcsi, nem repülsz.
0: Ugye az érkező járatok ilyenkor nem tudnak leszállni, mert hogyha jön a hamufelhő, akkor ott a komplett repteret lezárják, vagy legalábbis szabályozzák az érkező forgalmat. És valószínűleg ez zavarhatott be most a vizernek, maga az Etna. De mindjárt megkérdezzük. Jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Jó reggel vagyok. Hello Peti, mióta vagytok innen a reptéren?
3: Hát igazából most jöttünk vissza, mert a végén éjszaka elmentünk egy szállásra, mert ugye a földön aludtunk egy ideig, és a szállásadónk az megengedte, hogy még ott aludjunk. Ezt megoldottuk a végén. De a lényeg az az, hogy csak így egész nap figyeltük mi délután a gép indulását, és semmiféle értesítést nem kaptunk arról, hogy nem fog indulni a gép. Tehát teljesen nyugodtan kijöttünk a reptérre, és az ideérkezésünk úgy, hogy időben ideérkeztünk, akkor egy 10 perc rá kaptuk az értesítést, hogy hát a járatunk az nem fog innen elindulni, viszont egy ilyen mentesítő buszt küldtek, ami elment Palermóba, és 9-kor az a járat ugyanúgy el fog indulni. De erről semmilyen értesítést nem kaptunk, és még itt a Wizzair se tájékoztatott itt a pultán erről, és itt értetlenül álltunk a helyzet előtt, hogy most akkor mi van, de ugye esélyünk arra, hogy Palermóba eljussunk, mire indul a gép, már nem volt semmi, mivel hogy innen még az 2,5 óra lett volna, illetve járműnk se volt, amivel oda jussunk.
2: És akkor most konkrétan várja az a helyzet, hogy te nem szálltál föl arra a repülőgépre.
3: Arra? Igen.
2: Így van, de ugye a Wizzair biztosította elméletileg, hogy ti átérjetek, csak erről elfelejtett szólni. Tehát küldtek buszt, ami átmegy Palermóba, csak ti nem ültetek rajta.
3: Igen, igen, itt van a barátom, aki még jobban elmondja.
4: Sziasztok, Viki vagyok. Na az a helyzet, hogy ugye kijöttünk, 150 magyar került föl a gépre, a többi lemaradt. Tehát nem csak mi nem kaptunk, hanem több száz ember nem kapott itt értesítést, és volt, akinek szállása se volt, úgyhogy mi magunkhoz vettünk még két embert, egy anyukát és egy kislányt, mert ők teljesen összeomlottak, tehát ők nem beszélnek olaszul. Itt nagyon kevesen beszélnek angolul, tehát még a reptéren is elég kevés ember az, aki angolul meg tud szólalni, úgyhogy ők teljesen katasztrofális helyzetbe kerültek. Nem tudunk autót bérelni, nem tudunk buszra szállni, nem tudunk vonatra szállni, mert minden hely foglalt, tehát nem csak a mi gépünket törölték, vagy irányították át más helyre, hanem hogy az összes többit, angolok, amerikaiak, németek, nagyon sok nemzetiség itt ragadt, autó bérlésre lehetőség nincs, mert üres a parkoló.
0: Jó, most hol vagytok, a reptéren vagy a szálláson?
4: Most a reptére kijöttünk reggel, nem tudom.
0: Mert hogy mi volt az info?
4: Hát az, hogy jöjjünk ki ma, kérdezzük meg, hát ha mennek repülők, de ha mennének is repülők a Wizzairre.
0: Várj, ne kapodj egy picit. Küldött a Wizzair egy SMS, hogy kedves, nem tudom,
4: Júlia. Nem, semmit nem küldtek. Itt a pultnál azt mondták, én beszélek olaszul, nekem a férjem olasz, és azt mondták, hogy oké, gyertek ki holnap reggel, és talán elindul a repülő, ha Etna úgy gondolja, hogy megáll. De Etna nem úgy gondolja, Etna most folyamatosan kitör, és úgy gondolja, hogy ő most parádézni szeretne még egy pár napig. Úgyhogy semmi nem indul, minden tiszta hamu itt kint, tehát nem szállhatnak se fölrepülők.
0: Tehát effektíve zárva van a reptér.
4: Zárva,
0: de
4: igen.
0: De láttuk egy vulkánkitörést, hát az nem szép.
4: No. De gyönyörű.
0: Kicsit oda néztek, balra, ott jön a kis hamu köhögözett.
4: Mi már láttuk, az a baj, mi már láttuk közelről, se voltunk fönn a hegyen, megnéztük, gyönyörű, szép a láva, nagyon tetszik, tökéletes, csak szeretnénk hazajutni.
3: Rácsok? Palermóba kéne eljutni, abba tudnátok segíteni, legalább Palermóba eljussunk. És
4: Palermóba 11-en.
3: Együtt maradtunk, 11-en vagyunk csak már.
0: Mennyi a távolság? De mennyi innen Palermo, mennyi?
4: 200 kilométer.
2: Az összes többi utas a magyarok közül az átjutott Palermóba tegnap? Tehát ők tudtak erről
4: nem,
2: a buszról?
4: Nem.
2: És volt ők többi, hol vannak?
4: Nem tudjuk.
0: Embercseppész olasz buszba szálltak, ők már a marokkói határnál vannak valahol, Gibraltárnál. Sokkal rosszabbul fölvitték őket egy Etna túrára, csak már senki nem hozta vissza őket. Tehát akkor a fele csapat eltűnt, ti meg ott vagytok a reptéren.
3: Igen, itt vagyunk, és most tanástalanok vagyunk, hogy hogyan
0: nincs,
3: tovább.
0: Taxi nincs, bár most...
4: Mi felnőttek, ugye vannak velünk gyerekek, és mi felnőttek nem is aludtunk, mert egész éjszaka a netet bújtuk, hogy mit tudunk csinálni.
0: Buszbérlés? Nem. Kibéreltek egy buszt, mondjuk?
4: Nincs buszbérlés.
0: Nincs autó.
4: Itt áll a sor, most éppen itt ez az autóvia, állnak előttem el 30-an, most mi beálltunk 31-nek, valószínűleg mire odaérünk, de nincs is autó itt a parkolóban, tehát azt nézzük, de hogy...
2: Most képzeld el, hogy ezen a repülőtéren naponta leszáll 50 repülőgép 200 emberrel a fedélzetén, az most mind át akart menni Palermóban, nincs ember.
0: Aha, tehát
2: hol, hol vettétek a repülőjegyet? Közvetlenül a Wizzairnél, vagy...
4: Bravo Fly-nál vettük.
0: Ja, Bravo Fly-nál, akkor így még nehezebb
3: igen,
0: infót
3: kapni egyébként. Van olyan, aki közvetlen a Wizzair tövet, és ő se kapott értesítést, tehát senki, nem kapott senki értesítést, se egy SMS, se egy e-mail.
4: Az a vicc, hogy amikor jöttünk ide, akkor kaptam 5 SMS-t arról, hogy késik a gép, a Wizzair küldte azonnal. Most, hogy nem megy a gép, nem hogy értesítést nem küldtek, egy köpetet nem küldtek el, hogy valami történik.
0: Egy hűtőszekrény, egy üveg hideg proszekóval, az se semmi?
3: Semmi. Az a baj, most már az a baj, hogy már nem érezzük magunkat olyan viccesen, már kétségbe vagyunk este. Gyerekeimmel csütörtök reggel, tenedifére kéne utazom, és otthon várnak Pécsen, és még fogalmam nincs, hogy jutok hozzájuk.
0: Ilyen kis világjáró vagy te.
3: És akkor bukom a tenedifei repülőjét is bukni fogom, ha innen nem jutok haza, mert hogy...
0: Na jó, valamint gondolkozunk majd mi is. Hát, ha itt van egy hallgató, aki ott van, vagy...
1: Nincsen egy jó kamionosunk, aki arra megy, visszafelé jöhetne.
5: Meg kell legyek, mert Szürinapon van.
0: Tessék?
5: Szürinapon van.
0: Az egy nyomos jel. Szólunk a Vitézinek, kösse be a kötött pályát, Palermo, hogy valami legyen. Hát valami dolgozunk.
5: A lölőhajója nem tud értünk eljönni.
2: Az a baj, messze van.
0: Hát egyébként, ha éppen arra bandáznak valahol, akkor föl tudtok szállni rá. Olasz nagykövetség, magyar nagykövetség, valamit? Nem
3: magyar tud... nagykövetséget hívtuk, semmit, azt mondták, sok szerencsét.
2: Miben reménykedtek, ha átjuttok Palermóba, akkor mi lesz?
5: Nem tudunk átmenni Palermóba.
3: Ha oda eljutnánk, akkor onnan már nagyobb esélyük lenne, onnan szállnak föl gépek.
5: Már taxi sincsen, minden el van foglalva.
3: Úgyhogy segítsetek nekünk eljutni Palermóba, könyörgöm.
0: Palermóba jutassunk el 11 embert. Hát mi azért nagyon sok mindenkinek, nagyon sok mindent megoldottunk, most azért vakarom a fejem.
2: Úgyhogy kinek szólja.
0: Jó, nem kérsz keveset, 11 embert jutassunk át Palermóba, de jó, oké, dolgozunk rajta, lesz hallgató, aki valamit. Azért nagyon sok mindenkinek, nagyon sok mindent megoldottunk, most azért vakarom a fejem.
2: Úgyhogy kinek szólja.
0: Jó, nem kérsz keveset, 11 embert jutassunk át Palermóba, de jó, oké, dolgozunk.

0: Azt írja nekünk, hogy kocsival 2 óra, busszal 2 óra 25 perc, gyalog 2 nap.
1: Most már késő nekem, már akkor átéztem.
0: Biciklivel 15 óra. Nem. Jó, hát csak mondom a lehetőséget, hát az én is éneken gondolkodik, nem vagyok okos. Úszni?
1: Nem tényleg, minden.
2: Nem tudok körbe úszni,
0: az nem jó.
2: Az hosszabb.
0: Az nem jó. Na jó, beszélünk a vízerrel, megnézzük, mit tudunk tenni, de ha zárva van a reptér, ők se nagyon tudnak mit csinálni. Hát az
1: jó, etna, miatt... ha a Palermóba eljutunk, ott nincs zárva a reptér.
3: A lényeg az, hogy a vízer most már minden egyes járatnál nem tudjuk kiválasztani Budapestet.
1: Tehát még úgy se,
3: hogy Rómából Budapestre foglaljunk jegyet, mert nem lehet kiválasztani azt az opciót, hogy Budapest. Jelenleg Európából sehonnan nem tudunk Budapestre utazni, mert Wizz Air oldalán nem lehet Budapestet kiválasztani.
0: Hát értem, hogy Oti koncert
1: volt. Ezt is meg kéne tőlünk kérdezni.
3: Nem vették Budapestet.
0: Hát ez valószínűleg az Oti koncert volt szombaton, ne haragudjatok
3: az
0: be.
3: Az lehet, köszönjük Balázs.
0: Igen. Jó, dolgozunk rajta, valamit kitalálunk, de ti is dolgozzatok. Uber is lehet, Uber, azt
3: dolgozunk
0: is lehet.
3: Dolgozunk hajnali éjfél óta.
0: Uber nincs? Az összes, nem mondjátok, hogy az összes szardíniai magánsofőr Uber felszívták a repterek. Hát hívtok egy Ubert, és az elvisz benneteket. Hát lehet, hogy most...
3: Itt Blablakár van, azt is fölhívtuk, az sem megy.
4: Zabla?
3: Tele van.
0: Blablakár, aha. Jó.
3: Az olyan, mint nálunk az Oscar.
0: Aha, olyan, mint nálunk az Oscar. Jó, figyelj, ne adjátok föl, valamint dolgozunk. Jó, szólunk a vizetnek is. Valahogy hazajuttok. Jó?
1: Köszönjük szépen a segítséget, és várjuk még a segítséget tőletek.
0: Jó, ha van valami, akkor dolgozunk. Mi van a másik busszal, akik Palermo mentek? Azért róluk tudni akarok. Teljes eltűnés? Felszívottak? Nincsenek
1: meg? Nem tudunk semmit, de ez is, hogy azt nem értjük, hogy...
5: Ők nem szálltak festen.
1: Igen, hogy miért nem tájékoztattak arról, hogy ha még akkor elindulunk tegnap éjszaka, akkor éjfélkor az a gép felszállt. De ezt sem mondta, itt a Wizz Air pultnál nem mondtak erről nekünk semmit. Azt mondták, elment a busz, ugyanúgy 9-kor indul a gép Palermóból, és ennyi. És itt föl is adtuk.
4: 5 eurós kupont megkaptátok legalább?
0: Há, semmi. Hogy a kupon megkaptátok-e? Kupon, szállás, kaja, kupon, üdítőszervés?
3: Nem, azt mondták nálunk ott a vizeres pultnál, hogy oldjátok meg. Amikor kértünk valamilyen igazolást, amivel tudjuk majd otthon igazolni azt, hogy tényleg lemondták, azt mondták, nem hajlandó a kiállítani. Semmi igazolás, hogy a járatot átrakták Palermóba. Semmit, úgyhogy se kaja, se szállás.
0: Van még egy ilyen vonattal Messina, Komp és Nápoly, ezt írják, hogy ez még egy jó útvonal lehet.
4: De azt mondja, hogy nem tudnak kijutni. Igen, nagyon a város.
3: Nem tudunk Catániából kijutni, egyelőre ennyi.
0: Aha, na jól
4: most
0: van.
4: Most gyalog.
0: Oké.
3: Okay. Gyalog. Matracon átúszunk.
0: Azt írja Péter, mentettek volna a Balatonra. Kellett nektek a pompa,
3: mi? Mentettek volna a Balatonra.
0: A pompa kellett nektek, a pompa, aztán most meg már jönnétek. Na jól van, figyeljetek, dolgozunk rajta, ha van megoldás, mondjuk, nem tudok elsőre azért itt gyorsan kimenteni 15 embert Szicíliából, de dolgozunk rajta, ha valami lesz, akkor megoldjuk, jó?
1: Rendben, köszönjük szépen.
3: Kezünk.
1: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Ha nincs semmi változás, holnap reggel ugyanúgy felhívunk benneteket. Igen. Jó?
1: Jó.
5: De jó lesz.
1: Rendben, hívjatok, legalább ennyi örömünk legyen az életem.
0: Persze, nekem egy kicsit üzentek a családnak, elrendezitek a gyerekeket az éteren keresztül.
3: A család is itt van.
0: Ja?
5: A gyerekek is.
1: Az én családom Pécsen, az 2 gyermekem várja, hogy hazaérjek, hogy csütörtökön induljunk Ferihegyre Pécsről.
0: Nem olyan jó, hogy Tenerife, nem vesztesz semmit, engedd, én voltam. Semmit nem vesztesz.
1: Hát azért elmennék, ha már ott van az a repülőjegy.
4: Adjatok olasz nyelveckéket egymásnak.
0: Mennek hárma. Hát kicsit jó lesz a papa nélkül, hát lehet, hogy felélegzik a család.
5: Valami tud a
0: Balázs. Hát jó Isten akarta így, ha mennek nélkül. Tehát lehet, hogy jól fogják magukat érezni. Na jó, dolgozunk az ügyön, dolgozunk. Jó, vigyázzatok magatokra. Kitartás. Ciao.
1: Köszönöm, sziasztok. Ciao.
0: Úgy csajt hazahoznám a pasit, én is ott hagynám.
4: Szemét látom, hogy úgy teszi le a telefont, kapjátok be.
0: Ne, jó fejek. Gyerekek, nem tudunk azért mindent megoldani. Ugye kétségbe esett e-mail hallgatóink, felhívjuk őket, de hát ha valaki valamilyen megoldást tud, írjatok, elmondunk nekik útvonalakat, ha vannak Olaszországban jó hallgatóink, ismerik a járás, szóljatok. Most néztem Ubert, én simán tudnék foglalni Palermóba. Gyerekek, nincs ilyen.
2: Igen, nincs, hogy nincs taxi.
0: Nincs ilyen, hogy nincs taxi. Tehát azért, na, akkor, tehát érted.
4: És ha van?
0: Akkor átmegyek taxival Palermóba, és megkeresem a 150 embert, akinek meg már félvesét kiszerelte a kózanosza.
4: De nagyon jó.
0: Szóval valahogy csak átjutok.

0: Hát azért van egy Uber, előbb-utóbb nem, ha azért Szicília elég nagy, azért az összes Ubert nem szívják föl. Akkor elsétálok 10 kilométert, egy Tescoig is ott fogok egy taxit.
1: Jó, de ne felejtsük el, hogy most nem csak a magyar csoportról van szó, itt most gyakorlatilag az összes légitársaság összes utasáról.
0: A svédek miatt már hagyd ne izguljak, hát itt van most 10 magyar idegeskedjek még a norvégok miatt is, hát most itt van 10 magyar rajtunk, őket kell megoldani.
1: Azok is az Ubert kergetik, meg a mindent kergetik, tehát ők is valahogy próbálnak átjutni A-ból B-be, azért nincsen most effektíve semmilyen.
2: De nem mondom már, Juli, még egyszer mondom, ez egy vagy két nap, biztos, hogy néhány ezer ember, de hát néhány ezer embert azért el lehet fuvarozni. Hát van taxi, van busz, van vonat, van minden.
0: Bődületes mennyiségű infrastruktúra van a reptére bekötve. Minden vonatjegy, minden osztályra, minden ülés elfogyott.
1: Na de most ezt magyarázzátok meg Péternek, aki ott ül a repülőtérre.
2: És miért? Ki
1: jutja a repülőtérre.
0: Csak 5 perc hírnévre vágytak. Taki bácsit hívják fel, megoldja. Szegények.
1: De nagyon jó fejek a hallgatók, már rögtön ráfőztek. Én tiszta jelen vagyok, valahogy Miami-ba szeretnék.
0: Köszönhetékok, persze. Jó, próbálunk valamit csinálni. Jó, 8 óra, pontosan itt vagyunk mindjárt. Jövünk rögtön a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
0: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között. Akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tegnap este megkezdődött a kettes blokk felterhelése. Holnap Koppenhágában játszik a Loki. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Megkezdődött a Paksi atomerőmű kettes blokkjának fokozatos felterhelése hétfőn 18 órakor, közölte a létesítmény a honlapján. Felidézték, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani. A 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Az atomerőmű honlapja szerint hétfőn este 19 óra körül az erőmű termelése már meghaladta a 300 megawattot. Az országgyűlés mai rendkívüli ülésén köztársasági elnöké választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés munkája reggel 9 órakor kezdődik, írta az MTI. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelet tervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A képzésen olyan szakembereket készítenek fel, akik biotechnológiai gyártási, kutatási, innovációs és oktatási területen, vállalatoknál, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek szakszerűen támogatni a szakmai munkát. Még ugyan javában tart a nyári szünidő, de az iskolákban már készülnek az új tanévre. Országszerte ezekben a napokban érkeznek az intézményekbe a tankönyvek, amelyeket pedagógusok és diákmunkások közösen rendeznek el. A debreceni Dózsa György általános iskolában például több mint 4900 kötetet osztanak ki a tanulóknak. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. Sport. A DVSC labdarúgó csapata holnap 18 órától Koppenhágában, az FC Köbenhavn ellen lép pályára az UEFA Konferencia Liga harmadik selejtező körének második mérkőzésén. A múlt heti első találkozón a Loki 3-0-ás vereséget szenvedett a dánoktól a Nagyerdei stadionban.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát azon itt visszatérve erre a sztorira, hogy azért van megoldás. Szóval írtak nekünk a Palermóból, Olaszországban lakó hallgatók, akik online hallgatnak bennünket, utána néztek ennek, elküldték az Uber, elküldték a Comfort, 11 perc múlva megrendelhető. Igen, 350 euró ugye a túra, tehát hogy ez nem biztos, hogy ez mindenki által kifizethető, de a Catania Palermóba sajnos ezt most akkor valahogy össze kell dobni, 10 perc múlva ott van az Uber, mondjuk ezt a hallgatóinak, akikkel beszéltünk, ott vannak a repülőtéren, rendelhető, hívható, ezt Olaszországban lakó és Olaszországban élő hallgatóink tesztelik. Találtak buszos céget, találtak Catania repülőtéről Palermóra, 2 óra 25 perc alatt van buszjárat.
1: Na, szóval, hogy van lehetőség.
0: Szóval, hogy van lehetőség, és van is hely még a buszon, ha nem éred el a 8-10-est, akkor 9-10-kor, 9-40-kor, 10-35-kor és 12 óra 5-ös palermói érkezéssel is vannak buszok. Folyamatosan indulnak, úgyhogy van megoldás, egy kicsit most így a csapatnak ezt így a saját kezébe kell venni, és taxi és Uber is rendelhető. Igen, pénzbe kerülhet, ezt majd utána behajtjátok.
1: Az egy másik kérdés, hogy a tájékoztatás miért nem volt teljes körű, ha nem volt az, mert ugye se tudjuk biztosan, de ez mondjuk kérdés. Az Etna kitörése miatt viszont hiába dörzsölitek a kezeteket, hogy jól lehúzzátok a vizet, nem fog menni.
2: Viszmajor.
0: Ez abszolút.
1: Nem tudsz mit csinálni ezzel a sztorival. Kitört a vulkán, az teljes reptelt, meg a légteret leállították. Nem lehet repülni.
0: Igen.
1: Felhőben, vagy mi ez, amúban.
0: De most küldik a hallgatók, és van megoldás. A Bookingon, Catania reptéren egy csomó autóbérleti lehetőséget is ír. Kibérlitek, átmentek, leadjátok, eljöttök. Most nem akarunk nyilván más pénzével dobálózni, meg nyilván ez összeg, de erre most rá kell fordítani, hogy haza tudjál jönni.
1: Igen.
0: Aztán utána majd behajtott, bevasalod, vannak olyan cégek, akik kártérítésekkel foglalkoznak, elhozzák neked a kártérítés összegét, és 20%-ot kifizetsz nekik, de 80-at te eltettél, meg kell egy ilyen céget bízni, ilyen cégek is vannak, úgyhogy nem tudod, van, amikor nem tudod ingyen megúszni, akkor költeni kell rá, és utána az van, hogy akkor majd valahogy ezt vissza kell szedni, de nincs ingyen megoldás. Tehát az most, az sajnos ezt nem tudod megoldani. Úgyhogy ez van, drága hallgatónk.
1: És jó utat, Tenerifére.
0: És jó utat, és akkor így haza
1: jöttök, nem késik,
0: jó?
1: Hát az nem késik. Vagy rövid időnk, vagy van híred? Van
0: ez valami? A buszok nem jók, jó, mert nem pirosat szeretnénk, és nem kéket. Ja. Ugye valaki, ne szemétkedjetek. Ne szemétkedjetek, bajban vannak, lehet, hogy pénzük sincs, de akkor erre most így segíteni kell. Van időnk, utána is meg tudjuk beszélni a japán ügyet.
1: Ja, de japánozhatunk is, csak van egy kérdésem.
0: De mondd a kérdést, megválaszoljuk, jó. És akkor utána japánozunk.
1: Hogy azt mondjátok meg nekem, hogy mi fordul meg az ember fejébe akkor, amikor sétál a Dunaparton, ez a tegnapi napon történt, 22. kerület, és hát érkezett a rendőrséghez egy fotó egy helyszínen tartózkodó csávótól, aki arról tájékoztatta a rendőrséget, hogy az Duna alacsony vízállása miatt előkerült a Dunából egy feltehetően második világháborús rohadt nagy bomba.
0: Igen. Okay. Fölhívta a rendőrséget.
1: Fölhívta a rendőrséget, és küldött egy fotót is nekik, hogy ezt látom a vízben. Mondták, hogy oké, semmi, hozzán egy újon, jövünk, megnézzük. Kiérkezett a rendőrség, mire kiértek?
2: Mint a 200 kilós harcsával ott fotózkodott?
1: Nem. Se híre, se hamva nem volt a bombának.
0: Jaj, ne.
1: Ami eltűnt.
0: De hogy az Istenbe?
1: Hát ezt kérdezem én is, ezen kezdjünk el gondolkozni. A verzió, a bejelentő, bár azt hiszem, hogy nem ő volt, mert őt megtalálták, a bejelentőt, tehát mondta, hogy ő lefotózta a bombát, szólt a rendőröknek, aztán elment.
0: Tényleg bomba volt, tehát látod, tényleg
1: igen,
0: bomba
1: igen,
0: volt.
1: Igen, ez egy második világháborús, bocsánat, tüzérségi gránát, ezt így hívják rendesen. Aha. Tüzérségi gránát volt, egy nagyméretű tüzérségi gránát, tehát ő nem vitte el. Valaki más is arra sétált, és meglátsz egy ilyen tárgyat a vízből kilóg.
0: Hogy az Istenbe van bátorságot hozzányúlni?
2: Jó. Köszönöm, lesz az még valami.
0: Nem értesz hozzá. Érted? Rozsdás, robbanó testnek látszik, bármikor még, nyilván kicsi az esélye, de akár fölrobbanhat, érted? Egen.
1: Így van.
0: És oda állsz kocsival, vagy elvontatod, vagy talicskára rakod, és elviszed. És mit csinálsz?
2: Mit csinálsz?
1: Eladod vasba? Vas áron? Vagy eladod ezt műtárgyként?
2: De ezer helyen nyilatkozták, hogyha ilyet találsz. Már pedig most találsz, akkor fotózd le, jelensd be, de ne nyújj hozzá. Tehát még véletlenül se, mert tényleg előfordulhat, hogy elsül. Most oké, oda megyek a mederbe, kiemelem, beteszem egy Tesco szatyorba,
0: ha berakod egy csomagtartóba, és
2: azt... Anya, nézd!
0: Tüzérségi gránát! Vannak ilyen kattantak, akik ezeket gyűjtik. Okay, tehát, hogy vannak őrültek, és megmondja, hogy akkor ebben még jó a szeg, vagy nem jó a szeg. Vagy szuicid hajlammal készül arra, hogy a harmadik emeleti panelt ott való lakvinkum környékén magára küldi. Tehát, hogy még ez is lehet benne, hogy nem akarok máshogy meghalni, csak így egy tüzérségi bombával.
2: De nem lehet, hogy semmi ilyesmi nincsen benne, csak arról van szó, hogy elviszi mondjuk a kocsmába megmutatni, és azt mondja, nőzzétek utána.
0: Nem lehet, hogy nem ismeri föl, és azt mondja, hogy vas, elviszem valahova.
1: És akkor leadom.
0: Hát leadom.
1: És kapok érte 300 forintot?
0: Kapok érte 5000 forintot. Kilója ennyi, nem tudom, ez van 20 kiló, vagy 30 kiló.
2: Csak tessék dobálni.
0: Na te gondold el, hogy ez oké, hogy magát veszélyezteti, de hogy érted, bemegy a liftbe, hazaviszi a lakásába, a házába elviszi, a csomagtartójába, közlekedésbe de részt vesz. Ezt nem viszed el talicskán. Odállt autóval, kiszúrta, berakta a kocsiba. Hát a hülye előbb-utóbb magára robbantja magát.
2: Olyan döbbenetesen agyhalott emberek.
0: Teljesen nem normálisak az emberek, de ezt gondolod el? Érted? Teljesen bolondok. Nagy tétény az azt jelenti, hogy akkor Budafok nagy tétény az most reszket.
1: Hogy lehet?
0: Olyan ember találj meg, aki nem robbantja magára, vagy olyan ember, aki azt mondja, nézd, már jó lesz ez valamire, lerakja, azt azon kalapál. Érted? Tehát ilyet is láttunk, hát volt ilyen fókuszanyag. Hazavitte a hülye. És gondolta, rendőröket kimennek, és semmit nem találnak. Tehát egy teljes nonsense.
2: Azért most nagy csodák kerülnek elő a mederből. Most valahol olvastam, hogy volt például egy olyan hajóroncs, ami az 1900-as évek elején süllyedt el, és eddig nem nagyon tudtak hozzáférni, mert hogy annyira mélyen volt. És most így gyakorlatilag így át lehet sétálni a tetején. És meg tudják nézni, akkor úgy találtak mamutcsontokat is.
0: Hát és egy öreg embernek, vagy egy nem öreg embernek idősebb csávának megtalálták a 13 éve ellopott kocsiját. Az a sztori megvan?
2: Igen.
0: Hát imádom azt a történetet. 13 éve ellopták a kocsiját. Rendben van. Nem találtam, hogy kifizette a kárt, tönkre ment bele, lelkileg, fizikai, mindenhogy. Ugye ez egy Opel Corsa. 13 év múlva egyszer csak szól a telefonod. Fejben a rendőrség. És elmondják, hogy jó lenne, ha eljönnél a kocsidért, és elszállítanád, mert mi kihúztuk most a Dunából, de vidd már el, légy szíves, mert ez a kocsi hozzá tartozik. Valahogy motorszám, rendszám, valamit beazonosítottunk. Ez azóta neveden van, vidd már el innen ezt a vackot innen. És 13 év után a csávó elment a kocsijáért, és elszállította a lopott korzáját, amit a Dunába találtak meg valahol. Ez mi ez, sztori?
2: Általában megsiratta, meglátta a roncsot, és elsírta magát. A kesztyűtartóban még ott volt a személyi igazolványa, és minden, te tulajdonképpen...
0: Ez milyen történet?
2: Telefonszámmal együtt ott volt a roncs. Én azt nem értem, hogy ezt a kocsit ellopták, most, hogy megvan, miért az én dolgom elszállítatni? Akkor, amikor az utcánkban például van egy csomó olyan autó, ami már látható a roncs, akkor azokra kitesznek egy ilyen nagy világító papírt azzal, hogyha két héten belül nem tünteted el a kocsit, akkor mi ezt elszállítjuk. De ezt a fajta elszállítást adana ráverik a tulajdonosra.
0: Ezt rá, ugye ilyenkor hát a rendőrség megtalálja az autót. A rendőrség szül a tűzoltóknak, vagy az önkéntes tűzoltóknak. Azok kihúzzák a partra, de amikor önkéntes tűzoltók húzzák, azok már nem tudják elszállítani. Pénz, tréler, stb. Stb. Ilyenkor mi van? Ugye visszadobták a halakat, vagy halak is voltak benne. Átadták a rendőröknek. Érdekesség, hogy járműből több tucat halat kellett visszadobnia a folyóba. És felhívta a rendőrség a csávót, hogy akkor viszont kedves Béla, megvan a kocsia.
2: Jó.
0: Megtaláltuk 13 egy szobi ház elől lopták el neki, megvette, és másnap reggel ellopták.
2: Szerencsétlen.
0: Egy éjszaka volt nála a kocsi.
1: És most jön még a java egyébként, mert környezetszennyezésért meg is büntetik. Azt mekkora lenne szegény.
2: Mennyi egy ilyen roncsnak az elszállítása körülbelül?
1: De több százezer forint.
2: Több mindegy, ha nekem most nincsen erre pénzem, akkor ezután engem majd büntetgetni fognak azért, mert ott áll a Duna medrében az én korábban ellopott autóm.
0: Persze.
2: És aztán én fizetek majd, hogy...
0: Igen, és azt te vidd el. És
2: akkor
0: és a bácsi ugye most azon dolgozik, vagy dolgozott, hogy elvigye a 15 évvel ezelőtt alig használt Opel Corsáját, amit megvett. Milyen történetek ezek, nem?
1: Nézd a jó oldalát, a használt autóra föl tudod tenni, hogy kevés kilométert futott.
0: Egyébként igen.
2: Tisztán
0: tartott. Tisztán tartott.
2: Nem dohányzó sofőrtől.
1: Sűrűn mosott.
0: És kézzed meg, milyen leveleket kapik. Jó napot kívánok, a 13 év súlyadót, akkor tessenek befizetni. Most meg lett az autó, úgyhogy igen. És még az is lehet, hogy kedvenc CD-je benne volt a kocsiban. Tehát 13 éve CD lejátszó volt.
1: Bizony.
0: Tehát az, ha még ki tudod applikálni, akkor te még abba beleraktál egy CD-t, és azt hallgattad. Felfoghatatlan.
2: Képzeld el, amikor az első hívás megérkezik. Jó napot kívánok, megtaláltuk a kocsiját.
0: Milyen kocsi?
2: Hát amit 13 évvel ezelőtt eltűnt,
0: köröztük a autót, most találtuk meg. Igen. Szóval, hogy nagyon durva, oda ment a pacák, és hát igen.
1: De egyébként ez az autó elszállítás, amit mondtál, Juli, az most nálunk a kórhelyen szembe, a milyen Kertész utcában áll egy autó hónapok óta. 74 darab piros cetli van rajta, tudod, a büntető.
0: Igen, igen, igen.
1: Az autó már le van eresztve, mind a négy kerék, tehát nincs benne guminyomás, az biztos, hogy nem fog oda elmenni. Hogy azt miért nem viszik el?
0: Ja, hogy miért van az, hogy azt ott hagyják lerohadni?
1: Igen,
0: ez egy jó kérdés.
1: Ott hagyják
0: az enyémet fél nap után elviszik, ha rossz helyre parkolok.
1: Ha rossz helyre parkolsz, de ő nem parkol rossz helyen, ő parkoló helyen áll, csak nem vesz magának ugye jegyet.
0: Hát vagy meghalt, vagy már nem tudjuk, hogy ki, hogy ott rohad az autó 10 éve.
1: Ott rohad az autó. A tiédet akkor viszik el, hogyha a kis csíkozott felületre állsz, meg a forgalom elől elzárt területre. Ha olyan helyen állsz meg, ahol tilos megállni, onnan elviszik. De ez egy parkolóhely, oké, de láthatóan az az autó hónapok óta nem mozdult onnan. Azt meg nem viszik el.
2: Na, hát ezért mondom, hogy nálunk az utcában végig járnak így, aminek le van elesztve a kereke, ami tele van falevéllel, szépen felmatricázzák, és így után eltűnik az utcából.
0: Igen. Korzába CD, Bali, ne viccelj már. Igen. Nálunk Jászberény menet tehetős vállalkozón a másügyben házkutattak a tekesek. Megről könnyödve látták a garázsban a falnak támasztott 10 kilós romboló gránátot. Ugye ez visszatérve, hogy kilopál bombát. Érted? Tehát, hogy hazaviszik az emberek, és gyűjtik. Én ismerek olyan embert, aki a Dunapartra ment ki a helyi kőműves aktimán, 10 percenként kedvelő barátaival talált egy lövészárkot, és kb. 500 darab bombát találtak ládákban. Hazavitte őket, és otthon szemreben és nélkül, nem aggódva a családja miatt, szétszerelte őket, videót készített a bombák szétszereléséről. Ezt érted? Nekiállsz itt bombákat szétszerelni, bármikor elsüllet. Normálisak az emberek. De a gyerek meg ott alszik bent a lakásban.
2: Egy gyermeki kíváncsiság vezeti ezeket az embereket? Vagy
0: ostobaság,
2: Juli. Vagy arról szó, hogy
0: ostobaság.
2: Fölveszi, és utána fölteszi az internetre, és ezzel flexel?
0: Nem, ezek általában 10-ből 8-ot túlérik, 2 belehal, ez meg kap egy Darwin-díjat. Ez egyszerűen ostobák. Nem kezdesz el második világháborús bombákat szétszerelni, mert bármi süllyén a rossz. Még ha értesz is hozzá, ha tanultad, nem, mert egyébként meg ott van, nem tudom, 4 civil mellette 20 méterre, és simán meghal mindenki. Tehát, hogy...
2: Hát de leginkább te. Nincs az, amiért leszakadnám a kezemet. Hát á? Nem is értem.
0: Igen. Tűzszerés sofőr voltam, a 90-es években a seregben, a Vécsi kézigránból a homokból a teherautómon ütögetve szedte ki valaki az ütőszéget.
1: Na jó, csak ő értett hozzá valószínűleg. Ugye ő egy tűzszerész volt.
0: Igen. Lehet, hogy megoldja a dolgot, igen. Szóval kemény, nem tudom, ezt én sem tudom. Én sem tudom megfejteni egyébként.
2: Ja, és hát
0: hogy csinálják az emberek, hogy miért csinálják.
2: Hogy emlékeztek a múltkor, amikor valaki a popsiába dugta, aztán ment a sürgősségére. Emlékeztek a hírre?
0: De az bombát rakott?
2: Hát nem emlékszel, még beszéltünk is róla, hogy ki kellett hívni a tűzszerészeket, mert hogy egy ilyen gránátot tolt föl.
1: Az az igazi bátorság.
2: És ment be azzal, hogy...
0: Jó napot kívánok!
2: Felcsusszak!
0: Először ki kéne üríteni a kórházat. Kettő, hogy van egy gránát a seggemben.
2: Alacsony volt egy a vízállása. Belestem.
0: Micsoda adrenalin hajházás, azért érted, egy második
2: világháborús,
0: nem tudom, kézilöveget, gránátot valahogy be, hogy majd molyolsz vele és szeregetsz, az oké, de hogy még fölpattintod ánuszba.
1: Hát na!
0: Extrán veszélyes.
2: Szereti a kihívást, szeret. Veszélyesen
0: érni. Leül szalonnát sütni, hát ha tudod ott valami.
2: Ő már sok mindent kipróbált.
0: Sok mindent kipróbált, érted, gránát még nem volt a seggében. Hát föltolt a gránátot, azt nézzük meg. Ja tényleg is, várj, ott kiürítették a kórházat. Erről beszéltünk.
2: Igen.
0: Hát, világbajnok.
2: De amikor tudod, amikor a tűzszerész egy ilyen kengyelben... megérkezik. És
0: a doki bevállalta, tényleg az volt, hogy a doki hős volt, mondta, hogy bevállalja, és valahogy kiaplikálták a fenekéből a gránátot.
1: Igen. És közben, hát igen, mert a tűzszerész ott hogy hatástalanít?
2: Hát
0: várja, hogy nem, hát diktál a dokinak a kamerán keresztül. Valószínűleg endoszkóppal valahogy bemennek, és a dokinak mondja, hogy mit csináljon.
2: Hogy mutatják
0: nem?
2: A beteget? Hogy rakják fel egy asztalra?
1: Óvatosan.
0: Nyílt lábot nem nagyon használ. De érted, ennek mi az evolúciója? Tehát ebben van egy banán padlizsán kézigránát útvonal? Vagy
2: szerintem van.
0: Vagy azt mondta az öreg, igen, hogy 70 vagyok,
2: most nem értem igazán.
0: Ha eddig nem, én ezt a gránátot most így, ahogy van, beerőltetem. De Béla bár, hát most eddig füvet nyílt, meg gondolkoskodott, ne csinálj meg. Nem? A makacs mindenit, én ezt most akarom. Érted? Vagy van ennek azért egy ilyen, tényleg egy ilyen. uborka, paradicsom, nem tudom, dísztök, és akkor onnan már minden megvolt, akkor onnan átmész a kézigránáthoz.
2: Eddig mindig szerencsés véget ért, mert minden, ahol bejött, bement, ott ki is jött, és most gondolta, hogy akkor emeli a tétet.
0: Hát szerintem, hogy hát most azért kell egy kis adrenalin.
2: Kirobbanó lett volna.
0: Teljesen hülyék az emberek. De tényleg teljesen hülye mindenki. Megőrültünk. Nem?
2: De nem tudom, tehát, hogy ezek az emberek, ezek régen is itt voltak? Tehát, hogy ezek a fajta emberek, ezek régen is ennyire hülyék voltak?
0: Nem tud, na ez egy jó kérdés, hogy ő egyszer kap fényt, és akkor rakja a gránátot a fenekébe, vagy ő tényleg 30 évek fölpakol második világháborús lövedékeket a fenekébe. Érted? Tehát egyszerre hülyülsz meg, vagy végig hülye
2: nem
0: voltál.
2: Nem is az, hanem 30 évvel ezelőtt is voltak, akik, hogyha találtak egy második világháborús gránátot, azt fel tudták.
0: Szerintem simán.
2: Szerintem volt, csak nem került fel az internetre.
1: Hát nem volt net, így van. Ezért nem tudunk róla.
0: Szerintem, szerintem simán egyébként, igen. Csak valószínűleg nem volt net. Igen, nem volt net. Na jó van, jövünk mindjárt, itt vagyunk. 2 perc, pontosan 9:30, jövünk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra van.
10: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
14: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Reklámot hallottak.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tegnap este megkezdődött a kettes blokk felterhelése, mától két busz megálló is újra használható. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Megkezdődött a Paksi atomerőmű kettes blokkjának fokozatos felterhelése hétfőn 18 órakor, közölte a létesítmény a honlapján. Felidézték, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani. A 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Az atomerőmű honlapja szerint hétfőn este 19 óra körül az erőmű termelése már meghaladta a 300 megawattot. Az országgyűlés mai rendkívüli ülésén köztársasági elnökként választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés munkája reggel 9 órakor kezdődik, írta az MTI. A kormány pénteken megjelent rendelet módosításával a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban elszámolható támogatások közé több fejlesztés előkészítése is bekerült, köztük a debreceni nagyállomás rekonstrukciója is. Számolt be közösségi oldalán Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni országgyűlési képviselője, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A tervezett beruházás részeként a nagyállomás nem csak a vasútállomásként működne, ide költözne a távolsági buszpályaudvar is. Emellett előkészítenék több Debrecen környéki vasútvonal és az egyes villamos összekapcsolásának, vagyis a tramtrain rendszer létesítésének lehetőségét is. A tervek között szerepel a villamosvonal felújítása, a megállók részleges újragondolása, valamint az állomások utasbarát és akadálymentes kialakítása is. A politikus arról írt, hogy a rendeletmódosítás több térségi vasútfejlesztés előkészítését is lehetővé teszi. Többek között a Debrecen-Máté-Szalka és a Debrecen-Nyíregyháza vonal korszerűsítését, valamint a Püspökladány-Debrecen szakasz rekonstrukcióját és egyes vonalakon a 160 km/h sebesség bevezetésének előkészítését.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Mától két busz megálló is újra használható Debrecenben. Befejeződtek az útépítési munkák a Füredi úton, a Bem tér elnevezésű autóbusz megállóhelyek környezetében. A Burgundia utca elnevezésű megállónál pedig a táphőfelújítási munkálatokkal végeztek a szakemberek. Az érintett járatok így újra ezen megállóhelyek érintésével közlekednek.
0: A DKV információit hallották.
1: Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tegnap bent voltam egy boltba, 3-9-5 perc múlva, mindegy is, hogy mit vettem, de tanszereket láttam, érted? És kirázott a hideg.
1: Hát miért? Augusztus ne hülyeskedj. Hát már ilyenkor elkezdett.
0: De most volt az, hogy felkerült a V betű, meg bezárt az iskola, meg minden. Bementem egy ilyen nagyobb, mindegy. Hova, nem érdekes, sok mindent tudsz egyszerre megvenni. Tanszerek. És én nem én megyek be az iskolába, de hogy miért kell a szülőket és a gyereket? Tehát értem, hogy már van, ahol karácsony is van, de hogy legalább ezzel hagyjanak egy kicsit békén, már tanszer. Már egy kicsit beleborzongtál, már tudod, hogy mindjárt állsz vissza. Oh, hát
2: mert
0: augusztus
2: a gondos szülő már megvételezi ilyenkor.
0: Igen?
2: Így van, van, aki már bekészítette.
0: Úristen, a hideg kirázott.
2: A ceruza, érted, össze van pakolva minden, a szögmérő, minden a logarléc, gyerünk.
0: Ami már ugye nem megyünk iskolába, meg már megoldják, mert nekik már nagyobbak, de hogy így, ahol kisebbek a gyerekek, ráfordulsz újra erre a szeptemberi nyár után, ez szerintem az év legnehezebb része.
1: Hát figyelj, 3 hét múlva kezdődik.
0: 3 hét múlva kezdődik,
1: már
0: igen.
1: Nincs, az már annyira messze.
0: Ez még szerintem nehezebb, mint a január. Mert hogy van egy ilyen nagyon felszabadult fesztiválok, bulik, jól érzed magad, gyerek sincs iskolába, barátozol, családozol, ez szerintem nagyobb váltás szeptemberről visszaállni, mint karácsony után mondjuk megindítani egy új évet. Nekem ez nagyobb törés mindig.
2: Egyébként igen.
0: Ugye, hogy ez úgy
2: valahogy, ja, mert tudod, hogy sötét most... is van, hideg is van, január is van, tudod, hogy szar az egész.
0: De mész ki belőle, mész ki.
2: Igen.
0: De most itt... ebbe mész be. Megint mész bele.
1: Én szerintem egy csomó szülőnek óriási megkönnyebbülés, hogy meg kell menedzselni a gyereket, meg ide-oda rakosgatni egész nyári szünetben. Én egyébként annyira vártam ilyenkor már a suli kezdést.
0: Nem, hát ilyen szar volt neked otthon.
2: Akkor szarnyarad volt,
0: hogy ilyen szar volt ott, hogy augusztus elején már vártad, hogy kezdjünk az iskolába.
1: De ti nem vártátok? Én nagyon szerettem volna újra találkozni az osztálytársaimmal.
2: Én egy faluban laktam, ahol állandóan azzal a 30 csávóval lógtam, akivel együtt jártunk. Persze.
0: De veszem ott a sajtot, a felvágottat, meg nem tudom, erre 4 darab spirálfüzet ott szembenéz velem. Hát miért kell? És miért nem hagynak egy kicsit békén?
1: És álltak már ott szülők, kétségbe se tart.
0: Nem, én szülőket listában még nem láttam, csak úgy tudod, bejött a gyomrom, hogy ilyen... Jaj, Istenem,
2: és
0: már nagyok, már önjáróak csinálják.
2: Neked is vége van a nyárnak.
0: Igen.
2: Ez jelenti, mert a mi gyerekeink már neked is nagyok.
0: Az persze, megoldják.
2: Figyelj, rájuk se kell nézni, csinálják, amit kell.
1: Megmaradt tavalyról.
2: Megmaradt tavalyról, szeptember közepén is ráérünk beszerezni ezeket. Hova siessé, hagyjál már. Azért szar, mert neked is vége a nyárnak. Vége a jó időnek, a kintülésnek, a fürdésnek, a fröcsnek, a bulinak. Egy kicsit szeptember lesz, hát már nincs annyi.
0: Tettem a kis trapista sajtomat oda a kosárkába, azt nem, ott van 3 darab vizet. És látom, hogy már egy presszionálják, tudod, vedd meg, vegyél jókorán, vegyél tanszert, vegyél ezt, vegyél azt. Hát ja, mindegy, úgy kicsit úgy megsirattam ezt a nyarat. Jó, de még azért van idő, gyerekek. Még 3 hét, hűguta, kánikula, még...
2: Ennyi lesz.
0: Persze, hamar elmegy. Nagyon hamar elmegy, igen. Na igen, maximum lányok változása miatt vártok az iskola kezdést. Írja valaki. Igen. Az iskolára már készülünk, az oké, mert ez nem egy napos program. A szomorú, hogy jövő héten a karácsonyi díszek is kint lesznek. Na, az már tényleg stressze. Egyébként innen már... Egy október, hopp, egy könyv, és megint az, hogy elkezdjük emlegetni, hogy disznóvágás. Majd figyeld meg! Tehát, hogy ilyen teljesen pik-pik-pak.
1: Ez egyik hallgató, hogy a kettőt pislansztad, és már készülsz a Halloween-re.
0: Jó, és egyébként tényleg így van, egyébként hihetetlen, hogy megy, vagy ez milyen gyors, és hogy nem találom az ütemét, hogy hogy lehet ezt így valójában lassítani.
1: Oti koncertekkel.
0: Ez... Hát még 2 hátra van belőle. Igen. Azt hisz, július 31-én fotóztam az Ossamban, írja valaki. De nem küldte el a fotót. Ez jó!
2: Jaj,
0: nagyon jó vagy. Lefotóztál valamit az Ossamban, de nem tudjuk, hogy mit fotóztál. Valószínűleg ő is egyébként a tanszerekre gondol, igen.
2: Mennyivel jobb itt írják? Skócia, Finnország, hétfőn kezdődik a suli. Na?
0: Miért kezdenek ők augusztusban iskolába járni?
2: Hát mert télen nem tudnak járni, nem tud bemenni a hótól.
1: Nem, most berakta a képet, július 31-én is karácsonyi manókat igen. raktak ki.
0: Igen, ugye az Ossamban karácsonyi manók vannak kint július 31-én. Piros-fehér sapkába meg minden el együtt. Azért nem mondhatod, hogy nem nyújtják el a karácsonyt ők se. Nem kezdik el időbe begyűjteni a rakétákat azért, nem?
2: A Lidl-ben a 2027-es naptárak is kint vannak már.
1: Miért? IKEA-ban már lehet Halloween-re dekort venni.
0: Én értem a kereskedelmet, de hogy valahogy ez is megnőtt azért, nem? Vagy így meghosszabbodott azért itt ennek a kifutása.
1: meg elveszi az örömét, nem? Tehát amikor én kislány voltam, akkor ezek a dekorok mindig egy-két héttel előtte jelentek meg. Sőt, akkor még volt olyan, hogy a karácsony és a szilveszter között is volt a kirakatoknak egy ilyen átalakítása, és akkor az olyan hangulatba hozott. A karácsony után megérkeztél a szilveszterbe. Most van egy ilyen 3 hónapos felfutás, és mire odaérsz, addigra már semmi kedved nincsen az egészhez.
2: Igen, el is vesztette ugye azt az ünnepi jellegét, ami megvolt benne.
1: Az normális, hogy augusztus 11-én karácsonyról beszélget.
0: Hát de ha tele van az osan vele, akkor mit tudsz csinálni? Hát akkor nincs más megoldás, igen. Én meg itt vagyok mesztelenül gránáttal a seggemmel, így a szaláttal.
1: Ne mozdulj!
0: Igen, én már kifejezettem a húsvéti tojás, biztos, ami biztos. Igen. Üzenem a nyári szület SMS írójának, hogy lassan várjuk, hogy hány nap van még nyári születig. Szabika küldte nekünk. Őt majd szeptembertől rehabilitáljuk. Most még hadd pihenjen, számolgasson, és...
2: Azt mondtad, hogy nem akarod.
0: Ne legyen többet, elég volt?
2: Nem tudom. Én örülnék, hogyha szeptember 1-én bejövünk. Vagy
0: és megint tudom. Elkezdjük számolni. És,
2: hogy, hát legalább, hogy próbálja meg. Tehát, hogy írja-e vagy sem. Nekem ez egy jó kérdés.
0: Szerintem ott ül rajta készen.
2: Igen,
0: már van írva az SMS, ott ül fejpántal a fejbe, egy csuklószorítóval a kezén, és várja, hogy szeptember 1-én reggel 6 óra 13 perckor azt elküldesse, hogy mennyi van még nyári születét. De ebbe egészen biztos vagyok, hogy ezt folytatná.
1: Ő egy ilyen, kicsit ilyen kapaszkodó volt nekünk, nem? Minden reggel megérkezett, és akkor tudtad, hogy fogy a
0: cég. Volt egy ilyen, igen. Igen. Akasszátok fel a marketingeseket, írja valaki. Ja, hát ez abszolút, ez nettó kereskedelem, nem? Tehát ez arról van szó, hogy ezt ki kell húzni. Ugye a szaloncukornál is, meg a Mikulás csomagnál is, meg a húsvéti tojásnál is.
2: Mert kétszer annyit tudsz eladni. Mert egyszer megveszi, megeszed. Így van, a húsvéti tojást is, a szaloncukrot is megeszed, az ajándékot megveszed, aztán azt gondolod, hogy hát ennek mégse fog örülni, vegyünk neki még valamit. És minden így rakódik egymásra.
1: És utána elfelejtetted, hogy hova dugtad az ajándékot, és egy évvel később megtalálod.
0: Igen. De azért ez régen a kereskedelmen talán nem volt ennyire hosszú. Nem? Tehát értem, hogy a profit, de hogy azért, mit tudom én, augusztusban nem kezdték el nyomni a Mikulást.
1: Nem, semmi.
0: Tehát azért megvártad a szeptembert, októbert, míg ráfordulsz, és ott úgy valahogy volt létjogosultsága. De július 31-én tele van az osan Mikulásos történetekkel, azért az így ebben a formában ez nem volt.
1: El is válasz tőle. Tehát, hogy sem, mondom, tehát úgy érkezel meg ebbe az ünnepbe, hogy már 3 hónapja hangolnak rá, és akkor így elkopik ez az érzés. Az, mondom nekem, az kifejezetten jó érzés volt. Engem kifejezetten hangolt kislánykoromban a karácsonyra, az, hogy bementem egy mondjuk egy boltba, és láttam a karácsonyi dekorokat előtte 2 héttel,
0: és éreztem, májusban. Nem sokára megyek. De nem májusban, hanem akkor mondjuk a gyerekkoromban a kereskedem az ott tartott, hogy november elején elkezdte, és akkor úgy szépen rángolod. Hát most már novemberben kezded elveszett ügyet van, már lecsúsztál a profitot.
1: Már senki vagy, ha nincsen 3 műfenyőd.
0: Igen. Nyugodjon le mindenki, a picsóba itt vagyok. A 80-as végig.
2: Tényleg?
0: Igen. Debrecenben most akciós a műanyag fenyő, nem hiszitek el.
2: Hát ez még a tavalyi. Akkor... most kiszórják, és aztán te veszel majd egy újat, mert októberben jönnek az új darabok belőle. Okos.
0: Igen. Részben szerintem emiatt érezzük, hogy ennyire gyorsan megy az idő, minden eseményre, időpontra, hónapokra előre ráfeszülünk, ahelyett, hogy élnénk, élveznénk a nyarat, nehogy már most már mit a tököt vegyünk Halloweenre. Tehát ezért ugrunk megint nagyot, mert hogy augusztus van, csak karácsonyról beszélünk, és akkor az agyunk úgy érzékel, hogy baromi gyorsan megy.
2: Igen, és pont ezt nem élvezed, amit az augusztus megtud. A nyugodt testéket, hogy ülsz kint, még jó idő van.
0: Igen.
1: És te már azon szorongsz, hogy meg kellett volna már rendelni.
0: Igen. Felháborító, hogy még sehol nem látom a Valentin napi csoki szíveket. Nekem van a szülinapom, gofrit csinálok magamnak, Isten éltesse. Szeretem ezt az üzenetet. Na gyerekek, Japánba megyünk el egy kicsit még így a hírek előtt, meg részben a hírek után.
1: Csapatépítő,
0: egyébként igen. De Japán az 3 hét. Most jöttél haza Maldívról, várjál. Hát hagyjál már, Gyula. Hát, világutazó lettél, érted?
1: Egy hétben is sok mindent bele lehetne zsúfolni.
0: Egy hét Japó? Azt nem lenne rossz egyébként. 2 nap utazás oda, 2 nap vissza.
2: Vissza maradt 3 nap.
0: 2 napot kim vagy.
1: Letojom. Én azért a két
0: napért. Oké, szép, irány a reptér.
1: Nagyon sok. Ez egy forgalmi dugó.
0: Nagyon szép, ez egy forgalmi dugó. Nagyon menjünk a reptérre előtt. Hozzá zsűlt.
3: Itt vagyok a naptárról, már lapozok is, már írom is, hova kell a besztó.
1: Én el tudok kérdezkedni a főnökömtől, hogyha gondolom.
0: Besztó gyerekek, a 2030-ig elhasználtuk az összes besztofot.
1: Lassan már csak monoszkópot tudunk kitenni.
0: Na jó, majd kiviszlek benneteket Japánba, vagy kimenjünk, és mostoha anyát bérelünk nektek. Mostoha anyát bérelnek a japánok. Ez megvan ez a sztori? Hát Jukoyo, így hívják.
2: Engem kezd érdekelni.
1: mit csinál velem a mostoha?
0: 30 és 45 év közötti nőket keresnek, akik gondoskodó és irányító anyuka szerepet vesznek fel az infantilis fővárosi férfiak számára. De nem mondd, hogy nem akarsz Japánban élni. Hát nem érdekes ez a kultúra.
1: De ez valami BDSM?
0: Nem. A fiatal felmegy erre szakosodott weboldalra, kiválasztja a Yukoyót, magyarul fordítva az éred, de szép nő kategóriát, a házhoz látogatás opciót, 15 ezer és 35 ezer yen között van, 100 és 230 dollár, és amint átlépi a lakás küszöbét, bekapcsolja a szigorú, autoriter, mostoha anya üzemmódot. Elkezdi leszidni a fiatalt a rendetlenségért, a szércolt hormikért, a rosszak miatt, és megcsináltat vele mindent a lakásban.
2: Beteg állatok.
0: Imádom a japánokat, milyen érdekes kultúra.
1: Na de ezt a saját anyuk miért nem csinálja meg nekünk ingyen?
2: Hát mert
3: nem ott él, nem abban a városban él, nem ott
0: na
3: él.
0: De várjál.
3: Mama.
2: Hát meg más azért a kettő, ugye?
0: Igen, mi csinál a nő?
2: A különbséget.
0: Utcai hétköznapi ruhában megérkezik, amikor átöltözik, akkor azonnal bekapcsolja a szigorú autoriter mostani üzemmódot, leszígyja a rendetlenség miatt, 30-40 percben akár kényszeríti a férfit, hogy szigorú felügyelet alatt takarítsa ki a szobát, nem BDSM, nem szerepjáték, nem erről
2: de
0: szól.
2: Nincs semmi.
0: Tehát vagy ő kezd el rendet rakni.
2: Nincs is folytatás.
0: Ha akarod, akkor van folytatás, na, de hogy nem feltétlenül ezért hívják. Jó, akkor jó, megyünk.
2: Akkor indulhatunk.
0: Leszígyja a férfit, mint egy hanyag mostó a fiút, ezt követően segít a férfinak hajat mosni, levághatja a körmeit, ha szerepel az opciókban, és törölközővel megszárítja a haját. Egyre népszerűbb szolgáltatás ez Japánban. A férfinak ebben a pillanatban teljesen passzívan kell viselkedni, mint egy ifjúnak, akiről a saját mostóhanyja gondoskodik.
1: Akkor ez egy kicsit ilyen, tudod, ilyen regresszióra építő. Átadom a kontrollt egy idősebb, egy erősebb nőnek, addig nekem nem kell felelősséget vállalnom, ő megmondja, hogy mit csináljak.
0: De van ebben szexualitás?
2: Van, hát, ne viccelj már, persze, hogy van, hogy irányít egy érett, gyönyörű 35-40-es nő. Hát csak
0: ha opcionálisan akarja, megtörténik a dolog, ne nem feltétlenül.
2: Nyilván senki nem akarja.
0: A fennmaradó időt a fiatal japán férfiak a problémáik elmondására fordítják, az idősebb nő tanácsot ad nekik az elakadásban. Érted? Tehát ez nem egyszerű eszkort szolgáltatás.
1: Pszichológus is.
0: A férfi a fejét az ölébe hajtja, ő pedig vigasztaló szavakat mond, neki meghallgatja a stresszről, a nehéz munkáról és a magányról szóló panaszát.
1: Akkor ez ilyen tipik japán.
0: Ezek magányosak.
1: Egy kicsit figyelnek rám, egy órán keresztül valaki odapörköl nekem, megmondja, hogy mit csináljak, nem kell nekem döntéseket hoznom, ő megmondja, hogy én mit tegyek.
0: Így van.
1: Tehát kiadom a kontrollt a kezemből.
3: És még a lakás is rendben.
1: És még így van.
0: A japán férfiak számára a leggyorsabb módja, hogy legálisan megszabaduljanak az elviselhetetlen stressztől, a társadalmi állansztól, megkapják a gondoskodást, amiben 25-30 éves korukban hiány szenvednek. Sokan még a ruhájukat sem tudják kimosni, amit nem tudják, hogy hogy kell. A társadalom azon elvárja tőlük, hogy sikeresek, erősek legyenek. Jönnek ezek az erős nők, és megcsináltatnak velük mindent, amit ők kibérelnek. Imádom őket.
1: Úristen, Anna, milyen jó lenne ebben.
0: Annyira jó arcok a japánok.
3: Én kasszálnék.
2: Anna,
1: a legjobb lenne.
0: Ha vége egyszer a rádióműsorok, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Én komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted? És keműsorak, és te fél éven belül nem vagy Japánban. Komolyan mondom, ha te nem vagy Japánban fél év múlva, és nem úgy hívnak, hogy Yukoyo, érted?

0: párokat megijeszti az azonos korú nőkkel való párkapcsolat. Képtelenek az ismerkedésre, az idősebb határozott nők viszont átlépnek bizonyos küszöböt, ami segít nekik, hogy oldják a gátlásokat. Mennyire rocsom van itt mindenki, gyerekek? Imádom ezt, ami teljesen kecsós mindenki.
1: De hát egy csomó hír szól most arról, hogy a fiatalabb srácok egyre gyakrabban idősebb nők felé tendálnak.
0: Ez Japánban, ez is egy...
2: Egy nem ilyen kapcsolat van, érted? Itt egy ilyen uralkodói dolgot akar magának a csávó, egy irányítót. Tehát nem egy normális kapcsolatot akar esetleg egy idősebb nővel. Itt azt akarja, hogy őt egy kicsit fenekeljék el, tegyék rendbe, ő gyerek akar lenni, rossz fiú
3: hát
2: akar lenni.
3: Én már látom magam, hogy összepakolunk, és megyünk a mosodába.
0: Nem tud kimosni, nem tud vasalni, nem tud ellátni magát. Képtelen a szexualitás a korabelivel, és jön egy 40 éves nő, érted, és bepakoltatja vele a mosogatógépet, és kimossa a ruháit, és kicsit az ölébe hajtja a fejét.
1: De tegyétek a szívetek egy picit a
0: kezeteket. Betegek, igen?
1: Nincs ebben valami nagyon-nagyon kellemesen vonzó dolog, hogy tényleg odajön egy nő az asztalra csap, és egy órán keresztül ő diktál, és ő mondja meg. És neked abban az egy órában nem kell kemény férfinek
0: lenni. És 25 vagyok?
1: Aha. Egy ilyen jó kis 40.
0: Megrendelem.
1: Na, ugye?
0: Persze. Persze.
3: Azért hát,
0: nem, de hát csak azért... kipróbálom.
3: Azért fura, hogy erre vágynak, mert azért Japánban nagyon feszesen és ott úgy élnek, hogy mindig megmondják nekik a cégen belül is, hogy miért vágyik erre a magánéletébe is. Hogy megmondjam neki, hogy mi van a gatyájával.
0: De szerintem ez inkább a szülőhöz való kapcsolódás, ez inkább egy anyahiány, egy figyelemhiány.
2: Meg igen. Van feloldozás a végén, mert a főnöködnek aztán nem tud ezeket elmondani.
3: Igen.
2: De ennek a nőnek, miután ő rendbe tett, kitarította a lakást, utána az ölébe hajtod a fejed, és elsírod a bánatot, hogy jaj, milyen rossz nekem.
0: Tehát ezek a fiatalok, igen, ezek igaz. Valószínűleg ott tartanak, hogy nem tud mosni, főzni, vasalni, ül egy rohadt nagy kupiba, nem hogy egy nőért, egy párkapcsolatért, egy felelősségért vállaljon, felelősségért, még saját magá, az életét se tudja menedzselni. Nem, annyira el vannak veszve 25-30 éves évek. Én azt mondják a japánok, hogy a legelszigeteltebb generáció ez.
3: Igen.
0: Szülők már nem figyelnek rájuk, ők még nem állják meg a helyüket, kapcsolatot képtelenek kialakítani, full magányban vannak. Hatalmas kupiba ülnek egy örökölt lakás közepén, és finnyuk nincs, hogy mit csináljanak. És erre jön meg egy határozott 40-es nő, aki meg elpakoltat vele.
1: Igen, és egy órán keresztül megkapja még azt a figyelmet, meg megkapja azt a fajta regressziót, amiből neki hiánya van. Tehát ami még 15 évvel ezelőtt még megvolt, hogy anyu bejött és szétcsapott a szobádban, hogy nem tettél rendet. Ez neki hiánya, és akkor most megérkezik ez a nő, és újra szeretgetve érzi magát.
0: Miért nincs ilyen szolgáltatás Magyarországon, Anna?
2: Azonnal.
0: Semmi szexualitás nincs benne. Megcsinálod, oldal, mész, egy órát üvöltesz vele helyre, akkor eljössz.
3: Egyébként
0: összetolja magát, rendet rak, elbőgi magát, kicsit a végén simogatod a fejét, igen. Hogy hívják a japán takarítőnőt? Júli? Na hagyjál békén.
1: És vajon van egy pont, amikor a kliens jelzi, hogy akkor innentől kezdve jöhet a babusgatás?
0: Hát gondolom, amikor az ölébe hajtja a fejét, akkor a nő kilép a szerepből, ha akarja a pasi, akkor van egy ilyen kis... De én nem gondolom, hogy szexualitás lenne, egy ilyen nyomorult bénázás. Hát a 25 éves ilyen szerencsétlen hülye, az hogy tud elkapni egy nőt sehogy? Hát ezeket megeszik reggelire. Hát ez nem egy férfi.
1: Hát de pont lehet, hogy ez benne az izgató, hogy megeszik őket reggelire. Érted? Tehát, hogy nem kell neki azt a feszességet, azt a magabiztosságot, azt a kontrollt hozni, amit egyébként a nap 24 órájában kell, hogy hozza, hanem ott átadja az irányítást a nőnek, és azt csinál vele, amit akar.
0: Igen, de azt mondják egyébként ezek az irodák, hogy 80%-ban nincs benne szexualitás, mert hogy nem igazán az kell nekik, vagy hanem hogy megmondja, igen. Hogy irányítsa, meghallgass. Hogy rendet rakasson vele, hogy meghallgassa, és hogy az ölébe hajolva kisírassa magát. Nem akarnak szexelni. Félnek ettől. És bejön egy határozott 40-es nő 25 évesen, nem biztos, hogy főleg, ha ilyen japán vagy, nem biztos, hogy el akarod kapni. Nem?
1: Egy határozott 40-es férfinak van egyébként így igénye, hogy a felesége, vagy akár egy...
2: Júli, így élünk!
1: Hogy így megjelenjen a szobában, és így ráparancsoljon. Tehát, hogy egy kicsit izgatónak találod azt, hogyha mondjuk a párod odaáll, és úgy nagyon megmondja, hogy mit kell csináljál. Nem jöttök egy kicsit lázba ettől?
0: Hogy megmondja, hogy ott a viledás vödör, és akkor hajrá. Ettől azért én nagyon nem tudok lázba jönni.
1: Mert egész nap adja a látságot, meg kedves, meg cuki, meg főz rá, de például a feleséged, vagy a párkapcsolat most vonatkoztatásul.
0: Tehát egész nap egyszer csak megjelenik egy vödör, ott a vödör!
1: Párkapcsolatban élsz, tartós párkapcsolatban élsz. Egyszer csak megjelenik egy másfajta szerepben a feleséged, amikor úgy rád parancsol, hogy na most akkor kapd össze magad és csináld meg. Tehát amikor úgy rád ordít, egy férfi ezt nem tartja egyébként amúgy izgatónak?
2: Nem.
1: Nem?
0: Hát ezt annyira nem. Nem én voltam. Jó, mindjárt jövünk, folytatjuk. 9 óra pontosan itt vagyunk a hírek után. Hamarosan folytatódik.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Eladod?
9: Nem, muszáj, most pénz kell.
8: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
9: Ez jobb döntés.
8: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben. Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt. Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben. Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
11: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diószegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
15: Otthoni és üzleti

0: 12-77-es telefonszámon.
1: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
2: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
3: Augusztus 15-e. Akvatikum fürdőbál. Vétek. DJ Szecsei. Akusztikus gitárzene. Három különleges helyszínen. Gyere velünk fürdőbálozni. Jegyek. akvatikum.hu.
4: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: reklámkukac@mcdb.hu.
7: Reklámot hallottak.
4: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Tegnap este megkezdődött a kettes blokk felterhelése. Jól haladnak a munkák a 33-as belterületi részén. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Megkezdődött a Paksi atomerőmű kettes blokkjának fokozatos felterhelése hétfőn 18 órakor, közölte a létesítmény a honlapján. Felidézték, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkokat le kellett állítani. A 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon keresztül. Az atomerőmű honlapja szerint hétfőn este 19 óra körül az erőmű termelése már meghaladta a 300 megawattot. Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti szakaszán várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető.
9: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkától fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt kopóréteg terítés.
8: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el.
4: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
8: A DV Parking Kft. Nemrég megújult honlapján azonnali segítséget nyújt egyszerűbb kérdések megválaszolásában a mesterséges intelligencia alapú chatbot Parker. A dvparking.hu weboldal jobb alsó sarkában található piros, kör alakú ikonra kattintva Parker nyomban rendelkezésre áll, és számos kérdésben tud gyors segítséget nyújtani. Itt például többek között a parkolási zónákról, az ügyfélszolgálat nyitvatartásáról, az ünnepnapi parkolásról, a lakossági kedvezményekről és a regisztráció menetéről is lehet kérdezni. A DV Parking munkatársai az ügyfelektől érkező észrevételek alapján folyamatosan bővítik a chatbot tudásbázisát.
4: A DV Parking információit hallották.
8: Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri és Sebestyén Balázsék!

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága hallgatók.
1: Jó reggelt. Loko-loko nem volt akkor végül, ugye?
0: Nem. Hát ez egy ilyen, ez egy mai muzsika egyébként.
1: Igen, csak arról volt szó, hogy
0: ezt valami becsempészt. Bejátszhatták volna mondjuk a Atiség például előtte.
1: Igen.
0: A diszkós, de azt lehet, hogy majd akkor plázsra be. Megbeszélem velük, hogy nyomják le egyébként. Itt vagyunk, és nyomozunk, gyerekek, nyomozunk, mert mi, ha hozzánk valaki segítséggel fordul, mi nem hagyjuk cserbe hallgatóinkat, még ha...
2: Ne folytasd!
0: Még ha. Szóval, hogy még ha, ugye kitört az Etna. Az Etna, az behamuszta ott a Szicíliát, és Catániából nem mennek a repülőjegyek. Már repülőjegyek sem mennek, de ott fölhívott minket egy 10 fős magyar csapat, hogy ők ott ragadtak, tombol az Etna Szicíliában, a vulkán kitörése megbénította a repteret. Mi ajánlottuk nekik Ubert, sofőrt, buszt, Palermóba vonatot, alagutatás, semmi nem volt jó, mártak, semmi nincs. Azóta Olaszországban élő hallgatóink elmondták, hogy de van Uber, megnézték, bérelhető vonathely is van, busz is van, de ők nem akarnak elmenni a reptéről, segítsünk nekik, emeljük ki őket. És
1: állítsuk
0: meg az Etnát, és minimum a Lady MRD felületén, vagy a nem tudom, a Róz hajó fedélzetén utaztassuk őket fel a Boszporuszon Budapestre. Szóval, hogy kértek tőlünk segítséget, és mi most tudtuk megtalálni a Vizert, akik viszont itt vannak, hogy reagáljanak, hogy most mi lesz ezzel a 10 fős magyar csapattal. A Fele brigád elment Palermóba, őket elvitte a busz. Ők valami ügynökségen keresztül foglalták egyet, nekik a Vizer nem is tudott szólni, sokaknak nem. Ezért ők most ott ragadtak, ugye valójában. És oda viszont most nem megy repülő, mert hogy le van zárva a légtér. Na de mit csinál a Vizer? Jó reggelt, Olivia, hello!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Kommunikációs menedzser. Már ilyen is van nálatok.
3: Igen, ez így stimmel. Úgyhogy igen, körülbelül az utaságnak a kétharmada, akik a Catania járatra volt foglalásuk, ők már egyébként hazajutottak Palermóból, és akkor, ha jól értem, akkor a ti információitok szerint egy ilyen 10 fős társaság az, aki hozzátok fordult.
0: Mi a renitens Palermóba elutazni nem akaró, ám nagyon lelkes magyar kis csapattal találkoztunk reggel, akik tőlünk kérnek segítséget, azt mondják, hogy semmivel nem tudnak eljutni sehova. Négyfajta utat felajánlottunk nekik, nem, ők ott ülnek.
2: Szerintem ők szeretik Katániát, ez van mögött.
0: Makacsul várnak benneteket, most a reptér zárva van, nem?
3: A reptér, a Catania reptér az most várva van, így van, és ha jól tudom, akkor ma este 7-ig sebességgel nem igazán tudnak onnan repülni repülőgépek. Menetrend szerint egyébként nekünk ma nem is lenne járatunk, tehát nekünk a legkorábbi következő járatunk az holnap lenne Budapest felé, holnap este. Ugye mi is folyamatosan követjük az eseményeket, meg figyeljük, megkapjuk az információkat, hogyha esetleg megnyílik a légtér. Úgyhogy arról, hogy a holnapi járatunk az Catania-ból fog-e indulni, vagy Palermóból, erről még mi se tudunk egyelőre nyilatkozni, majd amennyiben ez kiderül, akkor természetesen erről tájékoztatást küldünk, de hogyha sajnos nincsen meg az elérhetősége ezeknek az utasoknak, mert hogy turisztikai irodán keresztül foglaltak, akkor így arra az e-mail címre megy a tájékoztatás, ahol regisztráltak, tehát akkor ebben az esetben a turisztikai iroda fogja megkapni ezt a tájékoztatást, de igyekszünk tényleg minden platformon meg mindenhol ezt küldeni, megjelezni.
2: Na most várjál, bocsánat, csak egy kérdés, hogyha nem irodán keresztül foglalsz, hanem egy ilyen gyűjtő oldalon keresztül, Bravo Fly és a többi, és oda úgy foglalok Vizerre, akkor se tudjátok őket értesíteni?
3: Ez is turisztikai iroda, csak ez az úgynevezett online turisztikai iroda, tehát ilyenkor ennek a Bravo Fly-nak vagy az adott turisztikai ügynökségnek az e-mail címe az úgynevezett foglalási tulajdonos, tehát hogy ez ő
0: oda megy, akkor
3: ezért
0: nem kapták
3: meg.
0: Ezért maradtak a buszról. És a többiek már Palermóból is hazajöttek, ők már itthon vannak.
3: Ők már tegnap este, igen, hazajöttek.
0: Akkor ilyenkor tulajdonképpen az van, hogy ők repüljenek el, vagy oldják meg, vagy Uberrel menjenek el Palermóba, nem tudom, oldják meg, gyűjtsenek be minden számlát.
3: Pontosan.
0: Hogy aztán ezt ti majd ne fizessétek ki.
3: Nem, egyébként ilyenkor a transfert is, tehát ugye szerveztünk buszt azoknak, akik ezt igénybe is vették, ők már ugye hazajutottak Palermóból, ugye ezek szervezett buszok is voltak, de magánúton is ezt meg lehet oldani. Ebben az esetben a számla ellenében ezt mi visszatérítjük, de visszatérítjük ilyenkor a foglalást is, tehát a hotelfoglalást is, meg az ilyen szükséges élelmiszert étkezést is, addig, ameddig a következő járat el nem indul, tehát esetünkben ez szerda.
0: És van valami felső határ, vagy ha most kibérel egy limuzint, akkor és az beülnek a 10 fős és megszállnak a Sheratonba, azt is? Vagy gondolom van egy felső határ, nem?
3: Hát egy ilyen, azt szoktuk kérni, igen, hogy eljózan árakon választottam.
1: A jó ízlés hatása.
0: Nem lehet őket megváltolni túlzott költekezéssel, mert egy napja makacsul ott ülnek a reptére, sehova nem akarnak menni, semmit nem csinálnak, csak ülnek és várnak benneteket. Nem tudtuk rávenni őket, hogy mozduljanak ki a reptéről, úgyhogy makacs a brigád, de segítünk nekik, valahogy hazahozzuk őket.
3: Nekünk ma biztos, hogy nem lesz járatunk a Teniából, viszont hogyha valami elindulna, tehát át lehet fogadni más légitársaságnak a járatára is, azt is meg tudjuk ilyenkor téríteni, hogyha a mi járatunk nem jó helyzetben, vagy nem szeretnének még egy napot pluszban ott maradni, mert ugye a mi járatunk hivatalosan holnap fog indulni.
0: Hogy át tudjátok őket rakni valahova?
1: Nem, ők
3: befoglalják.
0: Van ilyen átfoglalat. Ja, ők átfoglalnak valahova. Ha már eljutottak Palermóba, akkor onnan átfoglalnak valahova?
1: Eljutnak Palermóba, és akkor mondjuk nem a vízzelre jönnek haza, hanem egy másik légitársasággal, és azt is kifizeti.
0: Aha. Ah, milyen eleggel gáláns lett a vízzel. Na, nem voltatok mindig ilyenek, vagy most mi van?
3: Ez a szabályzatunk.
0: Ja, hogy ez a szabályzat. Aha.
3: Igen.
0: Az jól hangzik, ez most nem annyira rémisztő, nem? Hát eddig a x százalékot fizetjük, meg a nehezen fizetünk, ha ez tényleg így van, hogy ez így csengettek, akkor az rendben van. Jó, valahogy hazajutnak, hát nagyon bízunk benne. Nagy a káosz egyébként, hogy most idén, mint a kevesebbet hallanánk, hogy nyár, ez kicsit, mintha jobban rendben lenne, mint a tavaly.
3: Igyekszünk tanulni mindig az ilyen esetekből, és levonni a tanulságokat, és jobban csinálni, és fejlődni évről évre. Itt ennek az ügynek is gondolom meg lesznek a tanulságai, amit kiértékelünk így házon belül is, és azon leszünk, hogy évről évre jobbak legyünk.
1: De tök jó, hogy el is tudtunk érni, meg is szólalsz, meg nem ráztok le, tehát hogy már ez is
0: igen.
3: Nekünk is érdekünk, hogy tényleg főleg azokat, akiket nekünk nincsen meg ilyenkor sem a telefonszám, sem az e-mail címe azokhoz az utasokhoz, akik nem rajtunk keresztül foglaltak, úgyhogy örülünk, hogyha így rajtatok keresztül eljut az információ.
0: Az egyik utas az menne Tenerifére majd, de akkor azt majd megnézzük, hogy elérje. A csütörtökön tovább repülne Tenerifére, ezt sérelmezte, hogy ő lemarad a Tenerife járatról, de dolgozunk rajta, hogy akkor valahogy az ő reméljük, hogy hallgatnak bennünket, és akkor valamilyen alternatív út vonalon azért ők megpróbálnak hazajutni. Jól van, Olivia, nagyon köszi, jó munkát akkor nektek, beszélünk, ha van aktualitás. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Hello.
2: Na, mióta ő van, el lehet érni őket. Én nagyon örülök ennek a hölgynek.
1: Oliviával már legalább háromszor vagy négyszer beszéltünk, és mindig ilyen kis csicsergős, kedves.
0: Igen.
1: Jól informált.
0: Igen. Hogy abszolút.
2: Hozzá, hogy ez lenne ez a normális.
1: Igen.
0: Az a baj, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen viszmajor, vagy nem, de egy ilyen etnával mit tud csinálni egy légitársaság?
2: Hát semmit. Nem? Hát semmit. Nem tudsz ott repülni. Effektív,
0: az ugye? Egész repteret igen, lezárják, igen, ez igen. Semmi.
1: Na de látod, igen. Hogy az viszont megtéríti neked, hogy, tehát, hogy ő Kataniában nem tud leszállni, de juss el Palermóba, és akkor Palermóból meg hazajutunk, és akkor ezeket a számlákat viszont kifizeti neked. Tehát, hogy...
0: Jó, tessék, kitartja 50, holnap reggel féljük őket, még ugyanott vannak a reptéren, tessék.
2: Én.
1: Ott lesznek. Még ott lesznek Kataniában.
0: Igen?
1: Igen.
0: Katán, el sem mozdulnak. Tehát igen. Holnap reggel megcsinálja, hogy Imre, vagy hogy hívják, nem tudna, hogy csak voltak. Féljük Péter, és ott vannak holnap reggel a reptéren.
2: Tudod, van az áldozat típus, aki ezt szeret.
0: Jó, én tartom, hogy valahova elkeveredtek. Rossz helyen lesznek ugyan, de már nem a reptéren.
2: Jó, akkor te azt mondod, ott vannak.
0: Én azt mondom, te ott vannak, én azt mondom, hogy nem ott vannak, de nem is Palermóba, tessék.
1: Én azt mondom, hogy Kataniában vannak. Lehet, hogy még nem a reptéren várnak, hanem várják, hogy szerdán megérkezzen a gép, ami nem fog leszállni.
0: De nem mozdultak el Kataniából.
2: Jó, legyen harmadik oldal is, szerintem hazaértek.
0: Oké, szerinted holnap reggelre hazaérnek?
2: Hazaérnek.
0: Az bukó, hát azt nem tudnak hazaérni.
2: Majd én szeretek szenvedni velük.
0: Én azt mondom, hogy nincsenek már Kataniában, de nem találják Palermót. Jó, tehát én akkor megteszem ezt. Te megteszed, hogy ott vannak, Feri arra tesz, hogy holnap reggel hazajöttek. Jó, és akkor hívjuk föl őket. Egyébként rukkolunk meg, segítünk, négyfajta verziót mondunk a 8-as megszólásba, tehát nem csak nevetünk, meg próbálunk nekik segíteni, de nyilván humorizálunk, de akkor oké, holnap reggel csörgessük meg őket. Jó?
1: Édeseim.
0: Ha hallgatnak bennünket, tényleg menjetek Uberrel Palermóba. Vonattal van, megnézték.
1: Kérjetek számlát, igen.
0: Kérjetek számlát, de tudtok menni, tehát hogy menjetek rá valamilyen oldal, és menjetek, olaszországi hallgatóink írtak, hogy igen, tudtok menni, van szabad sofőr, van szabad taxi, költeni kell rá. Erre az útra most költeni kell.
1: Ez olyan, mint Kitty, amikor hívtuk Dubájban, kint ragadt az egy hét helyett háromra. Emlékeztek?
0: Hát,
2: az szegény.
0: Én nem értettem azt a sztorit, sem megmondom őszintén.
1: Hát ő se jelvezte annyira.
0: De mit nem jelvezte? Ott vagy Dubájban, a szállodából még nem raktak ki, jössz, mész, két napot ráhúzol, és néha megszól a légiriadó, hát azért annyira nem fosod össze magad. Elmész a sivatagba, kicsit elmész Abu Dhabiba, jössz, mész, megnézed. Hát azért érted, azért nem Maglódon üldögélt nem egy úszöggyárba, hanem Dubájban üldögélt, érted, úgy, hogy szabad kijárásra még plusz két napot. Azért nem bőgném el magam. Szerinted... Tehát azért nem kapnék pánikromot, hogy nem fogok hazajönni a Nagykörösi úton ide a izébe, Európarkba.
2: És ha lenne jegyet Tenerifére két nap
0: múlvára? Jó, az oké, hát most ha gyereked van, ha iskolába kell, ha így van, de a szerelmével volt kint, és bujkáltak egy légópincébe, érted? Hát ahelyett, hogy irány Abu Dhabi, aztán nézzük meg a királypalotát. Hát ma, nem, hát ha már ott vagyunk. Hát,
1: szerintem ebben ez a kiszámíthatatlanság, ez a legijesztőbb. Tehát ez rohadt nyomasztó, hogy nem tudod, hogy mikor jössz, hogy meddig maradsz, hogy fogsz hazajutni.
0: Nincs gyereked, ki vagy a szerelmeddel, még állják a szállodát. Hát mi bajod van? Én nem tudok ezzel azonosulni.
2: Ugye?
0: Most van két gyereked, itthon van iskolakezdés, van beteg valakit, szerelmes vagy, nincs gyereked, kín vagy Dubájba, és plusz két napot rá kell húzni. Hát azért, hogy valahogy azért ott elcsordogálok egy margaritával a recepción, nem?
1: De akkor, amikor ott szól a fejed fölött a légvédelmi sziréna, az...
0: Szól a sziréna Dubájba? Hát azért érted. Kettőször ott valamik, hogy rakéta ott jött a fejed fölött, hát igen, szól a légvédelmi rakéta. Hát az azonnal egy dupla Vladimir, nem Feri? És akkor az
2: a olajos jó vagyok.
0: Pici sósmogyoró ott lenne a recepció.
2: Mutatom, medence partlában fenn.
0: Dupla Vladimir, ezt valahogy csak írjunk ebből a háborús helyzetből, ami ott van Dubájban. 38 fokban kinézve a tengerre, hát azért mégiscsak jobb, érted. Hát menj végig a gyorsforgalmin. Hát,
1: nem, szerintem ilyenkor mondom, a legijesztőbb az, hogy egyszerre csak azt érzed, hogy nem a te kezedben van a kontroll.
0: Hál' Isten. Igen,
1: ja.
0: Végre egyszerre, mint majd megmondják, hogy mikor jöttek haza, és akkor...
1: Van mire fogni.
0: Igen, jó, de nyilván kiki bérmérséklete szerint, tehát érte, hogy valaki izgul, meg stresszel, meg ez stressz helyzet.
1: Hát úgy főleg szar egyébként, hogyha kint ülsz a repülőtéren.
0: Az nagy, na, az más, az más, az egy tök más helyzet.
1: Dekolni,
0: tranzitban vagy, gyerekkel vagy, mi is ragadtunk, itt voltunk, az tök más. Kicsi a gyerek, sír, nyűgös, nem tudsz visszamenni a szállodába. Kitettek, az igen. Az, ezért próbálunk nekik segíteni. Jó, holnap újra fejjük őket. Most mondjuk meg nekik, hogy beszéltünk a Vizerrel, és valahogy tényleg akkor irány Palermo.
1: Jó,
2: számlát kérjenek.
0: Számlát kérjenek, ennyit tudtunk most intézni jelen pillanatban. Nincs nagyon más lehetőségünk. Egyelőre holnap van Vizerjárat, oda azt valahogy el kérni.
2: Most ír, Péter, rohanunk az egyetlen buszra!
1: Az a Péter?
2: Az. Az a Péter, akivel beszéltünk.
0: És nem csak nehogy emberrablók legyenek, vagy valami szelfkereskedők, mert a telefonbeszélgetés után simán menne, hogy 11-üket eladják a mesélyüket.
1: Ami visszavisz minket Barira.
0: Távolodnak, ez nem jó jel. Mondom, tart, most 100-ra emeltem, hogy holnap se Palermo, se Catania. Holnap hívjuk őket, Marokkóba lesznek valahol.
2: Báriból van gép,
1: Báriból van.
0: Viszünk.
1: Ó, hát ez meg lesz ez. Még haza is érhetnek.
2: Na gyerekek,
1: ízítsátok a lóvét. Ki mondta, hogy ma érkeztek haza?
0: Feri azt mondta, holnap itthon vannak.
2: Én mondtam, hogy holnap itthon vannak.
1: Tessék.
0: Jó, várjál azért, megnézzük. Na jövünk mindjárt. 9:50 pontosan itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Kárglász javít, Kárglász cserél.
5: Gergő, 32 éves Kárglász autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Kárglász javít, Kárglász cserél.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
9: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
10: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
11: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
12: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
12: Reklámkukac mcdb.hu.
2: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb DJ-i. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Műfaji sokszínűség az idei virágkarneválon is. Programsorozatot indított a debreceni vagyonkezelő. Dobon Kolett vagyok, el is jönnek a részletek. Már csak 9 nap, és megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti majd. A Feeling Tánc és Mazsoret Egyesület 187 táncosa vesz részt a felvonuláson. Koreográfiájuk témája a szeretet lesz. Árulta el a DTV híradónak Takács Pántya Barbara művészeti vezető.
3: Számomra a tánc az a szeretetnek a nyelve. És amikor itt a gyerekekkel lépéseket tanulunk, akkor nem csak mozdulatokat tanulunk, hanem egy kicsit így össze is kapcsolódunk így lelkileg. És piros és pink színben fogjuk ezt kivitelezni a karneválon. Lesznek látványelemek is, amit még amúgy nem szeretnék elmondani, hogy legyen meglepetés.
2: A Feeling felkészülése a karnevára hónapok óta tart. Már kész van a koreográfia és a menet tánc. A most kezdődött egyhetes táborban áll össze a kész produkció. Augusztus 20-án a nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy modern tánc és a hip-hop. A 60 éves virágkarneváról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Nagy érdeklődés mellett zajlott a nyári élmények a debreceni vagyonkezelővel programsorozat, amelynek második állomásán az új kert alá látogattak az érdeklődők, számolt be a Dehír. A debreceni hőszolgáltató ZRT csaknem 14 kilométer hosszú közmű alagút folyosó rendszerének új kerti szakaszát járhatták be azok, akik jelentkeztek a programra. Egy körülbelül 3 kilométeres látogatói útvonalon lehetett megismerni azt a különleges közmű folyosórendszert, amely az 1980-as években épült. A túrán elhangzott, a járható alagutak egyik legnagyobb előnye, hogy a távhővezetékek karbantartása és javítása közvetlenül a föld alatt végezhető el. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a távhőhálózat működésébe, megismerhették a föld alatt található szerelvényeket, valamint egy hőközpont működését is. A debreceni vagyonkezelő program sorozata folytatódik, már a következő rendezvényre, a karneváli villamosra is lehet jelentkezni. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na is, mutatjuk akkor a nap legjobb pillanatait, 3-4-10 lesz mindjárt. Egy kétségbe esett kisebb magyar csapatot hívtunk föl mi a palermói vagy a katonai reptéren, mert hogy ott ragadtak az Etna miatt, és hát nem tudtuk megoldani a problémájukat, aztán azért kicsit segítettünk nekik, úgy el voltak anyátlanodva, és próbáltuk nekik hol komolyan, hol viccesen, de tanácsot adni, hogy egy kicsit álljanak a saját lábukra, béreljenek Uber taxit, és meneküljenek onnan. Nem tudjuk, hogy hatott-e a hegyi beszéd. Mindenesetre próbáltuk támogatni őket.
1: Igen. Ezt jegyezzük meg. Igen. Ugye, most itt voltunk nektek.
2: De holnap reggel megpróbáljuk őket újra fel.
0: De holnap reggel újra egyébként tényleg, ha jönnek, ha nem, hogy hol vannak, ha maradnak, fejjük őket. Próbáltunk nekik segíteni, bejelentkeztek, hogy egy rádió műsor mentse őket haza, mi pedig próbáltunk nekik segíteni a reptérről egyenesen. És ugye Franciaország augusztus 18-tól azt mondja, hogy csak előzetes hozzájárulással lehet felhívni valakit, rábeszélni egyfajta szolgáltatásra, mert egyébként megbüntetik a céget, aki telefonál. Mi ezt üdvözöltük, ezt az ötletet, nagyon jónak tartjuk, hogy ne lehessen embereket hívogatni.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: A Vízer biztosította elméletileg, hogy ti átérjetek, csak erről elfelejtett szólni. Tehát küldtek buszt, ami átmegy Palermóba, csak ti nem ültetek rajta.
4: Sziasztok, Viki vagyok. Már az a helyzet, hogy ugye kijöttünk, 150 magyar került föl a gépre, a többi lemaradt. Tehát nem csak mi nem kaptunk, hanem több száz ember nem kapott itt értesítést. Nem tudunk autót bérelni, nem tudunk buszra szállni, nem tudunk vonatra szállni, mert minden hely foglalt, tehát nem csak a mi gépünket törölték, vagy irányították át más helyre, hanem ugye az összes többit, angolok, amerikaiak, németek, nagyon sok nemzetiség itt ragadt, autó bérlésre lehetőség nincs, mert üres a parkoló.
0: És most hol vagytok, a reptéren vagy a szálláson?
4: Most a reptére kijöttünk reggel, nem tudom.
0: Mert hogy mi volt az info?
4: Jöjjünk ki ma, kérdezzük meg, hát ha mennek repülők, de ha mennének is repülők a Vizerre.
0: Várj, ne kapodj egy picit. Küldött a Vizer egy SMS, hogy kedves, nem tudom, Júlia.
4: Nem, semmit nem küldtek. Itt a pultnál azt mondták, én beszélek olasz, nekem a férjem olasz, és azt mondták, hogy oké, gyertek ki holnap reggel, és talán elindul a repülő, ha Etna úgy gondolja, hogy megáll. De Etna nem úgy gondolja, Etna most folyamatosan kitör, és úgy gondolja, hogy ő most parádézni szeretne még egy pár napig, úgyhogy semmi nem indul, minden tiszta hamu itt kín, tehát nem lehet, nem szállhatnak se föl repülők.
0: Tehát effektíve zárva van a reptér.
4: Zárva,
0: hát
4: igen.
0: De láttok egy vulkánkitörést, hát az nem szép.
4: No. De, gyönyörű.
0: Kicsit oda néztek, balra, ott jön a kis hamu köhögözet.
4: Mi már láttuk, az a baj, mi már láttuk közelről, és voltunk fönn a hegyen, megnéztük, gyönyörű, szép a láva, nagyon tetszik, tökéletes, csak szeretnénk hazajutni.
5: Rácsol... Palermóba kéne eljutni, abba tudnátok segíteni, legalább Palermóba eljussunk, és...
4: Hányan
0: vagytok?
4: 11-en.
5: Együtt maradtunk, 11-en vagyunk csak már.
0: Mennyi a távolság? De mennyi, innen Palermo mennyi?
4: 200 kilométer.
1: Várj, nem csak az összes keveset. Többi utas a magyarok közül az átjutott Palermóba tegnap? Tehát ők tudtak erről
4: nem,
1: a buszról?
4: Nem.
1: És volt ők többi, hol vannak?
0: Nem tudjuk. Egy embercsempész olasz buszba szálltak, ők már a marokkói határnál vannak valahol, Gibraltárnál. Sokkal rosszabbul fölvitték őket egy Etna túrára, csak már senki nem osztja vissza őket. Tehát akkor a fele csapat eltűnt, ti meg ott vagytok a reptéren.
5: Igen, itt vagyunk, és most tanástalanok vagyunk, hogy hogyan tovább.
0: Nincs, taxi nincs, bár most...
5: Mindent, vonatot, buszt,
4: mi felnőttek, ugye vannak velünk gyerekek is, de mi felnőttek nem is aludtunk, mert egész éjszaka a netet bújtuk, hogy mit tudunk csinálni.
0: Kibéreltek egy buszt, mondjuk?
4: Nincs. Itt állnak itt áll a sor, most nyit ez az autóvia, állnak előtte már 30-an, most mi beálltunk 31-nek, valószínűleg mire odaérünk, de nincs is autó itt a parkolóban, tehát azt nézzük, hogy...
1: Most képzeld el, hogy ezen a repülőtéren naponta leszáll 50 repülőgép 200 emberrel a fedélzetén, az most mind át akart menni Palermóba, nincs ember.
0: Aha, tehát nincs.
1: Hol vettétek a repülőjegyet? Közvetlenül a Vizernél, vagy...
4: Bravo Fly-nál vettük.
0: Ja, Bravo Fly-nál, akkor hogy még nehezebb infót kapni egyébként.
5: Van olyan, aki közvetlen a Vizertől vett, és ő se kapott értesítést, tehát senki, nem kapott senki értesítést.
0: Olasz nagykövetség, magyar nagykövetség, valamit? Nem
5: magyar tud... nagykövetséget hívtuk, semmit, azt mondták, sok szerencsét.
1: Miben reménykedtek, ha átjuttok Palermóba, akkor mi lesz?
6: Nem tudunk átmenni Palermóba.
5: Oda eljutnánk, akkor onnan már nagyobb esélyük lenne, onnan szállnak föl gépek.
6: Már taxi sincsen, minden el van foglalva. Nem lehet kiválasztani azt az opciót, hogy Budapest. Jelenleg Európából sehonnan nem tudunk Budapestre utazni, mert Vizer oldalán nem lehet Budapestet kiválasztani.
0: Hát értem, hogy Oti koncert
7: volt. Ezt is meg kéne tőlünk kérdezni.
6: Nem vették Budapestet.
0: Hát ez valószínűleg még az Oti koncert volt szombaton, ne haragudjatok be.
6: Hogy lehet, köszönjük Balázs.
0: Figyeljetek, dolgozunk rajta, ha van megoldás, mondjuk.
7: Köszönjük szépen, sziasztok.
0: Ha nincs semmi változás, holnap reggel ugyanúgy felhívunk benneteket. Igen. Jó?
7: Jó.
4: De jó lesz.
7: Rendben,
0: üzentek a családnak, elrendezitek a gyerekeket az éteren keresztül.
6: A család is itt van.
0: Ja.
4: A gyerekek is.
7: Az én családom nincs, az én családom Pécsen, az két gyermekem várja, hogy hazaérjek, hogy csütörtökön induljunk Ferihegyre, Pécsről.
0: Nem olyan jó, hogy Tenerife, nem vesztesz semmit, engedelén voltam. Semmit nem vesztesz. Mennek hárman. Hát kicsit jó lesz a papa nélkül, hát lehet, hogy felélegzik a család.
4: Valami tud a
0: Balázs. Persze, az a jó Isten akarta így, ha mennek nélkül. Tehát lehet, hogy jól fogják magukat érezni. Nekem egy pénzügyi befektetős csávom volt, aki évekig hívogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem.
1: Ismerősöd lesz ilyen. Olyan van
0: olyan
1: nektek?
0: Nekem még nem volt.
1: Olyan na, nekem volt. Nekem volt.
0: Voltál ismerős, aki az
1: igen. Igen. Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott,
0: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
1: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
0: kötött egy dílt,
1: és jó díl.
0: Szerintem képzeld el sokan. Én nekem is az az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja,
1: igen, mert arról
0: elgondolkodik
1: már...
0: rajta, és megköti.
1: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
0: szerintem
1: egy jó
0: szerintem annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik, mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
2: Így lett víztisztítónk. Élet üdülési
1: jogunk. Ja, ez te vagy, Júli. Igen, na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
0: Hát, olyan nem nagyon volt. Itt van Dani, hello Dani, jó reggel, ciao.
8: Jó reggel, sziasztok. Ültünk benne egy irodában, itt ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magától a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra cuccot kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja meg neki tovább, vagy köszönj el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
0: Tehát mindenki volt takra pontosan találva, hogy mit kell. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
8: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutatás, ez nagyon vegyes volt, tehát aha, hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
0: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
8: Hát főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
0: De fölhívtatok is embereket, hogy jó napot kell szedni, megkezdni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
8: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát azt, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
1: Dani, fixbe voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
8: 800-1000 fontos órabér volt.
0: Órabérben voltatok.
8: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt, ez nagyon változó volt tényleg.
2: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
8: Uh-huh. Egy monitor.
2: De nem lehetett csalni?
8: Hát nyilván lehetett, csak nem csak értem azt, mert a végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
0: De ha már, hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
8: Nem csinálom.
2: Most a metró aluljáróban avonozik.
0: Avontárul a metró aluljáróban.
1: Jobban is a közvetlen értékesítésben.
0: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön fúgyra lesz elrajtva. 10 évig bírtad?
8: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
0: No, hát sorstársak, ne rakd rá!
1: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
0: Igen.
8: Ja.
3: Balázsék! A Rádió Egyen.
0: Na gyerekek, elköszönünk akkor, és akkor holnap
2: Eszter.
0: Holnap Eszter.
2: Holnap még Eszter, így van.
0: Better Pesztel. Ja? Ennyi maradt.
1: Ez még a hétvége, tudjuk be neki.
0: Ez még a hétvége. Hívjuk a naphallgatóját.
2: Na.
1: Ennél jót választott, Laci?
0: Hát nem veszi fel az illető. Viszont plusz ajándéka van, várjál, és nem is... Itt van a vonal, azt mondja, Laci, itt van a vonal. Halló!
9: Így igaz, Balázsék, itt vagyok, igen.
0: Hamar lenaptalan, de akkor visszaveszlek. Hello, jó reggelt, elfogadjuk, jól van. Hogy hívja?
9: Köszönöm szépen, István vagyok.
0: István, mi a helyzet, István?
9: Minden fantasztikus, tök jó napom van, home office-ban dolgozok, minden faszatiteket hallgatlak.
2: Mit csinálsz?
0: De jó. Ez nagyon jó. És mit dolgozol home office-ban, mit csinálsz?
9: Én folyamatfejlesztő vagyok.
0: Figyelj, mutatjuk, hogy mit nyertél, mi az ajándék.
10: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
0: Szereted a dartsot?
9: Igen, no. Igen.
0: Hát ez a Darts Trophy-ra, a Hungarian Darts Trophy-ra a kettő darab belépő neked. El tudod, mi a...
9: Ez jó.
0: Kit vinnél?
9: Páromat elvihetem.
1: Nyugodtan.
0: Én megadom.
9: Szabad vinni?
0: Persze.
2: Mi voltunk tavaly, óriási buli. Nagyon-nagyon jó.
1: Csak lefele, és be kell öltözni hozzá, ugye ez
2: hát
1: az a buli?
2: Hát ez itt be lehet, és sőt, hogyha beöltöztök, akkor még mutatnak is a kamerával.
9: Akkor elviszem Julit, és utána jön hozzám szigorúan nevelni engem.
1: Na,
0: hoppá. Konkrétabban kellett én érdezni, tetszik a dolog. Igen, az előbb még a párodat vitted dátszversenyre, hamar ugrottunk
9: egyet az időt.
0: Változnak az idők. Na jó, van, küldjük, köszi, hogy minket hallgatsz, ciao.
9: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Hello. Na jó van, gyerekek, akkor holnap újra?
2: Eszter.
0: Holnap újra Eszter. Jó, vigyázzon mindenki magára. Szép napot, puszi, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
1: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
3: Felvettek az egyetemre.
4: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
3: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
5: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
8: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Nagy a világ, ez
12: mi vagyunk a Grund. Dés László különleges koncertje a nagyerdei szabadtéri színpadon augusztus 11-én. Sztárvendégek Fűr Anikó, Bubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin. Jegyek gag.jegy.hu.
13: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
14: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
13: A hitéleti képzések műhelye.
14: felvételi.drhe.hu.
15: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
9: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Ismét névleges teljesítményén üzemel a kettes blokk. Csak nem 500 000 forint értékű mobilt lopott egy férfi Debrecenben. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Hétfő késő este óta ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű kettes blokkja, közölte az MBM Paksi Atomerőmű ZRT a honlapján. Az erőmű tegnap este 6 órakor kezdte meg a blokk úgynevezett felterhelését. Felidézték, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani. A 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át. A debreceni járási ügyészség lopás büntette miatt emelt vádat az ellen a nyírmihályi férfi ellen, aki még januárban elemelt egy mobiltelefont egy debreceni bevásárlóközpont műszaki áruházában. A férfi az üzletnek több mint 460 ezer forint kárt okozott, ami nem térült meg. A vádiratban indítványt tettek arra, hogy a járásbíróság a visszaesőnek minősülő vádlottat börtönbüntetésre ítélje, és mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelet tervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Kaptam két közlekedési infót, mindkettő fontos. Remete szólt, hogy volt egy baleset az M1-esen a határ felé haladva Moson-Magyaróvárnál. Több mint egy kilométeres a dugó. Perec pedig azt vájberezte, hogy az M5-ösön Budapest felé haladva lassú, Kecskemét és Lajos Mizse között, ahol dolgoznak. Itt most 2 kilométeres a sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és de rossz mondani azt, hogy a nyár végi fesztiválok egyikére lehet tőlem jegyet nyerni, de hát sajna ez az igazság. Jövő héten találkozunk mindenképpen a strandon, Zamárdiban, utána pedig a színen, Szegeden, augusztus 26-29-én, a Rádió 1-es DJ-k pedig bevetésen. A szegedi ifjúsági napokon két stage-el is jövünk, lesz egy stégünk, és egy arénánk, úgyhogy már délután 5-től lehet budizni a Rádió 1-es DJ-kkel. A tizedik telefonáló pedig egy általa választott napon ott lehet. A Forrodrot 20-as 311-111 játékra fel. Hajrá, sok sikert!

0: csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt, drága Rádió 1-esek. Hozom a jegyeket a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Egész nap lehet velünk játszani. Háló, háló!
1: Szia, Gréti vagyok.
0: Gréti, szia! Hallgatlak!
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat próbálkoztunk nővéremmel elérni titeket.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon nagy remények fűznek a mai naphoz.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen. Tizedik lettél!
1: Atya úristen, el se hiszem!
0: Gréti, te bulizol, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Na most már igen?
1: Igen, nagyon igen!
0: Akkor találkozunk a nyár végén. Óriási buli a színen, két stage-el, a Rádió 1-el, az összes DJ-nkel, úgyhogy...
1: Nagyon várjuk, ott leszünk.
0: Nagyon nagy élményekkel fogod búcsúztatni az idei nyarat, jó?
1: Az biztos, nagyon köszönöm.

de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: hangulattal indítom a következő zenei órát, Szemfeld a folytatásban. Ő vele konkrétan megtörtént, ráadásul többször is, hogy arra ébredt fel egy hotelszobában, hogy fogalma nem volt, melyik országban van éppen, és mikor, hol lesz a fellépése. Ilyenkor állítólag nagyon sokáig tart, mire az ember agya bebútol, rendbe teszi a dolgokat, hogy hol is játszott előző nap, hogyan keveredett most ide, és hogy valószínűleg milyen területen lehet éppen. Na hát, kedves Szemfeld, segítek, nyitod a következő zenei órát, ráadásul ezzel a dallal.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatot. Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség

0: nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
2: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
1: Ezt azonnal le kell foglalni.
2: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
1: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futam időre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
4: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz. Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Hogyan tudnék élni nélküled?
7: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
8: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
9: Néha a megnyugvás egy időponttal kezdődik. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpontban. Időpontfoglalás. Medilum.hu.
10: Hirdessen nálunk!
11: reklamkukac.mcdb.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Ismét névleges teljesítményén üzemel a kettes blokk. Csak nem 500 000 forint értékű mobilt lopott egy férfi Debrecenben. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. Hétfő késő este óta ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja, közölte az MBM Paksi Atomerőmű ZRT a honlapján. Az erőmű tegnap este 6 órakor kezdte meg a blokk úgynevezett felterhelését. Felidézték, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani. A 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át. A debreceni járási ügyészség lopás büntette miatt emelt vádat az ellen a Nyírmihályi férfi ellen, aki még januárban elemelt egy mobiltelefont egy debreceni bevásárlóközpont műszaki áruházában. A férfi az üzletnek több mint 460 000 forint kárt okozott, ami nem térült meg. A vádiratban indítványt tettek arra, hogy a járásbíróság a visszaesőnek minősülő vádlottat börtönbüntetésre ítélje, és mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelet tervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmelegebb órákban 36-38 fok körüli értékeket mérhetünk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Albert vagyok, és szeretnék jelentkezni a nyereményjátékra.
1: Ami még nem indult el, Albert, nagyon-nagyon gyors voltál most. Várd meg, amíg szólok, hogy indul a játék, jó?
0: Jó, rendben, köszi szépen.
1: Mindenki szeretne még egy nagyot budizni a nyár végén a Rádió 1-jel, a színen, nem sokára jön majd a játék. Közben nézem, ki mit ír, Moncsi jelezte, volt egy baleset Budapesten a 19. kerületben az Ady Endre úton, nem sokkal a Kossuth Lajos utca előtt.

0: viszont kiereszti a hangját. Ezzel a dallal a folytatásban hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Eladott?
6: Nem, muszáj, most pénz kell.
5: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
6: Ez jobb döntés.
5: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
8: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: break my heart.
1: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Drága Rádió 1-esek, találkozunk a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Augusztus 26-29 a színen két Rádió 1 stage is lesz. Lesz egy stégünk, lesz egy arénánk. 17 órától pörögnek már az igazi mai slágerek a Rádió 1-es DJ-k jóvoltából, úgyhogy buli lesz keményen. És a 10. telefonáló biztos, hogy partizhat velünk. A Rádió 1 forradrottja 20-311-111. Adom a páros belépőjegyeket a színre. Hajrá, sok sikert!
2: Hey, what's up? This is Hemphill.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Ready.

0: egy csak igazi mai sláger megy. Közöttük bárki megkaparinthatja páros napi jegyét a Szegedi Ifjúsági Napokra. Halló!
1: Szia, Tamás vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Tamás, szia! Hát honnan csörögtél be hozzám?
1: Én most jelenleg Győrből, de egyébként Pesten lakok.
0: Fogadjunk, hogy dolgozol Győrben.
1: Igen.
0: Jó távoli munkahelyed van, Győr-Budapest. Mit csinálsz?
1: Gyógyszer szállítunk.
0: Gyógyszerszállítás. Kocsiban mindig a rádió egy szól?
1: Mindig.
0: És pontosan tudod, mikor kell felhívni tizedikként?
1: De nagyon remélem.
0: Pont jókor hívtál fel tizedikként!
1: Jó. Király.
0: Várunk bulizni, a színen két stage-ünk lesz, egy stage-ünk és egy arénánk, de csak a legnagyobb fanokat visszük, akik tudják a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Haha, gyere!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hú, örülök. Sokat arra próbálkoztam, de most sikerült.
0: Na végre sikerült. Győrből akkor majd irány vissza Budapestre, két hét múlva pedig gyerünk a színre.
1: Jó, köszönöm.
0: És biztos vagyok benne, hogy van még sok vidám, boldog hallgató, aki szeretne bejutni erre a fesztiválra, úgyhogy délután újra lehet majd velem játszani itt a Rádió 1-en.

0: franciánkon. Már 51 frekin szólnak az igazi mai slágerek szerte az országban. Legutóbb ugye Esztergom csatlakozott hozzánk, FM 107,5. Egyre többen hallgatnak ott is minket, rádión kapjuk az üzeneteket. Nagyon szépen köszönjük. Az igazi mai slágerek mellett az ország legjobb DJ-t is itt hallhatják a hallgatók. Ma 5 órától ismét indul a buli, a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ben Wilcox zenél majd. Most viszont indítjuk a Daily Mixet ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek,

0: mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen. A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Bale a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
9: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Ismét névleges teljesítményén üzemel a kettes blokk. Műfai sokszínűség az idei virágkarneválon is. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Hétfő késő este óta ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű kettes blokkja, közölte az MBM Paksi Atomerőmű ZRT a honlapján. Az erőmű tegnap este 6 órakor kezdte meg a blokk úgynevezett felterhelését. Felidézték, hogy a Duna alacsony vízállása miatt az 1-es, a 3-as és a 4-es blokkot le kellett állítani. A 2-es blokk pedig 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át. Már csak 9 nap és megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti majd. A Feeling Tánc és Mazsoret Egyesület 187 táncosa vesz részt a felvonuláson, koreográfiájuk témája a szeretet lesz. Árulta el a DTV híradónak Takács Pántya Barbara művészeti vezető.
11: Számomra a tánc ez a szeretetnek a nyelve. És amikor itt a gyerekekkel lépéseket tanulunk, akkor nem csak mozdulatokat tanulunk, hanem egy kicsit így össze is kapcsolódunk így lelkileg. És piros és pink színben fogjuk ezt kivitelezni a karneválon. Lesznek látványelemek is, amit még amúgy nem szeretnék elmondani, hogy legyen meglepetés.
10: Augusztus 20-án a nézők igazi műfai sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy modern tánc és a hip-hop. A 60 éves virágkarneválról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Délután is napos, száraz időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 34-37 fok körül alakul.
7: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
6: Rádió
7: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi

0: Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

kellemes keddi napot kívánok Önöknek, a Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. augusztus 11-e egyébként a pontos dátum. A mikrofonnál kísérő Tomi, egészen kettőig itt vagyok, az első órában mixelek, aztán pedig jön majd Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Természetesen ma sem maradnak el a szülinaposok, ugye hát jön majd egy sorsolás a második órában. Várom a nevezéseket továbbra is, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk, amit egyébként a közlekedők is aktívan használhatnak, akár Debrecenben, akár a megyei utakon járjanak, ha bármit látnak, tudnak, hallanak, akkor hajrá, pötyögjenek nekem, nagyon szépen köszönöm, jó utat kívánok mindenkinek. Mi is megyünk tovább a Rádió Egyen, a Daily Mixben, Tóth Abigail és Exxon kettősével. Ez

Itt a Daily Mixben a Rádió 1-en a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jönnek azért a fontosabb helyi hírek is. Debrecen újabb fontos városfejlesztési mérföldkőhöz érkezik. A Dehír beszámolója szerint ugyanis elindulhat több nagy beruházás előkészítése. Köztük a város egyik legforgalmasabb csomópontjának, a nagyállomásnak a teljes rekonstrukciója. A tervezés első szakasza most kapott zöld utat, így megkezdődhetnek azok az előkészítő munkák, amelyek hosszú távon meghatározzák a város közlekedési arculatát. A fejlesztés célja, hogy a nagyállomás modern, kényelmes és gyors átszállási pont legyen, új utasforgalmi terek, korszerű infrastruktúra és rendezettebb környezet várható. A cikk szerint a város több más projekt előkészítését is megkezdi, amelyek a közlekedést, a városi szolgáltatásokat és a lakók mindennapi életét érintik. A beruházások még a tervezési fázisban vannak, de a városvezetés hangsúlyozza, ezek a fejlesztések Debrecen hosszú távú növekedését szolgálják, és a következő években látványos változások jönnek a város több pontján, írja a dehír.hu. Mi viszont nem változtattunk az igazi mai slágereken, a Rádió 1-en a Daily Mixben, ő már Ed Sheeran, jön az

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben egy programajánlattal is készültem önöknek a mai napra. Egy élő közösség történetét ismerhetjük meg a templom túra során a mai napon, a keddi kalandok és kincsek következő alkalmán 19 és 20 óra 30 perc között. Emellett megtudhatjuk azt is, hogy mitől különleges a nagy templomban található vizsói biblia, és mit tudunk a több száz éves debreceni oszlopos kannákról. A tárlatvezetéssel egybekötött túrán a templomteret, az állandó és időszaki kiállításokat, valamint a padlásteret ismerhetik meg a látogatók. Nem érdemes kihagyni a panorámajárdáról 40 méter magasból a naplementét sem a szervezők ajánlása szerint, úgyhogy önök se hagyják ki ezt a programot, mindez tehát ma 19 és 20 óra 30 perc között. Nálunk pedig a folytatásban Lady Gaga érkezik a Daily Mixben, a Rádió 1-en, ez már a

itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jönnek a névnaposaink 2026. augusztus 11-én kedden. A maja időszámítás kezdete is egyébként a mai naphoz köthető, illetve ma van Assisi Szent Klára ünnepe. És itt vannak a Zsuzsannák, ez egy héber eredetű bibliai név, a jelentése Lilium, aztán a Tiborcok is ma ünnepelnek, a Luizák, a Tarján nevűek, a Tiborok, a Klárák és a Liliánák, úgyhogy köszöntöm Önöket, kívánok nagyon sokat és boldogat, egy újabb igazi mai slágerrel jön az Offenbach és az Overdrive a rádió.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 11-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetem Sugár út és Nádor utca közötti szakaszán várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor, városüzemeltetési osztályvezető.
2: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkától fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt kopóréteg terítés.
1: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el. A kormány pénteken megjelent rendelet módosításával a jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban elszámolható támogatások közé több fejlesztés előkészítése is bekerült, köztük a debreceni nagyállomás rekonstrukciója is. Számolt be közösségi oldalán Tárkányi Zsolt, a Tisza debreceni országgyűlési képviselője, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. A tervezett beruházás részeként a nagyállomás nem csak a vasútállomásként működne, ide költözne a távolsági buszpályaudvar is. Emellett előkészítenék több Debrecen környéki vasútvonal és az egyes villamos összekapcsolásának, vagyis a tramtrain rendszer létesítésének lehetőségét is. A tervek között szerepel a villamosvonal felújítása, a megállók részleges újragondolása, valamint az állomások utasbarát és akadálymentes kialakítása is. A politikus arról írt, hogy a rendeletmódosítás több térségi vasútfejlesztés előkészítését is lehetővé teszi, többek között a Debrecen-Máté-Szalka és a Debrecen-Nyíregyháza vonalkorszerűsítését, valamint a Püspökladány-Debrecen szakasz rekonstrukcióját és egyes vonalakon a 160 km/órás sebesség bevezetésének előkészítését. Még ugyan javában tart a nyári szünidő, de az iskolákban már készülnek az új tanévre. Országszerte ezekben a napokban érkeznek az intézményekbe a tankönyvek, amelyeket pedagógusok és diákmunkások közösen rendeznek el. A debreceni Dózsa György általános iskolában például több mint 4900 kötetet osztanak ki a tanulóknak. Hangzott el tegnap a DTV híradóban. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelet tervezetről hétfőn kezdődött társadalmi egyeztetés. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A Debreceni Egyetem a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak létesítését kérte. A képzésen olyan szakembereket készítenek fel, akik biotechnológiai gyártási, kutatási, innovációs és oktatási területen, vállalatoknál, kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek szakszerűen támogatni a szakmai munkát. A debreceni járási ügyészség lopás büntette miatt emelt vádat az ellen a nyírmihályi férfi ellen, aki még januárban elemelt egy mobiltelefont egy debreceni bevásárlóközpont műszaki áruházában. A férfi az üzletnek több mint 460 ezer forint kárt okozott, ami nem térült meg. A vádiratban indítványt tettek arra, hogy a járásbíróság a visszaesőnek minősülő vádlottat börtönbüntetésre ítélje, és mellékbüntetésként tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Egy klímakültéri egysége gyulladt ki egy családi ház erkélyén tegnap Debrecenben, a Szabó Pál utcában, közölte a katasztrófavédelem. A városhivatásos tűzoltói egy vízsugárral oltották el a lángokat. Ugyancsak Debrecenben parkolóautóra hasadt egy faág az Arany János utcán, a Nagyerdei körúton a közlekedést veszélyeztette egy fa. Egy Gizella utcai lakásban pedig szénmonoxid érzékelő adott lejelzéseket, a tűzoltók mérései igazolták a mérgező gáz jelenlétét, személyi sérülés nem történt. Nagy érdeklődés mellett zajlott a nyári élmények a debreceni vagyonkezelővel programsorozat, amelynek második állomásán az új kert alá látogattak az érdeklődők, számolt be a DeHír. A debreceni hőszolgáltató ZRT csaknem 14 km hosszú közmű alagút folyosó rendszerének új kerti szakaszát járhatták be azok, akik jelentkeztek a programra. Egy körülbelül 3 kilométeres látogatói útvonalon lehetett megismerni azt a különleges közműfolyosó rendszert, amely az 1980-as években épült. A túrán elhangzott, a járható alagutak egyik legnagyobb előnye, hogy a távhővezetékek karbantartása és javítása közvetlenül a föld alatt végezhető el. Az érdeklődők bepillantást nyerhettek a távhőhálózat működésébe, megismerhették a föld alatt található szerelvényeket, valamint egy hőközpont működését is. A Debreceni Vagyonkezelő Program sorozata folytatódik, már a következő rendezvényre, a karneváli villamosra is lehet jelentkezni. Már csak 9 nap és megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti majd. A Feeling Tánc és Mazsoret Egyesület 187 táncosa vesz részt a felvonuláson. Koreográfiájuk témája a szeretet lesz. Árulta el a DTV híradónak Takács Pántya Barbara művészeti vezető.
3: Számomra a tánc az a szeretetnek a nyelve. És amikor itt a gyerekekkel lépéseket tanulunk, akkor nem csak mozdulatokat tanulunk, hanem egy kicsit így össze is kapcsolódunk így lelkileg. És piros és pink színben fogjuk ezt kivitelezni a karneválon. Lesznek látványelemek is, amit még amúgy nem szeretnék elmondani, hogy legyen meglepetés.
1: A Feeling felkészülése a karnevára hónapok óta tart, már kész van a koreográfia és a menet tánc. A most kezdődött egyhetes táborban áll össze a kész produkció. Augusztus 20-án a nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy modern tánc és a hip-hop. A 60 éves Virágkarneváról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Sport. A DVSC labdarúgó csapata holnap 18 órától Kopenhágában, az FC Copenhagen ellen lép pályára az UEFA Konferencia Liga harmadik selejtező körének második mérkőzésén. A múlt heti első találkozón aloki 3-0-ás vereséget szenvedett a dánoktól a Nagy Erdei stadionban.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szegeden vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Kedden itt ér véget a Daily Mix, a folytatásban viszont jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig belecsapunk a folytatásba, érkezik Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, amit egyébként Kamrád dalával indítunk majd, mindjárt pörög a Be Mine itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jóbringa.hu.
4: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diószegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
7: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Szepes Annó Falu a Farkasok Földjén címmel nyílik időszaki régészeti kiállítás ma délután 16 órakor a Déli Múzeum dísztermében. Debrecen déli szélén a Déli Ipari Parkban közel 13 hektáron végeztek ásatást a múzeum munkatársai két éven keresztül. A feltárás során a Debrecentől délre található és mára már elpusztult középkori Szepes Falu maradványai kerültek napvilágra. A több mint 2000 lelet alapján egy nagy területű, sűrűn lakott település képe rajzolódott ki. A Szepes Annó című régészeti kiállítás a középkori falu hétköznapjait tárja elénk. Mitől különleges a nagy templomban látható vizsói biblia? Mit tudunk a több száz éves debreceni oszlopos kannákról? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak a résztvevők a Szerelmes Nagy Templom keddi kalandok és kincsek programsorozat ma esti alkalmán. A 7 órakor kezdődő templomtúra során a teljes látogatói útvonal bejárható. A templomteret, az állandó és időszaki kiállításokat, valamint a padlásteret is megismerhetik az érdeklődők, de nem érdemes kihagyni a panorámáját.

0: a naplementét sem. Ma este 8:30-tól láthatják és hallhatják Dés László, Mi vagyunk a Grund című önálló zenés estjét a nagyerdei szabadtéri színpadon. Az est során az új dalok mellett felcsendülnek Dés László legismertebb musical részletei és legnagyobb slágerei is. Többek között a Vigyázz rám, az Olyan szépek voltunk és a Nagy utazás is. Az est vendégei a hazai színházi és zenei élet kivételes művészei, Fűr Anikó, Kubik Petra, Mácsai Pál és Nagy Ervin, akik mindannyian szoros alkotói kapcsolatban állnak Dés László zenéjével és műveivel.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul Magyarország.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy további nagyon kellemes keddi napot, illetve délutánt kívánok önöknek augusztus 11-én. Ez már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Kettőig a mikrofonnál a stúdióban Kessélyű Tomi. És nem hagyom önöket unatkozni, hiszen természetesen jön majd a szülinapos nyertesünk, akiket még nevezhetnek. SMS Viber számunk, ahová egyébként várom az útinfókat is, 0620 95 95 395. Várom az üzeneteket. Önök pedig, hát ahogyan szoktam mondani, várhatják tőlem az igazi mai slágereket. Erre itt a példa és a bizonyíték, jön Ray Dalton, és a Do It Again a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nézzük az időjárásunkat, hogy mire számíthatunk a hét közepén szerdán. Továbbra is kitart a kánikula, hölgyeim és uraim, 35 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig olyan 20-21 fokig süllyed majd a hőmérséklet. Szikrázó napsütésben lesz részünk, felhő alig lesz az égen, úgyhogy csapadék nem várható, maximum helyenként fordulhatnak elő frissítő jelleggel záporok és zivatarok. A szél megélénkülhet, fronthatás nem terheli a szervezetünket, az UV-sugárzás viszont extrém erős, illetve hát oda kell figyelni ugye a megfelelő folyadék fogyasztásra is. Vigyázzanak magukra ebben a nagy melegben, főleg ugye a dél és 6 óra közötti időszakban. Én is vigyázok önökre, legfőképpen a füleiket óvom. Itt nálunk Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei urájában jön Hype Eton és az Out My Head. Ez a rádió.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban arra kérném önöket, hogy egészen nyugodtan tekerjék fel a hangerőt bárhol is legyenek, akár otthon, ténykedés közben, akár útközben, az autóban, akár a melóhelyen, sőt, még táncra is perdülhetnek, ha van kedvük, hiszen egy jó kis nyári slágert pörgetek, egy újdonságot. Alex Kangio voltából, aki nem csak DJ és producer, hanem hangmérnökként is dolgozott több nagy európai stúdióban, mielőtt hát ugye világszerte ismert lett. Emiatt a saját trackjeinél különösen figyel a részletekre. A rajongók szerint azért olyan tiszta és erős a hangzása, mert Alex Kenji a zenéit szinte laboratóriumi pontossággal keveri ki. Itt a vadonatúj Rádió 1-es láger, a

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában van még egy fontos dolgunk, ugye szülinapos eredményhirdetés. A folytatásban óriási doppergés, a kedves szerencsés pedig Szabó Sándor, aki a 6. szülinapját ünnepli ma, viszont jelen pillanatban oda van valahol a Balatonnál a nagyjékkal. Éppen nyaralnak jelen pillanatban, ezt írták a szülők, de küldik neki a messzi távolba a jó kívánságokat, és hát én is mondom a jó hírt, úgyhogy a szülőket arra kérném majd, hogy adják át, hogy a mai napon ő a kedves szerencsés, ő nyerte meg a kis mandula cukrászda fantasztikus sütiboxát, amihez gratulálok, és természetesen boldog szülinapot kívánok. Én meg egy újabb igazi mai slágerrel jövök itt a Rádió 1-en, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Érkezik Avicii, ez a Hey Brother! Hey.

FM 95 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, nincs más hátra, mint előre. Eletelt a műszak, úgyhogy én búcsúzom. Önöknek viszont további nagyon szuper keddi napot kívánok, és jó rádiózást. Kesérű Tomi voltam vagyok, és leszek holnap szerdán a hét közepén érkezem, és várok mindenkit nagyon sok szeretettel. A Daily Mixben természetesen itt a Rádió 1-en. A folytatásban érkezik a búcsúdalom, ezzel köszönök el. Ed Sheeran, már is jön a kamera, méghozzá Serial remixében. Hello mindenkinek, vigyázzanak magam.

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
6: Hű, stabil optikai net féláron.
7: Bizony, ennek a felesem tréfa.
6: Otthoni és üzleti

0: számon. Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Érkeznek a tankönyvek az iskolába. Idén is lehet virágot örökbe fogadni. Mérséklődik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Noha még javában tart a nyári szünidő, az iskolákban már készülnek az új tanévre. Ezekben a napokban országszerte érkeznek az intézményekbe a tankönyvek, amelyeket pedagógusok és diákmunkások közösen készítenek elő. A Dózsa György általános iskolában például több mint 4900 kötetet osztanak majd ki a tanulóknak. Rendszerint augusztusban érkeznek meg a tankönyvek, ezeket átszámolják és osztályonként szétválogatják. A köteteket nem egyszerre osztják ki. Az alsósok szeptemberben a saját padjukon találják a könyveket, a felsősöknek viszont a könyvtárban kell átvenni személyesen. Idén is örökbe lehet fogadni cserepes virágokat, melyek aztán a közösségi virágkocsit díszítik. 150 dísznövény keresi ideiglenes tulajdonosát, ezeket augusztus 12-én 18 és 19 óra között lehet átvirágokat, melyek aztán a közösségi virágkocsit díszítik. 150 dísznövény keresi ideiglenes tulajdonosát, ezeket augusztus 12-én 18 és 19 óra

0: Tényleg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 2 óra után kaptunk közlekedési híreket. Taki azt írta, hogy az M0-áson 2 kilométeres a sor az M5-ös felé haladva Csömörnél, dolgoznak az úton, és hát M5-ös, ott 3 kilométeres a torlódás a főváros felé a 80-as kilométernél, baleset történt, emiatt csak a leállósával lehet haladni, írta Lajos.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat mindenkinek a Rádió Egyel, hozzáhozok ilyen jó zenéket!
2: Hey, what's up? This is Hemfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. David Guetta jön, és Jennifer Lopez egy dalban, amit már megjelenése előtt elsütött a showiban J-Lo, és annyira működött élőben a zene, hogy idén még a Coachellán is meglepődött.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk ezekre a zenékre a DJ-inkkel a nyár legvégén is, drága Rádió 1-esek, fesztiválon. Szín, augusztus 26-29, és mi nem akarjuk könnyen elengedni ezt a nyarat. Két stage-el is ott leszünk a Szegedi Ifjúsági Napokon. A 10. telefonáló jöhet velünk partizni egy nagyot. A

0: igazi mai sláger megy. Hát tényleg, mint egy lottó főnyeremény, olyan megnyerni valamit a Rádió 1-től. Nem egyszerű pont tizedikként felhívni engem. Nagyon nem egyszerű. De kinek sikerül most? Halló?
1: Szia, Anna vagyok, és szeretnék jelentkezni a Szint Fesztiválra.
0: Anna, jól telik a napod? Mit csinálsz most?
1: Éppen dolgozom.
0: Akkor nem. De remélem nyaralás volt már.
1: Persze, igen, voltunk.
0: Merre felé jártatok?
1: Hévízen voltunk.
0: De jó, jól éreztétek magatokat?
1: Igen, igen, minden rendben volt.
0: Akkor hóvégén legyen még egy buli is, jó?
1: Jó, jó, rendben.
0: Tizedikként értél el!
1: Köszönöm szépen.
0: A Rádió 1 szlogenjét kérném.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy.
0: Itt a jegy.
2: Gratulálok.
1: Köszönöm szépen.
2: Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Biztos, hogy ott leszel most már. Gratula.
1: Köszönöm szépen.
0: Ja, és hát én azt hallom, hogy aki 9. lesz, aki 7., 6. vagy 3. nem örül, mert nagyon-nagyon szeretne mindenki 10. felhívni. A következő órában tessék újra jönni játszani majd velem itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától ma is jön a 2 órás live mix. Summer Edition, ugye? Juhász Gergő mellé Wilcox áll majd zenélni. Én Györke Attila vagyok, a következő zenei óra viszont az enyém lesz, meg majd az azt követő is, és nagyon jó zenékkel készülök. Taylor Swift-tel kezdek.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
8: Hogyan tudnék én?
9: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gog.jegy.hu.
10: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
11: Otthoni és üzleti

0: Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti szakaszán várhatóan szeptember elejére, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig augusztus végére készülhet el a korszerűsítés. A 33-as főút belterületi részének felújítása összesen csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részeken a tervek szerint az év végére lesz kész az átfogó felújítás.
1: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: A DKB információit hallották.
0: Befejeződtek az útépítési munkálatok a Füredi úton a BEM tér elnevezésű autóbusz megállóhelyek környezetében, ezért mától a 21-es, 23-as és 52-E jelzésű autóbuszok, valamint a 973-as éjszakai járatok újra a megállóhelyek érintésével közlekednek. A Burgundia utca elnevezésű autóbusz megállóhely környezetében is véget ért a munka, ezért mától a 3-as, a 3A jelzésű trolibuszok, a 14Y, 15-15H, 15Y, 15YH jelzésű autóbuszok, valamint a 90Y-as és a 93-as éjszakai járatok újra a megállóhely érintésével közlekednek.
2: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
0: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Mérséklődik, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: csak, igazi ma is láger megy, és hát mi megnyomjuk a nyár végét. Jövő héten a Strandfesztiválon találkozhatunk majd Zamárdiban, két hét múlva pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon, és oda nyerhet most páros belépőt egy nagyon nagy mázlista. Halló?
1: Szia, Julcsi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Julcsi, nagyon-nagyon meleg van, hogy telik a napod?
1: Jól telik, most már medencét takarítottam.
0: Rendbe tetted a medencét, csillog-villog?
1: Igen, igen, jó lett.
0: A munka után gyere velünk bulizni egyet, jó?
1: Tényleg?
0: Igen! Tizedik lettél!
1: De szuper! Nagyon jó, köszönöm szépen!
0: Ott lehetsz a színen, ott lehetsz a Rádió 1-es stage-eknél, ha tudod a szlogent!
1: A Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre!
1: Ó, nagyon örülök! Nagyon szuper!
0: Tetszőlegesen választható nap, bármelyik napon ott lehetsz és hozhatsz magaddal valakit.
1: De szuper, jó, köszönöm szépen.
0: Szép napot neked.
1: Szép napot.
0: És a zenék nem állnak meg itt a Rádió 1-en, megyünk tovább, játszani pedig Juhász Gergőnél is lehet majd este a Kívánság műsor.

0: hogy ma is láger megy. 5-ig a live mixig még egy zenei óra velem. Kezdek ezzel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetem Sugár út és Nádor utca közötti szakaszán várhatóan szeptember elejére, a Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig augusztus végére készülhet el a korszerűsítés. A 33-as főút belterületi részének felújítása összesen csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részeken a tervek szerint az év végére lesz kész az átfogó felújítás. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Mérséklődik, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc, közlekedési infók, többet is kaptam. Pap azt írta, hogy az M0-áson egy teherautó miatt takarítanak az M5-ös felé, az M51-M5 csomópontok között. Verás Vibere az M31-es főút és az M0-ás csomópontjánál volt baleset, ezért torlódik még a 31-es főút is. Az M5-ösön jelen pillanatban 3 kilométeres a sor Budapest felé a 74-es kilométertől. Gazdi szólt, hogy baleset volt Budapesten az Andrássy úton az Oktogon előtt, és szintén Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is volt egy baleset az 1-es terminál előtt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: Világmárkák, világra szóló áron.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 38 perc közlekedési információk. Nemrég megtudtuk, hogy ez a M0-áson egy teherautó miatt takarítani kell az M5-ös felé haladva az M51 M5-ös csomópontok között. Budapesten pedig volt egy baleset az Andrássy úton az Oktogon előtt. És hát zajlik ugye a Sziget Fesztivál, a szokásosnál sűrűbben jár a H5-ös hév, ami éjszaka is közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Ha van hír az utakról, az ország bármely pontjáról, folyamatosan jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Még zenélgetek egy picit 5 órától, viszont Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Wilcox-szal.

0: Gerivel és Wilcox-szal, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mindjárt indulunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
9: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz. Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Forró a nyár.
12: Üsölj a mandula cukrászdákban.
11: Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával.
12: Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában.
11: Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban.
12: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 06 52 373 832. www.csegecsárda.hu.
13: Rendeljen a Formula Ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula Ételbár. Keresse a Facebookon.
14: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
15: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
16: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
15: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
16: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Blind Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula.

0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
1: Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Mérséklődik, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: mindenkinek. Dupla erőbedobással mixelünk két teljes órán át egész nyáron. Ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött, kipihenve, felfrissülve, full lebarnulva. Hello Wilcox!
1: Csáldari, sziasztok! Igen, most én pihentem ki magam, és olyan zenéket fogunk játszani, amiktől ti tudtok majd egy kicsit chillezni így a műsorban.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nézni is tudtok minket, élőben megyünk az online felületeinken. Kezdjük el!
1: Egy nagyon nagy rádiós kedvenccel fogom indítani a műsort, Lady Gaga és az Abrakadabra, itt a Limexben.
2: Ez a Radio Ed Life Mix Summer Edition. 5-től 7-ig Mixben. Radio Ed Life Mix Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk. Ma Wilcox itt mellettem a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset az 55-ös főúton, baj a belterületén, az 551-es főúti körforgalomnál. Ez pár perce történt. Nem működnek a jelzőlámpák Budapesten a Helsinki úton, és erős a forgalom ugyancsak Budapesten az Árpád hídon Pestről Budára a Sziget Fesztivál miatt. Mindenkinek jó utat! Nagyon jó a műsor, Wilcox zseniális DJ, éljen a Rádió 1. Jó nyarat mindenkinek, írja István.
1: De jó fej vagy, köszönjük, velünk vagy.
0: És hát zseniális zenék jönnek a folytatásban, és még bő másfél órán keresztül menjünk tovább.
1: Így van, egy újdonság Kamrától, Hug Yourself, ezzel megyünk tovább itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: hallgatói mögött, és hogyha szeretnétek megint egy jót bulizni, fesztiválozni a Rádió egy DJ-kel, megtehetitek. Jövő héten indul a Strandfesztivál.
1: Alig várom már, hogy én is felépjek. Azért az év egyik meghatározó fesztiválja. Nagyon-nagyon szeretünk hozzáélni, tényleg.
0: Nagyon jó a helyszín, nagyon jó a közönség. Ugye Zamárdiban leszünk, élő közvetítés is lesz még egyszer. Tehát jövő héten szerdától szombatig Zamárdiban Strandfesztivál a Rádió egyel. Aztán pedig ott van még a szín, a Szegedi Ifjúsági Napok, oda páros belépőt kaphatok még ma tőlem a Rádió egy kívánság műsorban 7 és 8 között. Addig pedig mixelünk megállás nélkül.
1: Hihetetlen, hogy mennyire jó a pörög ez a nyár, és nagyon-nagyon jó zenéket lehet nektek játszani a bulikban. Többek között az előzőt is, a Talktói út, és amivel tovább megyünk, azt is nagyon sokszor szoktuk játszani. Ez Hypaton és ez Out of My Head, itt a Rádió egy Live Mix-ben.
2: Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: Bibi Rexa és a New Religion, ez a Rádió 1 és benne a Rádió 1 Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában. Tegnap lépett fel a szigeten a Faithless, Maxi Jazz nélkül, aki 2022-ben 4 éve hunyt el a nagy kivetítőkön. Ott volt az arca természetesen, és ott volt a hangja, bámulatos.
1: Hihetetlenül ikonikus a Faithless, és szerintem senkinek nem kell bemutatni, és nekem egyébként kifejezetten tetszik, hogy 2026-ban így nyúltak hozzá, Bibi Rexa hangjával, ugyanis egy nagyon trendi, nagyon mai hangzás kapott, és így is nagyon jól tud működni ez a dal.
0: Abszolút, minden szavaddal egyetértek. Wilcox itt mellettem a lemezjátszóknál, és olyan jó, hogy van még egy óránk.
1: Hát figyelj, yes. Én imádom ezt a nyári időszakot, remélem, hogy ki fog tolódni ez a nyár egészen télig, mert hihetetlenül jó
0: jövőre is.
1: Igen. Nagyon jó itt a stúdióban, 2 órák az elején nektek, én most kezdtem el belejönni.
0: Bizonyán most kezdünk csak belelendülni, úgyhogy senki ne kapcsoljon sehová. Tartunk egy rövid hidratációs szünetet, jön az első hydration break, aztán itt vagyunk még egy órán át élőben.
1: Így van, let's go.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Eladott?
7: Hát muszáj, most pénz kell.
8: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
7: Ez jobb döntés.
8: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
12: Felvettek az egyetemre.
13: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
12: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
13: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
14: A Thrive Banknál az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
15: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldi mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
19: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el.
7: Önnek a Protexin kell.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
10: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
13: A hitéleti képzések műhelye.
10: felvételi.drhe.hu
2: Mennünk B.
20: B&B-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájáruló csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra.

0: hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
0: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvízellátást is. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: velünk, ez így lesz egész nyáron. Hello mindenkinek, ez a Rádió egy Life Mix Summer Edition. Olyan jó zenék jönnek, hogy el fogjátok dobni az agyatokat. Mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox.
1: Ciao, Geri, sziasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Nézni is tudjátok a műsort. Élőben menjünk az applikációnkban és a weboldalunkon. Kezdjük el.
1: És maradunk ezen a nagyon jó kis nyári vonalon. Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Life Mixben.
2: Rádió egy Life Mix Summer Edition.

0: ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Wilcox élőben a lemezjátszói mögött. Két közlekedési információ. Baleset történt néhány perccel ezelőtt Budapesten a 11. kerületben a Karolina úton, az Ábel Jenő utcánál, és erős a forgalom az M0-ás autóúton az északi szektorban a 11-es főúti végcsomópont felé. A Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni erre felé, úgy készüljetek. Kitartás, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia Geri, kérlek add át Wilcoxnak, köszönjük utólag is a Karosi bulit és a Mário zenét. Köszönöm szépen, Balázs!
2: Nagyon-nagyon szívesen kaptam egy üzenetet, Balázs, nem ismertem korábban az Instagramomon, soha nem szoktam ilyet csinálni, de kaptam egy üzenetet, hogy lent vannak a családdal és a gyerekekkel Zalakaroson egy hotelben, ahol én is felléptem, és hogy játszok le nekik egy dalt rá, de ezt a dalt nem is ismertem, szóval ezért is volt nagyon különleges, lejátszottam az ő kedvükért, és hát nem tudom, hogy ez az első és az utolsó alkalom, de minden esetre nagy szerencsétek volt ezzel most.
0: De jó örömet okozni nagyon az embereknek. Mi is ezt szeretnénk tenni. Minden áldott nap a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, ugye a nyári különkiadásunkban. Megyünk tovább.
2: Egy Rádió 1-es DJ barátom és kollégám Antoniónak a remixe fog következni Ray Dalton Blood Running féle dalából. At the turntables now.

0: ugye egy nagy Chris Rea klasszikus ennek a dalnak az eredeti változata, és ez brutál jót szól még mindig.
1: Köszönöm szépen, nekem Chris Rea az egyik kedvenc előadóm, ezért úgy gondoltam, hogy készítek belőle egy saját verziót, ezt hallottátok az előbb.
0: Mennyei a live mix, ezt Hajni írja, ő munkaközben hallgat minket, aztán Ági a munkából tart haza, ő a fesztivál feelinget és a vintage életérzést szeretné nagyon a mai műsorban. De cuki vagy Ági, nagyon szépen köszönjük. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hydration break, jön megint egy rövid hidratációs szünet, aztán még fél órán át itt vagyunk veletek élőben, jó?
1: És megyünk szépen felfele, maradjatok itt.
0: Igyatok vizet, hidratáljatok ti is, és maradjatok a Rádió Egyen.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 22 évig zenéltem, és 46 évesen is jól tudom érezni magam. Titeket hallgatva nagyon jó zenéket osz Via Cox, Geri, te is a kedvencem vagy, nyomjátok, üdvözlettel DJ Braxton, Pisti Balmazújvárosból.
1: Köszönöm szépen, hogy velünk vagy, és én azt gondolom, hogy a zene az kortalan, mindig is lehet nyomni, szerintem én, tehát saját magam példáján, aki már 20 éve zenél, én sem tudok belefáradni, és nagyon szeretek járni, bulizni és zenéket hallgatni. Szóval szerintem ebből nem lehet kiöregedni.
0: Így van, de jó ezt hallani, szűk negyed óránál tehát még Will Cox a lemezjátszói mögött, héttől pedig a Rádió egy kívánság műsorban a színre, a szegedi ifjúsági napokra is nyerhettek napi jegyeket. Menjünk tovább.
1: Egy nagyon nagy finomságot hoztam magammal, imádni fogjátok, nagyon sokan ismeritek, Olaf Wasowski és a Waterman.
2: At the turntables now, Will Cox, Rádió egy live mix, Summer Edition.

0: Summer Edition. Phil Cox van a főszerepben a lemezjátszói mögött. Szia, Phil Cox, most látom, jössz hozzánk szombaton, várunk szeretettel Balmazújvárosban. Üdvözletel, István.
1: Alig várom már, hogy találkozzunk, és ugye nagyon-nagyon mozgalmas lesz ez a hét, ugyanis csütörtökön a szigeten találkozhattok velem, pénteken Badacsonyban, szombaton Balmazújvárosban és Hajdúszoboszlón is. És természetesen vasárnap újra World is My Radio Show, vagy a Rádió Egyen. Vigyázzatok magatokra, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, sziasztok! Szeretném kérni Kemrától a Be Mind, a Kecskeméti Sport Akadémiának, az U14 AB csapatának, ezt SMS-ben kaptuk. Na akkor a Rádió Egy Kívánság műsor ezzel kezdődik. És persze játékok is lesznek színnapi jegyekért, úgyhogy maradjatok, jó helyen vagytok, ez itt a Rádió Egy.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Készül a tanévkezdésre a Debreceni Tankerületi Központ. A nyári szünetben 38 intézményükben zajlanak kisebb-nagyobb karbantartási munkák, hogy a szeptemberi iskolakezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. A Loránffy Zsuzsanna általános iskolában a festés mellett kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. A csarnok régóta beázik, ezt oldhatja meg a tartószerkezet és a csatornarendszer korszerűsítés. A felújítási munkák várhatóan augusztus végén fejeződnek be. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Mérséklődik, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 30 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris Lágerekkel.

0: Zenékkel a következő egy órában is. Halló, halló!
1: Szia, Niki vagyok. Chloe-nak az új számát szeretném kérni.
0: Hello, Niki, de jót választottál. Golden Summer ennek a zseniális dalnak a címe. Kinek menjem?
1: A páromnak legyen. Várom őt haza nagyon.
0: Mivel foglalkozik?
1: Futár.
0: Na, akkor szól nektek már is Chloe, David Puentes és a Golden Summer. Egy fantasztikus dolog.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Budapest, a Balaton és Debrecen után Szegedre is elvisszük fesztiválozni a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Szia, Bogi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Bogi, hol élsz, honnan hívsz?
1: Miskolcról telefonálok.
0: Miskolc, vannak-e ismerősök?

0: életeimben.
1: Úgyhogy nyár végén meg lesz az a családlátogatás, figyelj!
0: Nagyon jó!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Nagyon örülök! Nem találok mesék szavakat, kicsit el kell fogjam.
1: De drága vagy, akkor nagyon jó helyre ment most is ez a két belépő. Érezzétek nagyon jól magatokat!
0: Nagyon szépen köszönjük!
1: Újabb játék néhány perc múlva még ebben az órában itt a Rádió 1-en. Jön közben Metzger Victoria, Blanche és Gabriel Dancer. Ez a One Kiss.

Swift, Opelite, ez akkor most a tiétek itt a Rádió Egyen, közben pedig indítom is az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, most hívjatok 10-ként, a számunk 0620 3 111 111.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, újabb hallgatónkat szeretném elvinni fesztiválozni. Halló, halló!
1: Jó estét, szia, Jana Janita vagyok, és a játékba szeretnék jelentkezni.
0: Hello Anita, a legjobb helyen jársz, olyan kis félénk a hangod, vagy izgulsz?
1: Hát egy kicsit igen.
0: Játszottál, nyertél már nálunk valaha valamit?
1: Nem, még soha nem nyertem, pedig nagyon-nagyon sokszor próbálkoztam már, mert mindig csak benneteket hallgatlak.
0: De drága vagy, hát akkor a szlogenünket biztos, hogy tudod fejből.
1: Hát persze.

0: előttek. Nagyon jó helyen lesznek a jegyek.
1: Figyelj!
0: Imádom.
1: De jó, mutatom, hogy mi az ajándék.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Jaj, de jó, nagyon örülök neki.
1: És hát úgy képzeld el, hogy a színen két helyszínünk is lesz, egy nappali, meg egy éjszakai.
0: Szuper.
1: Kivel jössz majd?
0: Hát a férjemmel.
1: Érezzétek nagyon jól magatokat, ott találkozunk. Játék holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Most pedig jön a Switch Disco, Rehab és Sam Felt, így együtt.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Lucas Graham dalát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Viktor.
0: Viktor, hol vagy, mit csinálsz, milyen a ma este?
1: Melóban vagyok hazafelé.
0: Mivel foglalkozol?
1: Eladó vagyok egy bútorüzletben.
0: Sokan vesznek bútort, amikor ilyen nagy meleg van?
1: Igen. Mivel klimatizált a helység, így nagyon szeretnek bejönni és nézelődni. Még ha nem is vásárolnak, de szétnéznek.
0: Érthető. Lucas Graham, 7 Years, ez most a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó munkát!
1: Köszönöm, viszont!

0: hidratációs szünetet. Találkozunk a World is Mine Radio Show-ban 9-től a Hydration Break után. Juhász Geri kijelentkezik. Szép nyár estét! Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is...

Sokkal analogom. Annyit akartam mondani, hogy Swedish House Mafia Likely új dal, premier lesz DJ Junior eredeti valódi remix, most viszont indulunk egy román vérszívóval. Nem a bár, nem a bár.

csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel, és ugyanígy hárman majd jövő héten megérkezünk szépen a Strandfesztiválra, tessék majd ezzel kapcsolatosan információt gyűjteni, ha más nem, akkor a Rádió 1 Facebookon.

0: hagyta, és csinálunk egy ilyen jó kis olaszos estet, délután inkább, hiszen vasárnap lesz, és ennek fényében most megyünk tovább, ezt is fogom ott majd játszani. Ricky a Poveri és a Csai Tali Csámore, DJ Junior van a diszkosítben.
1: Van az a pénz, hogy emeljem az est fényét,
0: mondom. Délután nyugodj meg, ott nem vagyok, túl kemény vagyok.

0: de ott a boros buli az behalt. Nem tudom, mi történt egyébként, egész nyáron nem mennek ott a bulik azon a környéken, viszont utána most mentem volna, boros. Így megyek. Boros ja, bulik. Igen, tudod, ilyen boros. Nem akartam, igen, így ennyire részletezni. Nem boros, de boros. Igen.
1: És az Óbudai szigeten nagyon nagy volt a
0: ott boros, igen, ott boros volt a buli, viszont te lehet. Tehát az volt azért ott boros. Olyan a kocsim, ne is mondjatok. Na, annyit akartam mondani, hogy viszont én megyek Bélmegyere egy nagy fesztiválra, ott fogok majd játszani, most meg megyünk tovább, hogy Zúj Alex Kenji-vel, jön a Bamboléd.

0: Ez a rádió egy esti sója, a diszkosít rádiósó, 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színűlő zenékkel, itt a Bárány a Hanvai, meg a DJ Junior. Jövő héten meg együtt leszünk egyébként, majd a strandfesztivál, mondjuk a Bárányhoz lehet, hogy nem lesz
1: tele. Abszolút nem lehet, az biztos.
0: De viszont Balatonon valahol egyszer csak majd meglepetésből leszünk együtt, legalább kétszer is.
2: Abszolút új információ számomra, hogy az Attila nem lesz a strandfesztiválon, ami egyébként akkor úgy néz ki, hogy 19-én szerdán te egyedül leszel, csütörtökön ketten leszünk, pénteken ketten leszünk, és szombaton te megint egyedül leszel.
0: Így van, én non-stopot leszek, úgyhogy minden pénzt adjatok ide nekem.
2: Figyelj, amit kapunk érte,
1: az minden. Ezt akartam mondani, hogy az a tiéd lett. Mondjuk nem mész vele messzire. Tankolni talán megtudni.
0: Én kis pénzből sem vagyok, én ilyen vagyok. Most viszont megyünk tovább, ahogy ígértem a műsor elején, jön az új Swedish House Mafia dal, Licky Lee-vel, aki szintén svéd előadó, és ez a Happiness So Sad, ezúttal DJ Junior Remixben a diszkosítben.

Annyit akartam még mondani, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, eredeti valódi a csatorna, kikerül majd most az új Swedish House Mafia dal, Licky Lee-vel a Happiness is so sad, természetesen a saját remixemben, meg az Alex Kendrick féle bambolés, és csináltam egyébként pont a Made in Ibizán, ahol együtt játszottunk, most Attilára nézek, egy mixet, ami 2,5 órás, mert sokat zenéltem ott, azt egy az egybe ki fogom rakni majd egyébként szintén a YouTube csatornámra, de most búcsúzom mindenkitől, Gadgetól, a So Many Times-szal, annak is DJ Junior remixével intünk párt, és holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasz!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális és nagyon vagány zenék jönnek innentől. Rengeteg dance és house zene, nagyon sok újdonsággal megspékelve. Jauri kezdi nálunk a kedvestét. Hello Jauri, hajrá!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Indul egy óriási nagy kedvencen a műsor. Fateless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Jauria lemezjátszói mögött Lost Frequencies jön most.
1: És azt talán már mondtam az egyik adásban, de nem győzöm hangsúlyozni, hogyha nyár, akkor biztos, hogy érkezik legalább egy Lost Frequencies sláger. Na hát a következő dal, az tőle érkezik, és eléggé slágergyanús, ez a Leave It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek, ez a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

0: akkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Kedd esténként a recept az mind a két órában nagyon-nagyon hasonló. Az elején egy kicsit felvormápoljuk saját magunkat, aztán a második felében az órának pedig elkezdünk gyorsulni. Úgyhogy egy rövid szünetre most elmegyünk, de gyertek vissza, maradjatok itt a Rádió 1-en.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar díj...

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: dance, house és természetesen techno is lesz a következő egy órában, mert hogy még mindig Jauri áll itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! El is kezdünk egy nagy-nagy Rádió 1-es közönség kedvenccel, jön Tame Impala és a Dracula itt a World is My Radio Show-ban.

0: Ott leszünk, és várunk titeket minden este, tehát Zamárdiban, a Strandfesztiválon, a Rádió 1 Stage-en. Bővebb információk a www.radio1.hu. Itt mellettem 11. Jauri a lemezjátszóknál. Üdv a most érkezőknek, szevasz Jauri, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek. A folytatásban jön még egy Rádió 1-es nagy-nagy közönség kedvenc, igazi mai sláger, ez pedig Hypaton, és tőle az Out of My Head. Úgyhogy megyünk is szépen ezzel a zenével bele a kedd éjszakába. Ez a World Is My Radio Show.

0: Parizánból fellépés a héten, képzeljétek el, és hát jelenleg ugye ő az év producere Magyarországon, tehát még egyszer Jauri után 11 és éjfél között Christopher a lemez játszói mögött. Milyen sebességen, milyen BPM-en vagyunk most egyik, mint Jauri?
1: Még azért 140 BPM fölé nem érünk el. Most olyan 134-5 körül vagyunk, ez pedig egy újdonság Armin van Buuren és Adam Beyer közöse, úgyhogy a techno találkozik a trance-el, hogyha ezt így kimerhetem jelenteni, anélkül, hogy a műfajrendőrség bekapogtatna az ajtón. Szóval megyünk is tovább az ő közösükkel, a No Mercy-vel, itt, a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: Köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Third Is Mine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hofstadt egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a Third Is Mine Radio Show-ban, a rádió egyben.

0: szigetre, hiszen ma is és majd szerdán is ott fogtok tudni velem találkozni. Csütörtökön megyünk Szerbiába a kiadómmal, az Outbreak-kel, ott leszünk egy fesztiválon, az egyik színpadon felett átvesszük az uralmat. Csütörtökön, pénteken találkozunk Tiszafüreden, szombaton pedig Siófokon, ahol szintén az egyik fesztiválon átvesszük a kiadómmal az irányítást, és megmutatjuk a siófoki arcoknak, hogy milyen az a hard techno. Úgyhogy remélem, hogy valahol fogunk tudni találkozni. Ha máskor, máshol nem, akkor egy hét múlva ugyanitt a rádióban. Addig is csodaszép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Mi pedig megyünk tovább reklám és megszakítás nélkül. Jön Christopher!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Innentől tehát Christopher a lemezjátszók mögött, ő jelenleg az év producere Magyarországon. Hello Christopher!
1: Jó, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Renne Zöneveld és Gordonnak az újdonságával, Loco Loco, ezzel nyitom az órát itt a rádió egy ilyen World is My Radio Show.

0: elektronikus zene, mellettem egészen éjfélig a lemezjátszóknál Christopher.
1: Ami az imént hallható volt, az Fishernek volt és Tunenzájnak a közöse a Favor, és ami pedig alattunk szól, az még egy tesztidőszakban lévő dalom, méghozzá TCTS-szel készítettük közösen, és a Karatéka névre hallgat, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Egy kicsit ilyen menetelősebb, kicsit ilyen tech house-osabb, de mégis hagytunk benne egy ilyen igazi, jó kis sötét vibe-ot. Ezzel jövök itt a folytatásban a Rádió 1-en. World is my radio show.

0: Christopher a lemezjátszóknál. Hello, neked is még egyszer.
1: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao, Geri. Így van, érkezik szintén egy újdonság, ami az elmúlt akár hónapokban, de felrobbantotta az internetet. Méghozzá egy híres focista, Erling Haaland posztolt egy videót, ahol erre táncolt, és egyszerűen felrobbant azóta az internet, úgyhogy hoztunk rá egy saját verziót Metszaszarival. Sorry, I'm late, Metszaszari, Christopher, csak itt a Rádió Egyen a folytatásban. Bird is my radio show.

0: Szamárdiban is jó sok rádió egy hallgatóval fesztiválozunk majd együtt. Mi érkezik most, Christopher?
1: Szintén, hogyha én vagyok, akkor mindig hozok nektek újdonságokat. Ezt egy ideje már tesztelem itt a Rádió Egyen, és szintén nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, ugyanis a Baiano utóhatására hoztuk létre ezt a dalt. Ez nem más, mint a Tukum és szintén Metszaszarival közösen készítettük, úgyhogy írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla, aztán igazából jó hallgatózást hozzá. Ezzel megyünk itt a folytatásban. Rádió Egy Bird Is My Radio Show.

0: Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Így van, ma estére ennyi voltam. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, addig is jó pihenés mindenkinek. Szevasztok!
0: Mára tehát köszi szépen a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát! Szép

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, folytatódik a buli a World is My Radio Show után is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és most egy olyan előadó, aki nyert már top 500-as listát többször is, a David Guetta. A legutóbbi győztesünk az ugye Lady Gaga volt, Guetta pedig már többször megnyerte ezt a top 500-as listát. Idén még nem volt, úgyhogy ilyen speciál nagyon-nagyon várom, hát ki tudja, lehet, hogy behúzza majd J-Lo. Save Me Tonight, ez az első közös daluk.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

csak igazi mai sláger megy, Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy Nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen

zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi DJ szupersztár válogatott a folytatásban. Sam Feltz, Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight. És hogyha ismerős a refrén, de úgy hirtelen nincs meg, hogy mi is ez a dal, honnan ennyire ismerős? Amy McDonald 2007-es ikonikus indie pop slágerének, a This is the Life című dalának a fülbemászó dalait és a gitár témát dolgozzák fel benne. De itt nem Amy McDonald, hanem a brit énekes dalszerző Gracie felel a dalért. Sleep Tonight, hozom már is a rádió.

0: hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egy Avicii klasszikust készítettem be a folytatásban. Szeptemberben ünnepelni a 37. születésnapját Avicii. És nem csak a dalaiban él tovább, de többek közt egy jótékonysági szervezet formájában is. Tim Bergling Foundation ez a neve, ugye Tim Bergling volt az ő polgári neve, és mikor tavaly előtt megnyílt egy interaktív kiállítás az emlékére, ez az Avicii Experience Svédországban, akkor már lehetett arról olvasni, hogy a belépők árából befolyó összeg is ide a Tim Bergling Foundation számlájára fut majd be. Olyan személyeket és szervezeteket támogat egyébként a Tim Bergling Foundation, amelyek a fiatalok mentális betegsége és az öngyilkossága megelőzésének területén tevékenykednek. Biztosan büszke lenne rá Avicii, őt hozom most a folytatásban.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén? Ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kuki

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most például az a dal, ami a 2026-os foci VB alatt, hogyha rendszeresen néztük a meccseket, valószínűleg így a tudat alattinkba kúszott, nem is tudunk róla, előadták kétszer is, egyszer a labdarúgó világbajnokság nyitó ünnepségén június 11-én, aztán pedig július 19-én a döntő félidei sójában. A mérkőzések alatt a stadionok hangszóróiból és a közvetítésekben természetesen folyamatosan rotációban szólt a hivatalos himnusz, vagyis Shakira, Burna Boy és Die Die.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak